világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Jó a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.
2: Rádió Gaga. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Két földrengést is észleltek vasárnap Romániában. A brit választók fele támogatná Nagy-Britannia újbóli csatlakozását az Európai Unióhoz. Derült égboltra és 20 fok körül tetőző nappali maximumokra számíthatunk ma adáskörzetünkben. A hírek következnek, köszöntöm Önöket, én Hadnagy Éva vagyok. Az év első 8 hónapjában 4,8%-kal 4700-ra nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók száma. 2025 azonos időszakában regisztrálthoz képest, derül ki a cég nyilvántartási hivatal honlapján közzétett adatokból. A legtöbb fizetésképtelenné vált cég és PFA Bukarestben volt, összesen 861, majd Bihar, Kolozs, Ilfov és Temes megye következett a sorban. A legkevesebb fizetésképtelenséget Kovászna, Hargita, Botos Sanyi és Tulcsia megyékben regisztrálták. Tevékenységi ágazatok szerinti bontásban a legtöbb fizetésképtelenséget a nagy és kiskereskedelem terén, az építőiparban és a feldolgozóiparban jegyezték. Két földrengést is észleltek vasárnap az Országos Földfizikai Intézet jelentése szerint Búzaú megyében, Brandzsa szeizmikus térségében, számol be az Ager Press. Az első a Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengést 6 óra 5 perckor jegyezték. A szeizmikus mozgás 114,5 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 59 kilométerre volt Fogsánytól, 51 kilométerre Búzaútól és 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől. Ugyancsak vasárnap 11 óra 9 perckor a Richter skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt, szintén Búzaú megyében. Ezúttal 124,7 kilométeres mélységben következett be a földmozgás. Epicentruma 63 kilométerre volt Fogsánytól, 52-re Búzaútól és 62 kilométerre Sepsiszentgyörgytől. Az idei év legerősebb 4 feles erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsia megyében. Stabil állapotban van a vasárnap délután a fogarasi havasokban lezuhant férfi, közölte a Szeben megyei hegyi mentőszolgálat. A közlés szerint a rohammentőszolgálat helikopter mentőorvosát és asszisztensét sikerült leereszteni kötélen a sérülthöz, aki körülbelül 40 métert zuhant. A mentőakciót a Buleatónál szolgálatot teljesítő hegyi mentők végezték. A sérült férfit kötélen húzták fel a szakadékból, közölték a hegyi mentők. A brit választók fele támogatná Nagy-Britannia újbóli csatlakozását az Európai Unióhoz, derül ki egy friss közvéleménykutatásból. A felmérés szerint 28% ellenzi a visszatérést. A kérdés ismét a napirendre került, miután Andy Burnham brit miniszterelnök arról beszélt, meg kell vizsgálnia a szorosabb uniós kapcsolat lehetőségét, beleértve a teljes jogú tagságot is. Burnham korábban azt mondta, szeretné, ha Nagy-Britannia visszatérne az Európai Unióba, míg ő él. A brit kormányfő ugyanakkor egyelőre nem kötelezte el magát a visszacsatlakozás mellett. A lehetőségek között a jelenlegi kapcsolat fenntartását, az uniós vámunióhoz vagy az egységes piachoz való közeledést is vizsgálnák. Hűvösen indult ma is a reggeladás körzetünkben, ám ennek ellenére ma is túlnyomó részt napos időre számíthatunk derült égbolttal és enyhe légmozgással. Csapadékra csupán a hétvége fele van esély. Ma 19-21 fokos nappali maximumok várhatók.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Hallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallihallih hetének szaladunk neki egy hétfő fejében. Indul a hármas szabály. Hú, de hideg van.
1: Meg volt október első teljes hétvégéje, és az első teljes hét is elindul. Máté Kincsőt hallottátok, Berecki Szili itt van, én Nagy Endre. A következő 4 órát együtt rádiózzuk el, végig meg.
2: Így az, persze, az összes igekötő, ami létezik. Szavaztok, jó reggelt mindenkinek. Hétfőn belendülünk, ne aggódjatok, mégiscsak egy hétfő van, úgyhogy ez belefér. Imagine Dragons és az Enemy, ezzel folytatjuk. Mondtam már egy hétfő?
3: Ez a hármas szabály. A maga nem.

0: 7 óra 9 perc van, jó reggelt kívánunk még egyszer mindenkinek, egy enyhén vacogós hétfőnk, ha szaladunk neki, hogyha már így a héttel kapcsolatban minden hetes dolgot letisztáztuk.
1: Végre, zéro.
0: Jaj, nem mondd, hogy nulla fok van.
1: Annyi volt a kocsinál reggel, nullát mutatott.
2: Az jó.
0: Igen?
2: Az jó a nulla, mert nem lehet eldönteni, hogy hideg vagy meleg.
0: Hát egyértelműen hideg.
2: Se nem mínusz, se nem plusz. Ott van nulla középen. Szevasztok.
0: Official is megnyitjuk az idei 2026-os vacogós időszakot.
2: Bezártuk ezt valaha?
0: Hát én őszintén ilyen április-május környéken azért úgy tettem egy pontot a fejezet végére, de lehet, hogy az csak egy ilyen fejezetzáró volt valóban.
1: Nekem van egy ilyen emlékem, bocs, hogy Tusnában is vacogtunk egyik reggel.
2: Igen, az volt. Általában szoktunk, de az egy kivétel.
0: Tehát az én az az igazság, hogy ide nem emlékszem vacogós tusnádi reggelre. Esős reggelre, igen. Vacogósra nem annyira. Volt, 2 évvel ezelőtt volt, amikor ilyen tényleg bundamellény, szörmeszösz, minden is előkerült, ami elő kellett kerüljön, és háromszor bántuk meg, hogy nem a téli kabátot vittük magunkkal, de az nagyon fázós volt. Időről nincsenek ilyen élményeim.
2: Én emlékszem, hogy kicsit fáztunk valamelyik reggel, de nem volt vészes. Szerintem sem volt az idei annyira vészes. Nekem van egy dolog, ami egy picit rosszabbul esett ma reggel. Jó, kezdjük a hétfőt.
0: Panaszkodjunk.
2: Az, hogy átbillentünk, már nem kapom el a napfelkeltét. Volt az az időszak, volt az időszak nyáron, ugye, ami szép, tehát akkor már fenn van a nap, kék az ég, süt a nap, már szedele. Utána jött egy időszak, a szeptember, én nagyon-nagyon szeretem el nálunk, ahol lakunk, gyönyörűen kell felé az erdő mögül a nap. De olyan szépen, olyan gyönyörűen néz ki, csak ez motivált minden reggel, hogy korán szemben korán kell kelljen, vagy legalább látod a napfelkeltét. Mm-hmm. Na nem, most már nem, most még nincs felkelve. Úgyhogy innen kezdve az is már csak március vagy május. Vagy
0: azon gondolkodom, hogy mekkora lehet a távolságbéli és minden másbéli különbség Sepsiszentgyörgy és Marosvásárhely között, mert már rég nem csípem el a napfelkeltét.
1: És akkor nem egyszerre keltek.
0: Azt tudom, de úgy nagyjából egyszerre jövünk.
1: A jó forma egész évben nem úgy kell fel, hogy akkor kell fel.
0: Jó, de én is elcsíptem, ha más nem tudod, autóban visszapillantó tükörben azt a csodás ragyogást, amit Cili felemleget. Én már jó ideje nem tapasztalom, sőt, már reggel most, amikor kiszálltam az autóból, bandukoltam a stúdió ajtó felé, akkor azon gondolkodtam, hogy hát lényegében már vaksötét is lehetne, mint ahogyan decemberben szokott, mert egy az egybe az a hangulat. Tehát párás lehelet, minden más megvan.
2: Hát valószínű, domborzat, valami még közre játszik, amiért nem egyszerre kapjuk el a napfelkeltét, de tényleg ilyen gyönyörű volt, úgyhogy ezt most akkor így elengedjük, ezt most egy picit el. Szomorkodjuk, aztán pedig majd áprilisban visszakapjuk valamikor, annyira szép.
1: Olyan. Persze, csak ki kell várni, addig még néhány dolog kell történjen. Ki az, aki annyira nem stréber, mint én, és még mindig nem cserélte le az ablakmosó folyadékát téli ablakmosó
2: folyadékát?
1: Szerettem volna, hogy megnyugtattok, mert hogyha sokan vannak, és egyébként 07-30-54-88-88, hányan vagytok még odakint a nagyvilágban, akik nyári ablakmosóval jártak?
0: Van egy praktikus kérdésem, akkor erre is válaszolhatnak a hallgatók, vagy segíthettek ti nekem. Mi van akkor, hogyha mondjuk sok a folyadék benne, és nem téli, akkor én meg kell álljak, és addig fiszfiszelem, amíg kifogy?
1: Van egy trükköm.
2: Pöci szesz.
1: Nem. Én azt szoktam csinálni, hogy megvárom, míg félig kifogy, feltöltöm télivel, és akkor elvegyül elvileg. Tehát, hogyha a téli az mínusz 20 fokig jó, akkor egy fele-fele, nem kellene megfagyni.
2: Az vírus 10 mínusz 10 nem lesz vagyunk.
1: De ez az én hülye paraszti logikám, az is lehet, hogy belefogyna simán, de segítsetek.
0: Na jó, hát ez még mindig jobb, mint az, hogy én másfél órán keresztül üljek az autóba járó motorral, és nyomogassam az ablakmosó levet.
2: Hát, vagy töltesz egy kicsi egészségügyi szesz bele. Szerintem nem sem baj.
1: Rezes pálinkát úgyis van mindig.
0: Na látod, ez sem tudod.
2: A szefibb
0: vagy, frisszolod az ablakot. A rozsaszín vagy a kék, amelyeket nem szabad meginni.
1: A kéket sem.
0: Hát csak kérdezem. Na jó, további hasznos tanácsokért kövessetek be minket egyrészt, másrészt, ha van ötlet, praktika, írjátok meg. Harmadrészt, na lássuk, hogy indul nálatok a hétfő reggel 07-30-54-88-88.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dúl.

0: diplomás zenészek, magna cum laude végezték el a zeneszakot, holnap reggel ezt hallgattok 7 óra 17, és itt vannak az Ébredők, Ludovik, kellemes szép jó reggelt kíván, és P. Isti küld nekünk egy jó kis fotót, itt van műszerfal, van szélvédő, van zuzmara, van fagyás, van páratlanítás, minden van. Szép jó reggelt kívánok nektek, megkezdődtek a fogyás reggelek. Szerintem a fagyosra gondoltál egyébként, de lehet a billentyűzetbe is még kicsit zuzmara keveredett.
1: Hát, igen. Ki tudja, a nyári beachbody hangulatot hozzuk az októberi térre hangolásra közösen.
0: Most jön a Christmas body. Már erről nem beszélünk.
1: Marika írja ugyanakkor szép jó reggel, csodás 81. hétkezdést kívánok mindenkinek. Szeretettel, köszi szépen, Szili. Tehát 81 nap van karácsonyig? Már csak annyit kell aludni? Jó, jó, sunyiból letisztázzuk ezt is. Illetve köszönöm szépen Attának, aki jó kollégaként újabb remek tippel szolgál nekem annak kapcsán, hogy mit csináljak a nyári bent maradt ablakmosó flöttyel. Azt mondja, kell szívni, mint a bort. Kicsis lagocskával kell menni és szipogtatni. De az a jó, hogy ez megvan. Tehát ez gyerekkoromból, amikor a korsóból húztuk le a bort, akkor ez a folyamat, ez meg lett tanulva, kérem, profi szinten tudok szippogtatni.
2: Na, vigyázz, csak éppen a slukkod, ne szívem, az lehet kellemetlen lesz, de szerintem amúgy ez azért van ez az időszak, mert ilyenkor önuralmat tanulunk. Mindjárt itt van a különböző vásárlási szezon, mindjárt jönnek a Black Friday-ek, most az élet önuralomra tanít minket ezzel, hogy benne van még ez a nyári fisz-fisz a kocsiban, mert úgy ülsz a kocsiba, hogy látod, hogy van egy pici réteg, és bőven le tudod törölni ablak törlővel, ha nyomsz rá egy kicsi vizet. Mm-hmm. És ez még simán, mert nem kell, ez még nem a kaparós reggel. Most legalábbis vásárolni nem az volt. Viszont ott ülsz a kocsiba, és rájössz, hogy kiszálljak a hidegbe, vagy nyomjam meg. De nyomj, ne nyugszik, ne nyomj meg, nyomj meg, ne nyomj meg, ne nyomj meg, ne nyomj meg, mert ráfagy. És akkor itt tanulod meg az önuralmat a következő két hónapra.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy a nyári ablakmosóval, ha nem is fagy bele a vezetékbe, vagy abba a porlasztó fejecskébe, vannak olyan luxus kocsik, hogy melegített porlasztója van, tudjátok?
1: Ahol citerugja meg, kinek van
0: olyan? Már Bézis Marás vegyék neki a bimbocskája. De vissza, szóval az a baj, hogyha nyárival fricsesz, vagy fröccsölsz, akkor az könnyebben ráfagy a hideg szélvédőre, és ráfad, igen, nekem is a nevem megfadott. De hogy az a gond, hogy nem tudsz vele rendesen jégteleníteni.
1: Több a kár, mint igen. A haszod.
0: És akkor mehetsz ki lekaparni azt, amit extrában ráfújtál, hogy ráfagyjon.
1: Ja, igen, és olyan bosszantó. Ez most, ahogy Szili megfogalmazt, olyan szépen komolyan, hogy szószékért kiállt ez a gondolat, de hogy tényleg ezután minden reggel eszembe fog jutni ez. Az kincs, hogy gyakorolj önuralmat. És akkor, ha nem, akkor itt a következménye, ugye, amit Endre felemlegetsz. Nem kívántam ezeket a reggeleket, de hát boldog zuzmarás hétindítást akkor mindenkinek. Szili, kicsivel korábban ugye hiányoltad a napfelkeltét. Nézd meg, milyen jó fej hallgatóink vannak. Például Erika egy csodás pirkadatos fotót küldött nekünk, azt írja, szép jó reggelt, fiatalok. Szili, küldöm neked a napfelkeltét sok szeretettel. Nagyon jó volt hallgatni tegnap, ölelés nektek. Ó, hát de mert te tegnap vagy. Szolgálatos de voltál, szépen. Persze. Elfáradtál szentem.
0: Nézd meg az arcát.
2: Dehogy is.
1: Most, hogy mondod.
2: Az ember azt teszi, amiért elhivatott, akkor abban nem fárad be.
1: De ez látszott egyébként tegnapi nap folyamán, nekem is feldobta a short videót az internetet. Hogyha ma reggel az uzmarás vacogásról beszélünk, akkor a Szili állapot és a betáskásodott, alig aludtam 3 órát tekintett Szili módra. Ezért nagyon szépen ötvözve volt azért ebben a videóban. Megláttalak, és délután 2 magasságában imádkoztam, hogy remélem most már jobban vagy, mint reggel 8-kor.
0: Én meg úgy reméltem a drámai fordulatot, hogy mégse indul be az autód.
1: Tényleg, valami dramaturgiai csavar oda kellett volna.
0: És akkor elszaladtál volna, vagy jött volna valaki, vagy a 7 mérföldes csizmával beértél volna. Na, majd dolgozunk még rajta.
1: Nem dolgozunk. Illetve tudjátok, minkkel még dolgozunk magunkon, és a fekete-fehér igen nemen. Jutassuk eszébe a hallgatóknak, hogy természetesen ma is lehet játszani, úgyhogy 07 30 54 88 88, gyertek, regisztráljatok.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

rádió Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vel

0: csak jól tud indulni egy hétfő, hogyha már Taylor Swift benne van. Ő volt az Opalite című dalával. 7:30 jó reggelt mindenkinek, én névtelen hallgató írja nekünk szép jó reggelt, nekem a reggel nagyon jól indult, és nagyon boldog vagyok, mert egészséges lehetek, és nem vagyok beteg, és jobb lesz a napom, mert ma fogok tudni traktorozni, mert nagyon, de nagyon erősen szeretek traktorozni.
1: Ez igen. Bravo.
0: Azt a de jó.
2: Azt a minden, de honnan tudhatjuk vajon, hogy férfi vagy nő a hallgató? Mert ez legjobb tudomásom szerint ebből az üzenetből nem derül ki, de én valamilyen nagyon feminínre hangoltam az üzenetet.
1: Na, te úgy érzed, hogy valaki nagyon szeret traktorozni, az nő kell legyen?
2: Aki ekkora rajongásról beszél a traktorozásról, meg a jó egészségről. Hogy, szerintem igen. De lássuk, na hát lehet az is, hogy egy úriember örömködik ennyire a traktoros munkának. Én minden esetre, ha én lennék az ő helyében, biztos, hogy ilyen lelkesedésre szaladnék neki a traktoros feladatoknak.
1: Azt mondják, hogy imádni kell a munkádat, csak akkor egész életen keresztül nem fogsz egy percet se dolgozni.
2: Na, úgyhogy, látod, melyik okos mondta?
1: Nem tudom, de nem nekem.
2: De elhiszük neki, és egyébként alá is támasztjuk. Kedves írja közben, boldog szép reggelt fiatalok, illetve itt van velünk a Robert is, aki pálinkás, vidám jó reggelt köszön nekünk, illetve hozzáteszi, hogy igenis jelen, azaz megérkezett. Köszönjük szépen a jelenlétet. 07 30 54 88 88, további jelenléteket itt lehet nekünk jelezni. Mindeközben pedig nézzük meg, hogy csodás október első teljes hetén, hétfőn milyen világnapoknak örökkedhetünk.
1: Úgy örvendenek a szülők a mainak, hogy csak nem van az oktatás napja, ugyanis, ami azt jelenti, hogy oktatási szünettel ünnepeljük az oktatás napját.
2: Ma szünnap van?
1: Igen.
0: Igen, bizony.
2: Hát akkor igen, ezért volt ilyen pangás az utakon, csak minden, egy totyogót kaptam el a piros lámpánál.
1: Tehát ma van tulajdonképpen a mihez kezdjünk a gyerekkel világnap.
2: Van egy remek ötletem, hozzátok be ide a stúdióba, Endre 14 után daduskodást vállal.
0: Azt a fejezve láttam volna.
2: És a Marosvásárhelyieket vihetitek Szilihez. Nekem dolgom van 11 után, bocsánat, szóval.
1: Kicsőnök dolgom van, mert azért, mert itt maradok, ő megy haza hozzánk a gyerekekkel
2: foglalkozni. Igen, főzök valamit. Ja, Istenem.
0: Én már meg se szólalok. Ezek után gyertek, ha akartok, hát most mit mondjak. Még lesznek itt kollégák, igen. Hát ma ünnepeljük egy kicsit az oktatást, de ez most mindenféle oktatás? Tehát, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig? Egyetem is például?
1: Mindenki. Oktatás, mint oktatás általában.
0: Egyetemi szabad?
2: És akkor felnőtt
1: oktatás. Nem tudom, szabad
2: is.
1: Mert ők már azért az életcsúlyát kell érezzük, hogy minden szabadnak nem szabadnak.
2: Én úgy emlékszem, rég voltam egyetemista, de úgy emlékszem, igen, hogy a legfájóbb része az egyetemista létnek az volt, hogy ami középiskolában official ünnepnap volt, szabadnap volt, azt bezeg az egyetemen már nem nagyon lehetett annyira élvezkedni.
0: Hát jó, de egyetemen csináltál egy ilyen, felkeltél. Olyan szabad nap van, nem?
1: Délután 3-tól van egy szeminárium, én mutatok bennem. Tehát akkor még kell ott legyek? Jaj, nem. Okay.
2: Majd elkérem a jegyzeteket. Azért néha hiányolom az életemből ezeket a klasszikus egyetemista éveket,
0: ugye? Jaj, én is, jaj, nagyon. Nagyon. Fú, most vele egy kicsit visszaéltem magam.
1: Már
0: vele
1: is aludtál. Félig
2: bele is
1: szundisztál,
2: tényleg akkor elnyújtózkodtál.
0: Már csukodott a szemem reflexből. Múlt héten volt a Szapiencia napja, és Vásárhelyen tartottak egy ilyen vagány kis ünnepséget, és meghívtak, képzeljétek el, ilyen főző esélyre zsűrizni. Ne kérdezzétek, hogy nem mindig oda kerültem. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam. Az volt a lényeg a kajánál, hogy bográcsba kellett készüljön.
2: Bármi csak
0: volt,
2: bogrács?
0: Volt egy rakás gulyás, persze természetesen is. Volt pörkölt, meg volt valami, nem tudom, ilyen fehér csilis, valamilyen, nem tudom, japán bab, vagy tudja, a túró mi volt az. De nagyon finom volt, meg volt egy csomó halászlé például. Jó volt. De mindegy, és azt akartam mondani, hogy visszamentes, olyan jó hangulat, találkoztam a régi tanáraimmal, régi csoportársaim, olyan jó hangulata volt. Én oda még egyet akarok menni, egy fél évet legalább, csak esemből a diáknak.
2: Essen bele a diáknak, mert úgy kerek és teljes minden egyetemista létezés. Persze, meg tudjon aludni másnap jó sokáig, mert úgyis csak 12-től vannak programok. Jó. Közben köszönjük szépen, Tomi letisztázta a traktoros lévén, hogy ő igenis férfi, mert hogy Tomi a nevem írja. Isten hozott itt, Tomi, köszi, hogy bennünket hallgatsz. 07 30 54 88 88. Tomi is, de bárki más is bátran regisztráljon, hiszen nem sokára jön a fekete-fehér, igen, nem. Mindenről dumál.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duma kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked, hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus, nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
7: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
8: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
9: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
10: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára. És nem félsz.
11: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire.
10: Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
12: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
13: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
14: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
13: De szuper ötlet!
14: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlen mi a különleges pillanatokat.
13: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
15: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
16: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai
15: szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
2: Fások utca 14. Társadalmi célú hirdetés.
17: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
18: ismét lágerek,

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Újabb hét van, október első teljes hete, és játszunk egy jó kis fekete-fehér igen nemet, lássuk, ki lesz az ellenfél.
3: Tibor az ellenfél, lássuk, hogy találjuk őt a hétfő reggelben. Jó reggelt, szia, halljuk egymást?
4: Halljuk.
3: Szuper.
5: Jó reggelt, kedves Tibor, hogy vagy, mi újság, jó, hogy reggel. Indul a heted?
4: Nagyon jó, most keltem fel.
5: Most keltél fel? Mi ébresztettünk fel?
4: Igen.
5: Jaj, akkor yes. Nézd ezt el nekünk. Egyrészt bocsánat, siker. Tehát másrészt juhú, mert ez azt jelenti, hogy némi nemű plusz eséllyel indulok. Ugyanis ma, ha minden igaz, akkor én maradtam játékos partnernek neked. Muszáj lesz velem játszanod. Mit szólsz hozzá?
4: Jó lesz.
5: Jó lesz, meg elég szerrendben van?
4: Meg.
5: Jó. Igyekszem a legrosszabb formámat hozni, jó? Hogy mindenki boldog legyen. Te, hogy nyerjél, én meg azért, hogy adjunk neked ajándékot cserében. Na jó van, kedves Tibor, ha te is készen állsz, szerintem szaladjunk neki akkor a játéknak, jó?
4: Jó.
0: 3, 2, 1, start!
5: Hosszú volt az este, kedves Tibor?
4: Hosszú.
5: Mit csináltál?
4: Pihentem.
5: Csak?
4: Persze.
5: És a pihenés az mit jelent egész pontosan?
4: Alvás.
5: Filmnézés volt?
4: Tévézés volt.
5: Melyik műsort nézted?
4: Kb. Ennyi.
5: Melyik műsort nézted?
4: A Netflixet.
5: A Netflixet. Azaz. És szeretted a Netflixen mondjuk a horror filmeket? Azok olyan jó pihentetőek.
4: Azok eléggé rosszak.
5: Eléggé rosszak? Te sem szereted?
2: Hát legalább annyi szuszpanszot, de a játékban egy jó óra film.
3: Tényleg, már azt hittem, hogy mindjárt kicsapódik egy ajtós, belép a sorozatgyilkos, vagy valami.
5: A kislány kimászik a pultból.
2: Csak Tibori jó. Kellett
3: volna ilyen háttér orgonozene, valami bú, jobban megjegyünk Tibort. Ha fél álomban is, vagy félig felébredve is, de ezt azért összehoztad.
5: Sikerült, annak rendje és módja. Szerint érződött egy picit, drága Tibor? Nem vagy a topon, megvan, igen, most már bátran csicsereghetünk. Mindennyien érződött, hogy egy picit meg úgy álmos vagy, lassan forognak a fogaskerekek ilyenkor, de azt hiszem ez érthető. Az első kávé megvolt-e? Vagy meg lesz-e a közeljövőben?
4: Meg lehet most van.
5: Na, egy ilyen ünneplős kávét löttyincs fel, gyere ennek örömére.
3: Erre az ijegységre egy kávé gyorsan. Egyelőre még nem gagás igen. Bögréből, de nagyon közel vagy most már hozzá, csak át kell venned. Úgyhogy a legközelebbi stúdióba várunk majd, és nyertél ezzel egy vagány gagás bögrét. Gratulálunk, köszi, hogy itt voltál.
4: Köszönöm szépen.
2: Honnan hallgatsz minket amúgy? Amúgy honnan hallgatsz?
4: Marosvásárhely.
5: Ó, nagyon
2: akkor
5: jó.
2: Várunk szeretettel.
5: Akkor Szilihez menjél a stúdióba, így a bögrédért. Hát okay. Kedves Tibor, akkor jó ébredezés neked. Még egyszer köszi szépen, hogy itt voltál, ez egy élmény volt veled. Szia.
3: Köszönöm
4: szépen.
5: Szia.
6: Ébredj minden hétköznap reggel
7: a Rádió Gagával
6: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumál.

0: Nagy-nagy gratuláció Tibornak, ügyes volt, álmos volt, egy kicsit még olyan ébredezett, de a lényeg az, hogy az egy percet kihúzta úgy, ahogy, de meg lett a bögréje, úgyhogy reméljük, hogy majd iszik belőle fincsi kávét.
1: Lehet, hogy visszaaludt, és felébred majd valamikor 9:30-kor, és gondolkozni kezd. Te nyertem a gagán, vagy álmodtam ezt a dolgot? Úgyhogy valaki majd szóljon neki, hogy Tibor, igen, ügyes volt.
2: Hát vagy elmondjuk, mi minden óra végén, tudod, így a híradó, vagy a hírek előtt kiköszönés gyanánt, hogy Tibor, gratulálunk, nyertél, ne feledd. Jó reggelt egyébként még egyszer. Simon, ha itt vagy, szóljál, meg kezdtünk hiányolni. Megyünk tovább, és közben meghallgatjuk, igen, a legfrissebb híreket, jövünk azonnal.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
8: Nagyon jó. Szuper. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
9: Megvisszahangosítottam a rádiót.
7: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
8: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
7: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
10: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
7: Október 6-ától a Rádió Gagán.
11: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
12: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
13: Blautec.
12: Melegre tervezve.
14: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
15: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
16: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
17: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
18: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
19: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád? Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné.
9: A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
13: Autós vagy? Most jól figyelj!
20: A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszervizt Farkaslakasz Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkú utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
21: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
22: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
23: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
24: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
25: Megnyitott a kapuit a hétvégén a városi korcsolyapálya. Tűz ütött ki a brassói tüdőgyógyászati kórházban. Egy ember életét vesztette. Kellemes őszi időre számíthatunk ma, sok napsütéssel. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket!
26: Verstappen a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője nyerte a Forma 1-es Bahreini nagydíjat, amelyet az év elejéről elhalasztva Malajziában rendeztek meg. Verstappen idei első pályafutása 72. futam győzelmét aratta. Másodikként az összetettben illóvás Andrea Kimi Antonelli ért célba, aki 84 pontra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben. A dobogó harmadik fokára a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton elhatott fel. A világbajnokság hétvégén Szingapurban folytatódik. Második idegenbeli mérkőzését is győzelemmel zárta a székelyudvarhelyi VSK férfi kézilabda csapata. A székelyföldi együttes ezúttal is magabiztos teljesítményt nyújtott, és megszerezte a bajnoki pontokat. A VSK az első félidőben is előnyben volt, a folytatásban pedig tovább tudta növelni a különbséget, így a hajrára már nem maradtak nyitott kérdések. Eredmény: férfi kézilabda A osztály B csoport negyedik forduló, Galaci Cseszeu VSK székelyudvarhely 25-35. Portugália Cristiano Ronaldo nélkül is 4-2-re győzött Dániában a Nemzetek Ligája A csoportjában. A portugálok ezzel három forduló után is 100%-osak. Ronaldo a mérkőzés előtt távozott a válogatott edzőtáborából, miután az előző találkozón nem lépett pályára. A dánok kétszer is egyenlítettek, de a portugálok a hajrában ismét előnybe kerültek, és végül két gólos győzelmet arattak. A mérkőzés érdekessége, hogy a dánok egyik gólszerzője Ronaldo jellegzetes gól örömével ünnepelt. A csoport másik meccsén Wales 2-1-re győzte le Norvégiát. Megszerezte első győzelmét Jürgen Klopp irányításával a német labdarúgó válogatott. Németország hazai pályán 2-0-ra verte Szerbiát a Nemzetek Ligájában. A németek az első fél időben szereztek vezetést, majd a második játék részben megduplázták előnyüket. Közben Hollandia két gólos hátrányból mentett pontot Görögországban. A hazaiak az első fél időben kétszer is betaláltak, Hollandia azonban a második játék részben szépített, majd a 89. percben egyenlített. A mérkőzés 2-2-re végződött.
25: A szakemberek szerint derűs égboltra, sok napsütésre számíthatunk ma is adáskörzetünkben, a hűvös, fagyos reggel után akár 19-21 fokos nappali maximumokat is mérhetünk.
24: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Hello, hello, jó reggelt mindenkinek! Hétfő van, október csodálatos 5. napja már is, és itt vagyunk veletek, folytatjuk a hármas szabályt a mai napon is, ugyanis jó hangulat az már garantált.
1: Abszolút, többek közt az imént hallott Berecki Szilárdnak köszönhetően, de persze itt van Nagy Endre is. Én Máté Kincső vagyok, jó reggelt mindenkinek, gyertek, írjatok nekünk, csacsogjunk, csicseregjünk közösen.
2: Jó, alig várom, hogy csicseregjek. Közben pedig jó zene mindjárt, óra elején 8 után is Justin Bieber megfogott egy kérgyót, és ebből jött egy jó dal, itt van DJ Snake és a Let Me Love You.
3: Ez a hármas szabály. A maga nemi.

marad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: van valóban a világ rendje, illetve hát engedjétek meg, hogy néhány gondolatig azért adjunk teret a felsóhajtásomnak, mert kezdek kétségbe esni, illetve az az igazság, hogy egész pontosan ott a kollégánk jutatta eszünkbe, írja itt nekünk, hogy Simon nem küldte a szokásos kávé kifli kombót, ezért fogunk elaludni, és hogy még mindig nincs. Mi történt ezzel az emberrel?
1: Lehet, hogy úton van, vagy lehet, hogy valami történik, lehet szerelmes lett.
0: Na, simán megtörténhet.
1: Mindig, vagy miért nem reméljük soha legjobbat? Reméljük
0: milyen
1: a legjobbat.
0: Igazad van? Lehet, hogy Simonnak új barátnője, élettársa, friss, ropogós felesége van, és jobb dolguk is van reggelente, mint a gagát hallgatni.
1: Valaki a Simon gyűrött inkében most főzi neki a kávét. Mint a Hollywood.
2: Na, büdös életben ne fogok más rádióknak SMS-t írni ezután. Eddig se írtam mondjuk sűrűt, de ezután biztosan megszokjanak, hogy lenne egy reggel, nem tudok írni ezt. Szilinek új szeretője.
0: De ha már itt tartunk, Dezsőt is hiányolom, csak szólok.
1: De amúgy meg mindenkinek örvendünk, aki itt van, ezt pedig gyorsan persze, hozzám, persze, mielőtt igen, még igen, azt hinnétek, hogy nem. Itt van Zsoltot előre veszem, mert Zsoltal most együtt tudunk érezni, azt írja, sziasztok, hát én horgászni voltam a hétfánknál, de nem tudom, mit ittak, vagy mit szívtak. Reggel 6 órakor még ordítottak. Én sem töltöm a cipőbe, de meg kellett volna egyengetni egyeseket ott a nagy buliba. Tovább nem írom, mert csak jobban felháborodok, írja Zsolt. Aki elment volna, hogy csendben legyen a halakkal, erre valakik olyan bulit szerveztek a halastó környékén, hogy még a halak is elhúzódtak az iszabba.
0: Hát meg ki tudja, lehet táncot jártak a halak. Bár gyanúm szerint Zsolt bosszúságának az oka jó részt az, hogy valószínűleg nem volt kapás, ugye ennek oka és következményeképpen. Hát sajnáljuk, kedves Zsolt, ilyenkor azt kell mondani, hogy egy kicsit kell bosszankodni, és amikor az ember rájön, hogy bosszankodik, akkor kell hagyni a francba pecabotot, halat, csalit, mindenfélét, és becsatlakozni a buliba.
1: Gyorsan kis önvizsgálatra készített ez az üzenet engem, mert emlékezzünk vissza, volt egy nyár, amikor egy bizonyos rádió munkatársa egy halastó mellett szálltak meg egy bizonyos fesztivál környékén, és hát
2: ez az,
1: azért
2: ez
1: még...
2: az én is azért vagyok csendbe.
0: Tényleg.
1: Igen, szegény halak.
0: Hát mentségemre legyen szólva, én nem zenéltem.
1: Nem, te csak kértem a következő.
2: Együtt sírunk, együtt nevetünk, igen.
3: Nézd meg azt az dolgot még, hogy...
0: Szili,
2: én csak teljesítettem.
1: Az a kedvencem, mikor...
3: Egy csillagos fecske.
1: Hogy kell ebbe a dalszövegbe belenagyítani?
0: Volt ilyen? Endre, volt ilyen?
1: Nem részemről.
2: Rá is emlékeztem.
0: Igen, de tényleg volt ilyen?
2: Részemről volt.
1: Mikor került elő, hogy el kéne most már énekelni a Csipkés kombinét? Azt hiszem ott voltam.
0: Ott én már nem voltam. Én na, szeretném jelezni, hogy én ott már nem voltam.
1: Na, előkerült a kombiné, felvettük és te fekedtél.
0: Nekem semmi kombiné nem rémlik, úgyhogy valószínűleg ekkor tájt már aludtam. Igen, akkor utólag is elnézést kérünk a 2 évvel ezelőtti nyáron a Vixedi halastónál Pecázóktól. Közben olyan vagány videót kaptunk, hogy csak csorgatom a nyálamat, Levi küldött nekünk egy kis videót, egyrészt írja, hogy jó reggelt kívánok mindenkinek, másrészt a videó tartalma a sikataka bum bum bumos. Hát úgy imádom, hallok meg, teljes hangerőn Maxon tolja a rádiógagát, közben a konkrétan a mozdony vezetői pozícióból filmezi a mozdony szélvédőjén keresztül a napelkeltét, megvan. Na,
1: az a vagány a vonatozásban, hogy nem kell megelőzni senkit.
0: Na igen,
1: ezt megtanultam ebből a videóban.
0: Jó. Hát ez nem
2: ezt akartam kérdezni, hogy ez egyik, a másik az, hogy vonatkozás, mindig vakon mész. Tudod, hogy most meg kell bízni, mert valahol téged úgy irányítottak, hogy itt rendben lesz? Ez jó kérdések, mert izgalmas lehet, hogy jönnek kanyar, úristen, mi van szembe velünk?
0: Igen, nem. Igen. 0730, de 0730 54 88 88. Szerintetek igen-e vagy nem-e? Írjátok meg.
4: Székelyföld velünk ébred.
5: 3. szabály. 7-től 11-ig.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: itt is vagyunk veletek 20 perccel 8 óra után, és közben kaptunk Tomitól egy üzenetet, hogy kell regisztrálni, kérjetek egy kicsi segítséget a regisztrációval kapcsolatosan, ez a játékunk lenne, és azért is tartottuk fontosnak, hogy ezt elmondjuk, hogy mindenki, aki szeretne regisztrálni, ő tudjon regisztrálni, úgyhogy is holnap, október 6-án kezdődik a nagy születésnapi játékunk, hamarosan 27 éves a Rádió Gaga, és annyira egyszerű regisztrálni, hogy na csak név, telefonszám, és egy megye, ahonnan hallgatsz minket. Ennyi. Ha ezt SMS-ben vagy WhatsApp-on elküldöd, akkor kész vagy. Az applikációban még egyszerűbb, mert ha be vagy regisztrálva, akkor csak annyit kell nyomjál, hogy jelentkezek, pak, azt hiszem ez a szöveg.
1: Így van, így van. Facebookon pedig nagyon bonyolult, mert nem lehet.
2: Na, igen, ezt gyorsan tisztázzuk le, hogy nem, Facebookon nem lehet. És egyébként 0730548888, hogyha már itt tartunk, akkor ékes telefonszámunk, amin keresztül ugye elérhetek bennünket, ahol tudtok regisztrálni. És egyébként köszönjük szépen, hogyha részt veszek a játékban, holnap startulunk, ugye?
1: Igen, és nagyon sok vagány nyeremény van, és annyi lesz csupán a feladat, akit felhívunk, hogy valami vagány dolgot kell nekünk elképzelni ajándékként. De lehet ez ugye a rádiónak közösen, lehet valamelyik műsorvezetőnek, akármit, hát végre megkapom a piros Ferrarimat.
0: Legalábbis szóban.
2: Légy optimista, Endre. Tehát, hogy komolyan mondom, az életed hátra lévő részével ez egy gyönyörű optimizmus aranyozza be az életedet, és adja az Isten, hogy valaha egyszer teljesüljön, vagy célt érjen.
0: De van egy rossz hírem, van egy jó hírem. No. A rossz hírem például az, hogy Endre, szóban lehet, megkapod a piros Ferrari-dat, fizikálisan nem. Viszont a jó hírem az, hogy nagy eséllyel, aki neked a piros Ferrari-t odajándékoz a szóban, ő viszont megkaphatja a fődíjunkat, ami nem más, mint egy vagány kis törökországi isztambuli kirándulás, képzeljétek el, november 10 és 15-e között két személyre, úgyhogy oda el lehet ügyesen menni másodmagával valaki, aki neked Ferrarit ad szóban.
2: Én imádom a játékainkat, tessék. Tehát még akkor is, amikor úgymond nekünk van szülinapunk, a hallgatóink járnak pontosan a legjobban. Ez a legzseniálisabb az egészben. Olyan jó egyébként, hogy vagytok nekünk, na szóval gyertek, aztán regisztráljátok, aztán meg tényleg holnap belecsapunk majd a lecsóba, és szépen ügyesen játszunk. Addig is gyűjtsétek meg ott a dolgát, ugye így szoktuk ezt kérni és fogalmazni. Nézzük, hogy kik köszöntek még be hozzánk. Itt van Jocó, sziasztok, szerelmetes jó reggelt és kellemes hetet mindenkinek. Ó, hát ez így nagyon jó lesz, drága Jocó, köszönet, hogy írtál, illetve itt van velünk Margit, jó reggelt, illetve Laci is jó reggeltet kíván nekünk.
1: Meg Mihály egy kicsit panaszkodik, azt írja, sziasztok, kérlek szóljatok azon sofőröknek, akik csak egy lőrést vakarnak a szélvédőre, hogy a teljes szélvédő takarítás biztonságosabb, írja
2: Mihály. Ez maximálisan egyet értek, és annál, tudok is azonosulni.
1: Aki csak egy ilyen, mintha egy tankból néznek ki, egy páncertankból néznek ki, egy ilyen csíkot vakar, annál az volna a következő fokozat, ha valaki két lyukat csinál. És akkor ott néz ki a két szemével. Egy ilyen jó kis farsangi maszkot a szélvédőre.
2: És sosem értettem egyébként, értem a cinizmus, meg a szarkazmus, ott van a hangodban, Endre, de tényleg nem értettem azokat, akik csak egy kicsi lyukat vakarnak ott elől. Oké, ha valaki, akkor én reggelente sietek. Tehát tudom, hogy mennyi idős porlás lenne ez, de hogy tényleg egy kanyart se tudsz rendesen bevenni, hogyha az anyós ülés felül nem látsz ki a szélvédőt. Hát akkor miért indulsz el egyáltalán?
0: Nem tudom, szeretnek veszélyesen élni az emberek. Nem, az ilyenek az általában azt hiszik, hogy csak egyedül vannak az úton, úgyhogy vakarjátok le az egészet, jó? Vagy takarjátok le, jön a takarós időszak. Ennél egyszerű megoldás most már nem lehet kitalálni. Jóval olcsóbb, mint egy garázs, higgyétek el. Béluci írja nekünk, jó reggel, sziasztok, ideg a reggel, alig egy Celsius fok, szép napot, jó műsorvezetést, üdv Béluci, köszönjük, drága, és Viharnak is köszönjük, aki az Egyesült Királyságból jelentkezik be hozzánk.
2: Na, ma van egyrészt az oktatás világnapja, ezt már letisztáztuk előző órában. Van-e valamilyen fontos világnap, ha nem hozok színes írt?
1: Van, nagyon röviden még akkor. Ma van az építészet világnapja, ha ma szép épületet láttok, ami még nem dőlt össze, azt jól megcsinálták. Aztán főleg, hogyha szép is, és még lábon is marad, akkor aztán tökéletes építészetről beszélünk. Ezek kívül ma van a lufbalonok. A lufiknak a napja, úgyhogy fújjatok lufit.
2: Na jól van, akkor erről is még kicsit később, addig is 0730548888, írjatok nekünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumáló.

0: James Bay és a Best Case. Ez lett volna a dalnak a címe, úgyhogy jó reggelt. Gyuri Nürnberg, hát ilyen Gyuri Nürnbergből itt van, és azt írják nekünk, szép jó reggelt. Na, ezt akartam mondani. Lufikról beszélgetünk.
1: Olyat mondtam születben Szirinek, hogy
2: igen, az a baj, a hallgatóink sajnos ezt nem csípik el, de esküszöm, mivel ma én vagyok a keverőnél, így nagyon hajszálom múlt, hogy megnyomjam a gombot, hadd hallja a nagyvilág, Endre a Luffy világnapjára rácsatolva. Elismétled, mit mondta egy
1: azt mondtam a kedves kollégának, hogy ez nem az a Luffy világnapja, amelyikből XL-est vesz banániző a gyógyszertárban, nem a másik. A szülinapja.
0: Köszönöm a bókot.
2: De honnan tudod te a méretet?
1: Minden férfi azt vesz.
2: Igen?
1: Persze.
0: Hogy van, aki egy lötyök.
1: A Luffy.
0: A Luffy, persze. Na mindegy. A lényeg az, hogy ugye Luffyra visszatérve, a Luffynak ugye hát van amit felfújnak ugye gázzal, héliummal, mm-hmm. és az aztán nagyon jó hangot tud csinálni, meg szépen fellebeg, meg van, amit szája kell ugye felfújni levegővel, mert mikor van egy rendezvény, és azt mondják, hogy te kéne fújjunk 30 Luffy gyorsan, akkor ilyenkor megvan az, hogy ennek kell legyen egy taktikája, hogy fújod fel a Luffyt. Tehát nem tudsz egy ilyen ilyen folyamatos préssel, levegő préssel felfújni Luffyt. Ennek van egy trükkje, mert másképp, amíg nem tágul egy picit ki, addig nem fog tudni fújni a Luffyt. Csak ezért van, hogy kínlódnak emberek ilyen érrel a homlokukon,
2: hogy nem tudják felfújni. Mert tüdőlevenből akarják csak megoldani. Holott a nagyon ügyes kis Luffy fújás történet az ott kezdődik, hogy megtanulod a három lépcsős légzést, ugye, mint a színészek, meg a rádiós igen. műsorvezetők, rekeszizombozzász, és nyomrodat is megtöltöd levegővel, és akkor ezért vagyunk mi ilyen nagyon hasznosak Luffy fújáskor, meg úszógumi felfújáskor, meg matrac, meg ilyen karúszók felfújásakor, vagy nálatok ez nincs meg, hogy mindenki a nyakatokba sózza a feladatot.
1: Mindig azt gondolják, hogy a férfi kell felfújja a Luffykat szülinapi bugyira.
2: Nem.
1: Ez valamiért ilyen, hogy szeretném ezt lebontani, ezt a struktúrát, ezt a társadalmi.
2: Én akkor ezt a sztereotípiát megdöntöm itt rögtön. Köszönöm szépen. Tehát nálunk például családi körben, hát láttam férfi embert már Luffyt fújni, nem azt mondom, de például ha a szülinapi dekorálásról van szó a gyerkőcöknek, gyanúm szerint ott azért sokkal több női száj dolgozik.
1: Ti láttatok már? Igen, persze, mindenütt így van, csak nem mindig látszik. Láttatok ti már amúgy, mielőtt mindenkinek lila lenne a fejes, mindenkinek az erek kidagadnának a halántékán, meg a homlokán, meg mindenhol más. Is. Látottok már Luffy fújópumpácskát?
2: Jó, igen, de vannak igen, ennek
0: persze.
2: A...
0: Az uncsi.
2: Igen, szerintem is egyébként, de a bohócoknak jól áll. Tehát ők például, amikor csinálják az ilyen kigyó, nem uborkát, mi ez Luffyt, amiből aztán hajtogatják a csivavat.
0: Én uborkát tudok. Én uborkát, meg banánt tudok csinálni.
2: Ők olyan kis ízével dolgoznak, ilyen kis pumpával. Viszont van a sűrített levegős. Is van.
1: És kigyót nem tudsz.
2: Az nincs olyan, mint a...
0: Kígyót is tudok, te tényleg. Tényleg, kígyó, bakker, ezt el is felejtettem.
2: Nagyon ügyes vagy. Tehát megy a kígyó uborka, a giliszta, és mi volt még?
0: Melyiket mondom? A banánt.
2: A banánt. Hát az már nehéz, annak már csücskösödik a
1: vége. Én amilyen seprűnyeret hajtogatok, Luffyból senki nem csinálja utána.
0: Seprűnyél, lehet, az ment valamikor az is.
2: Jó, de seprűvel sepergetik.
1: Kinek amilyet adott a fennvaló, azzal sepregetem.
0: Na de mi ez a sűrített levegős cucc?
2: Nem tudom, hogy csak beképzelem magamnak, igen, vagy tényleg láttam ilyet, hogy mit tudjátok, ez ilyen dezodorszerű cucc, csak hogy ugye tetére ráhúzod a részét, de lehet elektromos volt, csak félre néztem.
0: Vannak azok az elektromosak, ami ugye egy ilyen kicsi szerkezet, és aztán amikor ráhúzod a magát a Luffyt, egy picit lenyomod, akkor így felfújjas, akkor utána, de ez van egy csomó ilyen elektromos, de ez kuncsik. A lényeg az, hogy aki szájjal ügyesen felfúj Luffyt, az már elért valamit az életben. 0-30-54-88-88, nem mondom, hogy utassátok meg videóba, de hajrá!
3: Mindenről dumál.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duma kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
3: Blautec.
2: Melegre tervezve.
4: Júj!
5: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi.
6: Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
7: Keressen minket! A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
8: Bergtor.ro. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők, minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz, sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
9: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Fások utca 14.
12: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
13: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: Betlen.ro.
1: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Betlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
0: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
2: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
5: ismét lágerek,

0: Lufik világnapján vagyunk, október csodálatos 5-én jött egy nagyon-nagyon sokat mondó német nyelvű üzenet Roberttől, 99 Luftballon.
1: Köszönjük szépen.
0: Jó, neked az a verzió van még. És még van az angol, a 99 Red Luftballons valami.
1: Megdalulták.
2: Red Ballons, te. Nem, Luftballons az németű. Ha? De van a magyar verzió, a 99 Luffy.
1: Nézd, de megcsinálod, igen, rajtad múlik. Igen, itt a Lufik világnapján azért érkeznek a fontos jelzések és kérdések is. József például, nagyon jó kis üzenetet küldött nekünk. Azt mondja, hogy láttál a gyógyszertári Lufin gyártási számot? Nem. Aha, akkor te sem görgetted végig. Igen, ennyi kész.
0: Amúgy a csomagolásán is
2: csendben van, Endre, mi maradtál ilyen csendben?
1: Cili, nem akartam kommentálni? Nem, figyel az ember ilyesmire akkor, mikor helyzetem. De közben azért Atának a zavarba ejtő kérdése megér egy pálmát, egy kört, segítsetek. Ki kell tágítani? Csak kérdem. Mire gondol a költő?
2: Igen, a Lufit. Igen, nem, szóval el kell egyszer fújni, egyszer ilyen rekeszizomó, így ezt fújsz bele, és akkor kitágítod, és akkor utána már könnyebb fújni.
1: Ez jó.
2: Hát a terem így van? Hát így van.
1: Nem tudom, mert én mindig folyamatot, nem egy nagy puf, és akkor utána puf, puf, puf, hanem egy ilyen nagy puf.
2: Mi is több kérdésem?
0: Jaj, folyamatos.
1: Értem. Igen, én olyan vagyok, mint az elektromos.
0: Úgy dolgozol a levegőből, mint egy jazz trombitás. Tehát a levegő az egyformán jön, és a crescendo végére is még marad belőle. Egyébként valahányszor látok egy ilyen nagyon vagány jó kis jazz trombita szólót, mindig azon gondolkozom, mennyi sok jó vagány Lufit fel lehetett volna fújni ennyire.
1: Ugye?
2: Ez biztos, igen. Jó, közben Gréti is itt van velünk, Svájcból is jelen, jó reggelt, bár sajnos itt még 7.30 van és hétfő is írja nekünk, hát nálunk most már 8.30 is elmúlt, és még mindig hétfő, csak szólok. Ugye egy óra múlva is hétfő lesz.
1: Igen, és túléljük mindannyian, Gréti, ne idegeskedj, azért vagyunk itt veled, hogy könnyebb legyen ez a hétindítás, és a kora reggel se fájjon annyira. Közben gyertek, hadd mondjam el nektek, mert tényleg napok óta tolom magam előtt, van egy nagyon jó kis hír, nem tudom, tudjátok-e, valószínűleg nem beszéltünk róla, de egyszer készíthetnénk egyébként műsort a sakkozásról. Nagyon-nagyon szeretek sakkozni, úgyhogy engem az ilyen hírek mindig lázba hoznak. Így a közelmúlt eseménye, hogy egy 11 éves csoda kislány Kenterbe verte Polgár Juditot, de nem úgy a szószoros legértelmében, hanem hogy tulajdonképpen effektíve azt a rekordot, amit ő már nagyon régóta tartogat.
2: Ő lett a miniszterelnök, vagy mi lett?
1: Sok játék. Lóugrás, meg futó, meg minden más. Szóval, igen, van egy új ügyes kislányunk, aki ilyen fiatalon annyira nagyon ügyesen tudja és tolja ezt a sok témát le az összes kalapokkal.
2: Van egy csomó, szoktam nézni ilyen videókat, ahol ilyen nagyon zseni kis gyerekek vannak, de mindenfélében és többek közt a sakkban is, hogy egészen elképesztő, milyen gondolkodás, meg rálátásuk van. Na, mindjárt beszélgetünk egy picit erről a lányról, és hogy mit tud és ki ő, és egyáltalán milyen eredményei vannak. 0-30-54-88-88 pedig ide írhattok ti is.
3: Mindenről dumál.

0: mondom most, hogy mi kelljen majd még egyszer, Bodh Hanasivanandan. Ez a neve az indiai Csaba kislánynak, aki 11 évesen ilyen óriási nagy rekordokat döntöget meg, és hát ha egy ilyen fiatal tehetséges lánytól már most rettegnek a férfiak, akkor szerintem jó irányba megy a világ.
1: Igen, mert hogy egyébként ő lett minden idők legfiatalabb sakkozója, aki megszerezte a női nemzetközi nagymesteri címet, ez azért egy nagyon-nagyon fontos dolog, na erről fogunk beszélgetni majd a legfrissebb hírek után.
2: Így van, mert most az következik, képzeljétek el, úgyhogy a hírszerkesztőink már készen állnak, itt állnak az ajtóban, mindjárt, várj, csak unja be, jönnek, sietnek, úgyhogy megyünk mi is.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
8: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
10: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
14: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
15: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
13: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
16: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
17: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
18: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a Szablak, Varlak, Alkotlak, Méterárú rövidárú üzletbe Székely udvarhelyen. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
19: Mitől bömbi a bömbi?
1: Saját tejünktől, saját kezünktől.
19: És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül.
1: Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből.
19: Tedd az asztalra, kínált körbe.
1: Bömbi.
19: Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
8: háztartási gépre van szükséged, szőnyegszabászatot keresel, a Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
20: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
8: Gamma Electronics.
21: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
22: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
23: Fások utca 14.
24: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
25: Késő ősszel kezdődhet el a tereprendezés a tábor negyedik kazánház előtti téren. Több mint 5000 maradtak jogosítvány nélkül a hétvégén. Enyhe, száraz időnk lesz ma is napközben. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hatnagy Éva vagyok. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. A csalók a T-Park nevében küldik az üzeneteket, és egy hivatkozáson keresztül próbálják fizetéssel rávenni a címzetteket. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság arra figyelmeztet, senki se nyitsa meg az üzenetben található linkeket. A T-Park nevében küldött SMS-ek sürgős hangneműek, rövid fizetési határidőt szabnak, és büntetéssel vagy késedelmi kamattal fenyegetnek. A cél az, hogy a címzet gondolkodása nélkül rákattintson az üzenetben található hivatkozásra. A kiberbiztonsági szakemberek azt tanácsolják, hogy az SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazáson kapott hivatkozásokat ne nyitsák meg. Ha valaki ellenőrizni szeretné, valóban van-e fizetetlen parkolási díja, közvetlenül a hivatalos oldalt keresse fel úgy, hogy annak címét maga írja be a böngészőbe. Aki már rákattintott a hivatkozásra és megadta a bankkártya adatait, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a bankjával és tiltassa le a kártyáját. Késő ősszel kezdődhet el a tereprendezés a Székelyudvarhelyi tábor negyedik kazánház előtti téren, ahol zöldövezeteket alakítanak ki, növelik a parkolóhelyek számát és megoldják az esővíz elvezetését. A munkálatok nagyjából egy hónapig tarthatnak. A tervek szerint nagyobb térrendezést valósítanának meg a karbantartási munkálatok részeként. A beruházás 800 ezer lejre tehető, Dávid Endre alpolgármester a Székelyhonnak elmondta. Jelenleg még a Betlen negyedben dolgozik a karbantartásokkal megbízott kivitelező. Ha ezekkel végeznek, a tábor negyedben folytatják a munkát. A kazánház előtti tér rendezése nagyjából egy hónapot vesz majd igénybe, ha az időjárás is megfelelően alakul, így jó eséllyel ezt még idén sikerül megvalósítani. Országszerte 530 járművezetőnek vonták be a jogosítványát a hétvégén, 143-nak gyorshajtás, 68-nak alkoholhatás alatti vezetés miatt, derül ki a román rendőrség vasárnapi közleményéből. A tájékoztatás szerint a közlekedés rendészet munkatársai 137 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg, és bevonták 433 jármű forgalmi engedélyét is. Emellett 9600 szabálysértési bírságot szabtak ki, 4.331.000 leírtékben. Szent Király lovasa Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvánsváradi Lipicai Lovasközpontban, közölték a szervezők. A 19. nemzeti vágtán 16 székelyföldi ló-lovas páros állt rajthoz, 9 a nemzeti vágtán, 5 a kis huszár vágtán, 2 pedig a huszár gyerek vágtán. A nemzeti vágta mezőnyében a 9 székelyföldi induló közül 3-an jutottak tovább a szombati előfutamokból a középdöntőkbe. Kecset képviselők viseletében Demény Magor Szederrel, Nyikó Malomfalva színeiben Tamás Csaba, Jona Goldal, valamint Ijefalva képviseletében Csíki Árpád Kincsővel kvalifikálta magát a vasárnapi középfutamokra. A székelyvágta idei győztese az Etédet képviselő Kelemen Sándor Géza, továbbá Farkaslak a Nyáredszereda Sepsi Szent György Sáromberke és Zágon képviselője már az előfutamokban kiesett. A hűvös éjszaka és sok helyen párás reggelt követően ma ismét enyhe, száraz napunk lesz, derült égbolttal és sok napsütéssel. A délutáni órákban 19-21 fokot is elérhetik a hőmérők mutatói.
26: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: kiskacsókat csokoltatjuk, 9 óra múlt néhány perccel, ezek voltak a legfrissebb hírek a Rádió Gagán. Hétfő van, gyerekek, ébresztő, ki az ágyból, nekiszaladtunk ennek a munkahétnek, ráadásul remek a hangulat.
1: Így van, sakmat mindenkinek, aki nem figyel, mert mindjárt jön aztán a jó kis fejcserés, támadás. Itt vagyunk hárman, mindenki feje a saját helyén, saját nyakán. Máté Kincső, Berecki Szili és Nagy Endre vagyunk. Folytatjuk még 2 órányi hármas szabállyal.
2: Próbálok viselkedni, Mendre, úgy belejött ebbe a sakkos dologba, hogy félek ne, hogy kiüsse a parasztot. Hogy nézzük, hogy mi van itt a lejátszási listánkon, Tom Grennan és a How Does It Feel. Ezzel a dallal indulunk már is.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében.

0: egészségben, boldogságban, szeretetben, békességben, szerencsében, a jó Isten éltesse sokáig a Rádió Gagát.
1: Köszönjük szépen.
0: Hoppá, hát ezt köszönjük nagyon szépen. Neki szaladtunk a köszöntős üzeneteknek. Nagyon jó fejek vagytok, nagyon aranyos, hogy írtok ilyen tekintetben is nekünk, de hát nem feltétlen csak ilyen formában lehet ugye kifejezni. A boldog szülinaposkodást regisztráljátok például a szülinapi játékunkra, ami holnap kezdődik.
2: De amúgy nagyon jó fej vagy, Tomi küldte nekünk, csak nem ott tudom odaírni, mert ugye most határ lelépett. Ugye nem ott tudom odaírni, Tomi írta, és küldött egy önmagány videót, összeállította egy csomó képet, összevágott, ami ilyen dubadubás, meg rádiós, meg mindenféle
0: milyen
2: kép,
0: úgyhogy
2: jó fej vagy, Tomika. Köszönjük szépen neked ezt is, de még messze van a szülinapos, ne kezdjetek el ilyen szülinapízéket írni, mert 15-5-e, tehát hogy még addig bőven van 10 nap, és a játékunk el se kezdődött, úgyhogy még ne írjatok ilyeneket. De köszi, jó fej vagy.
0: Tényleg jó fejség.
1: Valaki fogta magát és munkát fektetett bele, most már tényleg az kell, hogy Tomi regisztrálja a nyereményjátékra, hát ha a szerencse majd vissza köszönt téged egy jó kis nyereménnyel a következő napokban, mert holnaptól indul.
0: Holnaptól így indul, van. Így van. Na de gyertek, kanyarodjunk vissza egy kicsit Polgár Judithoz, és ami még fontosabb, egész pontosan, Endre szeretné elmondani ugye az ifjú 11 éves sok tehetség nevét.
1: A Bodana Sinavandán, ezt úgy mondtam, hogy közben néztem a szemedbe.
0: Sivanandán, jól mondod, igen. Azt a mindenit, hát igen, maradjunk annyiba, hogy nem magyar nemzetiségű hölgyről van, szóval ez azt hiszem, hogy kiderül.
1: Bodanko.
2: Ilyen, nem.
0: Képzeld el, bár a Bodana, nem is tudom, hogy kell ejteni, akár egy szép magyar név is lehetne. Na jó, az a lényeg,
1: Bodanko,
0: hogy
1: gyarabita.
0: Női nagymester lett a sakban, Sivanandán. És úgy egyáltalán nagymester lett, hát az hatalmas megtisztelés, tiszteltetés és tekintettel azzal, hogy egy 11 éves pici leányzóról beszélünk, eszem áll meg, hogy mekkora géniusz, vagy mekkora tehetség lehet, és egyébként ő volt az, aki kicsivel korábban, még azt hiszem idei történet ez is, megdöntötte Polgár Judit 38 éves világrekordját, szintén a sakk területén értelemszerűen. Hogy születnek az ilyen csoda gyerekek? Engem az érdekel.
1: Az még izgalmas, hogy veszik ezt észre.
2: Technikailag kérdett.
1: Az útban egyszer a méhecske, a zümzüms, persze. A virág.
2: De... Elkérdem a szüleimet.
0: Holnap elmeséled nekem?
1: Hogy születnek a csoda gyerekek?
2: Hogy születnek a csoda gyerekek? Igen, bocsánat, visszajön a gólya. Igen, elnézést.
0: Igen, de izgalmasabb az, amit Endre bedobott a közösbe, hogy veszik észre tényleg, hogy csoda gyerek a csoda gyerek. Uh-huh. Gondolj bele, ha hány éves lehetett ez a 11 esztendős nagyleány, amikor úgy először, nem tudom, a lóval lépett egy lebetűt, tudod, uh-huh. hogy kiderüljön, hogy bum!
1: Igen, és látták, hogy a futóval nem fűbetűt lép. Hát tényleg jól csinálja.
2: Igen, szerintem mondjon az első ötlet, mikor meglátod, hogy kimegy a pajta elé, és akkor épít legóból egy ilyen bástyát a ló mellé. Tudod, csak valami. Nem visszat félretéve, tényleg megbeszéljük, hogy milyen eredményei vannak, egészen elképesztő a lány. Úgyhogy 0735488, ha tudjátok, hogy születnek ezek a csoda gyerekek, írjátok le.
3: Székelyföld velünk ébredt.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: lejárt az edzés időszaka, a Training Season, Dua Lipát hallgattuk, és valóban most már nem edzésről élesben megy a történet. Pontosabban élesben megy a játszma, ugyanis a fiatal indiai, most hogy indiai vagy brit, vagy hogy van ez, hogy akkor...
1: indiai származású, igen, gyökerekkel bíró, nagy-britanniai 11 esztendős kislány.
0: Igen, mert az az izgalmas, hogy ő lett ugye Nagy-Britannia legfiatalabb női sakkbajnoka korábban. Igen. Tehát egyértelmű, hogy most jó kérdés, ha például ugyanez az indiai származású gyerek egy indiai nagyváros, mondjuk egy Bombay nyomor negyedében születik meg, akkor esélye volna-e a világnak, hogy tudjon róla, vagy neki esélye lett volna-e, hogy idáig eljusson. Úgy ráadásul, hogy azért a sakk azért egy nagyon vagány sportág, mert a nagy mesterek körében ugye van külön női bajnokság, meg minden, meg női nagymesteri cím, de hogy férfiak ellen is játszanak, és vannak olyan tornák, ahol nincs külön női férfi torna, hanem tényleg mindenki mindenkivel szembeül a táblával szembe, és aki ügyesebb, az nyer. Ilyen szempontból tényleg le a kalappal.
1: Nagyon zseni a kicsi lány, és komolyan mondom, én mindig csak ámulok és bámulok minden ilyen alkalommal, amikor szembe szaladok egy ilyen történettel, főleg úgy, hogy mondom, szeretem nagyon a sakkot, és arról is beszéltünk talán néhány dallal korábban, hogy egyrészt megdöntötte Polgár Judit 38 éve fennálló rekordját, másrészt maga Polgár Judit is felfigyelt azért rá, hogy ő mennyire tehetséges. Hogyan neveljünk zseni gyereket sakkban? Ehhez születni kell? Kérdezed, de komolyan, na, tehát hogy ebben valahol ott vannak a gének is, vagy ez egy abszolút de tanulható dolog, mert hogy a sakk az a logika játéka, az egy
2: biztos
1: tanulható dolog, hogy ne legyen, csak ennyi.
2: Igen, de 11 évesen még biztos, hogy nem a tanulástól, hogy fú, de ügyes, és rászánta délután, mit tudom én, miután hazament, és a házi olvasmány, a házi feladat helyett negyedik osztályban rászánta az időt, és megtanult sakkozni, biztos itt nem erről van szó. Szerintem vannak ezek a tipikus zseni gyerekek, akik ugye, legyen ez Rubik kocka kirakás, legyen ez sakk, legyen ez versenyautózás, hát vannak, akik 6-7 évesen olyan szinten versenygókártoznak már, hogy nézed, hogy ember, tehát hogy járni nem tudtam normálisan 6 évesen, nem, hogy gókártozzak, és vannak ilyenek, akik egyszerűen ráérzésből, egyszerűen valahol van egy picit zsigeri érzékük az ilyesmi. 11 évesen világbajnok lenni, meg a világ legjobbja lenni, hát nincs edződ már. 11 évesen, nagyon durva.
0: Örök kérdés, hogy akkor mennyi a genetika és mennyi a tanulás lehetőség ebben a dologban. Ez a nagy dilemma, ugye az angolok a nature versus nurture, hogy akkor a természetből adódik, vagy pedig a nevelés, vagy a hozzáadott táplálás, ha úgy tetszik, a tehetség táplálása. Szerintem a kettőnek a kombinációja. Az a szép a sztoriban, hogy a kis csaj, már bocsánat, a nagy mesterasszony. Kis tiszteletet azért, gyorsan magamból kicsikartam, és nem is volt nehéz. Annak idején, a lezárások idején, a koronavírus idején kezdett el autodidakta módon, önoktató módon megtanulni sakkozni. Még egyesek azt nézték a TikTokon, hogy kell jól lefagyasztani a petrezselyem zöldet, addig valakiből világbajnok lett. Tehát, hogy itt is azért van egyfajta különbség.
1: Ne kellettünk kenyeret sütni, maszkot varni, vagy éppen sakkozhatunk annyit, hogy na, segítsetek a matekozásban, ez a koronavírus ideje, ez mi volt? 20-21?
2: 20.
1: Akkor 6 évvel hát ezelőtt, tehát 5 éves korában fogott neki a pici lány effektív, akkor autodidakta módon sakkot tanulni. Ez valami zseniális, főleg akkor, hogy tényleg nem tudom, a családban ki tudja, volt-e valaki, aki méltó partnere tudott lenni egy ilyen pici lánynak.
2: Azért gondolom, főleg, hogy a sakkot nem lehet annyira jól megtanulni profi szinten. Meg lehet tanulni, úgyhogy tudjunk, mi kell, leülünk és ketten sakkozunk, az oké. De hogy a sakkodnak van egy ilyen, szerintem egy ilyen személyiség típus kell, aki előre lát 4-5 lépést, aki tudja, hogy a másik hogyan fog lépni, és arra hogyan fog tudni reagálni. Ezek általában az ilyenekből lesznek vagy a logisztikai szakemberek, vagy a légiforgalmi irányítók, vagy valami ilyes, aki tudja előre 20 percre, biztos vagyok benne, hogy milliméterre pontosan így fog alakulni. És szerintem ez nem elég csak megtanulni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg gyakorlás kellettől függetlenül. 0735488888, írjátok le véleményeiteket az ilyen kis zsenikről.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hát egy kicsit olyan veszett fejszennyele a nyárról énekelni kell. Mi Harryst hallgattuk. 9 óra 28 perc magasságában. Egy gyors forgalmi információt ékeljünk be. Lőrincnek köszönjük szépen, aki jelezte, hogy Ernyében a körforgalomnál Iszecseterre ellenőrzés zajlik. Mindeközben pedig ugye egy picit sakkozásról beszélgettünk, meg arról a zseni 11 esztendős kislányról, akinek a nevét egyedül Endre tudja kimondani. Sivanandan.
1: Na, nem csak én.
0: Figyelj, látod, összejött, de a családnevet már nem vállalom be. És ennek kapcsán érkeznek üzenetek tőletek is. Robert például azt mondja, hogy a sakk az veszélyes sport nagyon. Ha netán elalszol sakkozás közben, a királynő könnyen kiszúrhatja a szemet.
1: Igen, ezért kell a bástyára ráaludni. Szólok a profik.
0: Jaj, ugyanis. Mert hogyha így lehagyja a fejét, arra gondol.
1: De még másféleképpen is veszélyes tud lenni a sakk egyébként. Olyan már volt, hogy valaki beleszólt egy lépésbe is harmadik félként, és tetlegesség lett a vége. Van, amikor nagyon komolyan veszik, úgyhogy óvatosan.
0: De mit tudsz? Milyen pletykákat ismersz?
1: Ne próbáljátok meg, hogy vannak ezek a nagyon nyugis ember, akik a sétatéren a sakkasztalokon sakkoznak.
0: Imádom.
1: Oda kell menni, bele kell szólni, aki veszélyesen szeret élni. Lássuk, mi lesz a vége.
2: Mert? Szerintem én a lóval léptem volna, igen, vagy néha a futárt kihozod a C4-es mezőre. Futár, milyen futó?
1: Ez nem a fánkúrjel, se nem a kárgúz emberet. De egyébként igen, mert a futár hozza a mattot.
2: Szóval, hogyha a futót kihozod a C4-esre, akkor meg
1: nyakor. Gondolj bele, a másik egy nagyon előkészített titkos taktikai támadás, ezt akartam, hogy megnehezítsem a munkámat.
0: Kihozzátok magad.
1: Nem tudom, miért kell ilyen nehezen fogalmazni. Agyon gondolta a dolgos, hogy összes puff beleszólsz, és az egész taktika megy a francba.
2: Paralelopipedon formában. Ez a legjobb.
0: Nagyon jó. Ja, nekem egy nagyon ügyes kis bogarat ültettetek most akaratlan is a fülembe. Képzeljétek el azt a futárszolgálatot, vagy ilyen csomagküldő szolgálatot, ahol vannak ilyen pepitás minden arculatilag, és akkor vannak a futárok, akik vagy fehérben, vagy feketében, ilyen kis lósisakkal, meg bástyakalappal, és így szállítanának ki. Szerintem ez nagyon hiánypotló lenne. Mm-hmm.
2: Ez lesz a matkurier.
0: Ez lesz a
2: neve.
0: Igen, de TH-val, és akkor még passzol a nevemhez is.
2: Igen, és akkor kiszállítják a csomagodat, akkor kapsz egy értesítést, hogy sakmat.
0: Jaj, nagyon jó. Esküszöm, mert ez egy zseni ötlet, ezt meg kellene csináljuk.
2: És akkor ők nem futárok lesznek, hanem futók, ugye, amit megtanultuk.
1: Lehetne az, hogy ezeknél a mindenféle szekrényeknél, ahol ki kell venni az ilyen mindenféle boxokból az ajándékot, ne azt mondják, hogy beolvasod a kártyát, vagy a QR kódot, hanem azt mondják, hogy a C8-asban van a te csomagod.
0: Nagyon jó. Vagy úgy tudod kinyitni, hogy nem leküldik a kódot neked e-mailben, SMS-ben, stb., hanem egy ilyen nagyon egyszerű saklépéssel kell reagálni a meglévő játszmára, és az egész napi játszma ott lenne, és tulajdonképpen mindannyian játék részesei lehetnénk.
2: Jó, én szívesen vállalok futói munkát, csak egy kérdésem van, hogyha a parasztokat ki lehet ütni?
0: Ki?
2: Akkor jó, köszönöm, ez lett, én szerettem volna, hogyha valaki parasztokat tudjuk ki.
1: A lovakhoz értesz?
2: Hát nem, de én futó vagyok, mindenki csak a lovakhoz, nem ugyanaz a lépésünk.
0: Ez egy jó kérdés, hogy ki mi lenne. Endréből szerintem nagyon sziklaszilárd bástya tudna lenni.
1: Egyértelmű.
0: Nagyon.
1: Ott áll a sarokban, nem bántják, ha nem jön ki onnan. Tökéletes. Nagyon.
0: Igen, tehát néha játszmák zajlódnak le.
1: Egyikünk se vállalja a parasztot.
0: Én leszek paraszt, hát én olyan messze tudok köpni, én leszek paraszt. Komolyan mondom,
2: ez lesz a vizsga, vagy mi?
0: 2,5 méter.
1: A királyt berakják a sarokba, elsáncolják, ne, azon által köpünk, ne, megúlik
0: ki
1: a támadás.
0: Ki akar itt királynő lenni egyébként is? 07-35-54-88-88. Na mit szólnátok egy ilyen, hogy is mondta Cili, matkurier nevű
2: matkurier.
0: Jó kis futárszolgálathoz írjátok meg.
3: Mindenről dumál.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
3: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
5: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svédasztal a Határpatakban. Egyél, igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
7: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitás, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállás biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
8: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.kötőjel.term.ro. A név kötelez. Már több mint 20 éve.
9: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badaworsz Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badaworsz Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
10: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a Szablak, Varlak, Alkotlak, Méteráru rövidáru üzletbe Székelyudvarhelyen. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
11: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel?
12: A tökéletes helyszínt keresed?
11: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
12: Areohotel.ro.
11: Tökéletes rendezvények. Areó.
13: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg szabászatot keresel?
14: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
15: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
16: Gamma Electronics.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
20: A reklám után
21: ismét lágerek,

0: Kitaláltam egy jobb nevet, ez nem a matkuriér lesz, hanem a sakkómi.
1: Sakkómi. Nem, az a szlogen kellene legyen, te Szilvi.
0: Jó, jó, jó, igazadon.
1: Matkuriér, sakkómi. Kész vagyunk.
2: Ez
1: nagyon jó. Jegyeztessük be a cégbíróságon, na komolyan csináljuk ezt meg. Ez egy jól működő dolog tudna lenni.
0: Endre, intézed a papírunkat?
3: Hogy mi, persze, miért?
1: Te Szilárd Bástyánként, igen.
3: Érdekes.
1: Igen?
3: Bocs, csak gondolkozni kezdtem, hogy felvettük a szerepeket a sakktábláról, hogy valahogy át kellene a sakkot is most már egy kicsit reformálni, modernizálni, mert én azért hiányolom, hogy a sakkban a tisztségleosztás, akkor sehol nem szerepel a bürokrácia.
1: Na ez
3: mert
1: igaz.
3: Mi lenne, hogy átkeresztelnénk, hogy nem bástya volna, volna egy írnok, egy jegyző, vagy közjegyző, volna egy alpolgármester, és akkor ugye egészen más indulattal ütnéd le a tábláról egyiket, vagy másikat, mert az összes felgyűlt frusztráció, na, hol van, melyik sarokba bújt el az alpolgármester, jövök én a paraszta.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Csak akkor a lovat mire cseréled le? Mert az a baj, hogy számomra a sakktábla...
3: Villanyautóra.
1: Golfkocsira, vagy ilyen önkormányzati szolgálati verdára, Dacia-ra, táti. Na, de tényleg, na, sak nincsen ló nélkül. Azt úgy nem
0: nincs,
1: lehet.
0: Nincs, az ikonikus.
3: Sak
0: persze,
3: nincs, ott van.
1: Az van.
0: Az lehet ló nélkül, de nagyban hozzájáró, hogyha ló is ott van. A kérdésem az, hogy el lehet a parasztokat, valami belevők akadó parasztokba. El lehet nevezni mondjuk azokról az emberekről, akiket nem bírsz annyira. És akkor van, kaptál, tessék, mennyi, hány van? 10, 8? 80 sorban? Hány? 80, ugye a saktáblán?
3: Igen, 8.
0: Jó, 80, köszönöm. Tehát, hogy van 8 paraszt, az 8 ismerősöd, akit nem szeretsz.
1: Igen, ez simán lehetne.
3: Ilyen kis fotókat felragasztanál szépen a fejükre, és akkor jönnek a haverek szüli napi buliba, léveszed a sakpartit, csak akkor néznek, hogy...
1: Sőt, ilyen voodoo babákat kellene oda tenni a parasztok helyet. Ilyen mini voodoo babát, gombos tüvet. Cuk. De az jut eszembe, mert nekem nagyon tetszik ez, amit szóba hozott Endre, hogy tényleg nagyon reformálni kellene egy kicsit ezt az egész történetet. Mi lenne, hogyha az első sornyi parasztból a két szélsőt beáldoznánk? Te telefonozol közben, Berecki?
0: Nem, bocsánat, meg akarom még keresni, hogy mindegy, majd elmondom ide.
1: Na, de hogyha a két szélső parasztot ott közvetlenül a bástya előtt beáldoznánk, ő lenne mondjuk, vagy ők lennének a jegyzők. Uh-huh. És akkor ki kellene találjuk, hogy ők viszont hogy lépnek. Mert szerintem tekintettel arra, hogy milyen bürokráciában szocializálódtuk itt Romániában, visszafele, ugye?
3: Igen, hátrafele kellene lépjenek, így van. Tehát mindjárt az első lépésnél lelépnek a pályáról.
1: Tehát csak, nem, csak akkor tudnak lépni, amikor már a bástya eltűnt a hátuk mögül. Uh-huh. És akkor egyet lépnek hátra, megengedjük, hogy oldalra is lépjenek.
0: Jó.
1: Mert félreállni is nagyon tudnak.
0: Ez rendben van. Én ennyire nem értek a sakhoz, mint amennyire ti most belemásztatok, de nekem nagyon tetszik az ötlet. Mindenféle sakbábúnak adjatok szerepet. 07-30-54-88-88, ide pedig el is küldhetitek bátran, úgyhogy még foglalkozunk ezzel, megnézzünk mindent, ami ezzel kapcsolatos.
4: Ez a hármas szabály. Mindenről dumál.

0: Neki fogtunk megreformálni a saktáblát és a sakfigurákat. Gyertek, csatlakozzatok, legyetek partnerek. Közben Sanya jelzi, hogy ő 7,5 méterre tud parasztkodni. Szerusz, Sanya itt a körben, a csoportban. Üdv!
1: Végülis van 8 kiadó, úgyhogy ebből már 2 akkor ezek szerint foglalt. 0735488888 a maradék 6 helyre lehet itt jelentkezni.
2: Lehet, és különböző játékpozíciókat is el lehet foglalni. Közben gondolkozom, hogy mégiscsak csoda, hogy a sak még divat, mert nagyon bináris, csak kettőféle szín van benne, szóval nem tudom, hogy van ez.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
5: Visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Melegre tervezve.
7: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
3: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
8: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szuvátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
9: Pása kutca 14.
10: Júj!
11: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi.
12: Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
13: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
14: Mi lenne, ha 10 hónap alatt a gyengeség
5: gyengeségedből az erősséged válna.
9: Félsz a román abszolválótól? Félsz, hogy nem lesz meg a 8-as, és emiatt nem jutsz be álmaid gimnáziumába? A MyJourney nyelviskolában nem csak tanórákat kapsz, hanem egy tudatos rendszer, magánóra szintű figyelmet, közösségi motiváció, tudatos versenyfelkészítés 10 hónapon át lépésről lépésre.
5: MyJourney nyelviskola, ahol a gyengeségedből erősség lesz, az erősségedből siker.
10: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
14: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
15: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
16: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székely udvarhelyi térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
17: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feldétekkel.
18: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
17: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
19: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Megnyitott a kapuit a hétvégén a városi korcsolyapálya. Tűz ütött ki a brassói tüdőgyógyászati kórházban. Egy ember életét vesztette. Kellemes őszi időre számíthatunk ma, sok napsütéssel. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Immár 5 hónapja tart a romániai kormányválság, miután a Bolozsán kabinetet május 5-én, alig egy évvel hivatalba lépése után megbuktatta a PESZEDE által kezdeményezett és az AUR szavazataival átment bizalmatlansági indítvány. Azóta három miniszterelnök jelölt is kudarcot vallott, a politikai patthelyzet pedig tovább mélyült. Nikus Orden államfő ma ismét konzultációra várja a parlamenti pártokat, amelynek végén várhatóan megnevezi újabb kormányfőjelöltjét. A mai tárgyalások várhatóan 14 órától kezdődnek. Megnyitott a kapuit a hétvégén a városi korcsolyapálya. A múlt heti előkészítési munkálatokat követően már ki is próbálhatták a jeget a városlakók, de meccset is tartottak a hétvégén a friss jégen. A közkorcsolyázás programja az idei szezonban is hétfőtől péntekig 12 és 14 óra 50 perc között van, szerdán azonban az esti órákban 19 óra 30 perc és 21 óra 30 perc között is várják a korcsolyázás szerelmeseit. Hétvégén te több idősáv is a városlakók rendelkezésére áll. A belépők árai nem változtak a tavalyhoz képest, gyermekek 10, felnőttek pedig 15 leért élvezhetik a téli sport nyújtotta örömöket. Tűz ütött ki tegnap a brassói tüdőgyógyászati kórházban. Egy páciens szénné égett a kórház első emeletén, közölte az egészségügyi minisztérium. Közleményében a tárca rámutatott, ahol testvélhetően azé a női páciensé volt, aki a felvetések szerint szándékosan gyújtotta meg a matracot az ágyon, amelyen feküdt. 10 személy, betegek és a személyzet a tűzoltók kiérkezése előtt kimenekültek az épületből, számolt be az Ágyar Press. A Brassó megyei rendőrség büntető eljárást indított a kórház tűzügyi. A rendőrség szerint az áldozat egy 27 éves nő volt. A személyzet két tagját, akik füstmérgezést szenvedtek, a helyszínen ellátták a mentőegységek. Ma szünetel a tanítás az iskolákban az Oktatás Világnapja alkalmából a diákok és a pedagógusok számára, ez hivatalos munkaszüneti nap. Az Oktatás Világnapját 1994 óta ünneplik világszerte, miután az UNESCO október 5-ét jelölte ki. Romániában 2013 óta külön ünneplik az Oktatás Világnapját és a pedagógusok napját.
21: Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője nyerte a Forma 1-es bahreini nagydíjat, amelyet az év elejéről elhalasztva Malajziában rendeztek meg. Verstappen idei első pályafutása 72. futamgyőzelmét aratta. Másodikként az összetettben illóvás Andrea Kimi Antonelli ért célba, aki 84 pontra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben. A dobogó harmadik fokára a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton elhatott fel. A világbajnokság hétvégén Szingapurban folytatódik. A spanyol másodosztályban szereplő CDL Eldönzé többségi tulajdonosa lett Lionel Messi. A klub hivatalosan is bejelentette a tulajdonosváltást, amelynek keretében a korábbi kolumbiai befektetői csoport teljes részesedését átadta az argentin világsztárnak. Messi számára ez az első spanyolországi profi klub tulajdonosi szerepvállalás, miközben már egy ötödosztályú spanyol csapatban is van érdekeltsége. Az 1921-ben alapított Eldönzé hét forduló után a másodosztály 19. helyén áll.
20: A szakemberek szerint derűs égboltra sok napsütésre számíthatunk ma is adáskörzetünkben, a hűvös, fagyos reggel után akár 19-21 fokos nappali maximumokat is mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Tegnap meg ilyen sakot se játszottak, hogy három játékos egyszerre, de remélhetőleg sokkal többen vagyunk, mint három. Így főleg, hogyha velünk tartotok még egy órát, folytatjuk a mai hármas szabály hétfői kiadását, még egy órát együtt töltünk.
1: Így van, a sak egyik oldalán Nagy Endrét hallottátok, a másik oldalán Márti Kincső zenét keres, én pedig leszek középen a bíró, vagy nem tudom, ez még mi lehet, én Berecki Szili vagyok, hello.
2: Jó reggelt, szép napot mindenkinek, reméljük már jól elindult a hétfőtök, és úgy egyáltalán a munkahétben is nyakig benne vagytok. Gyertek, hallgassuk meg a mai óranyitó dalunkat, az utolsót a mai műsorból. Jön a New Level Empire, és a megtörténtünk.
3: Ez a hármas szabály. A maga nemi.

0: is megcsináltunk, mi szemszájnak ingere. Többek közt a MAT nevű, mi ez? Futárküldő szolgálatot is kiötleteltük előző órában.
1: Csak futárszolgálatom, nem küldünk futárt. Nem futárküldő.
0: Hát de ki kell
1: küldi a
0: futárt?
1: Egy futárt, tessék?
0: Én kérek.
2: Tényleg, ha egy futárt rendelek, egy futár hozza ki a futárt. Nagyon jó kérdések. Mély filozófiai kérdések kerülnek elő ebben a hétfőn délelőttben. Közben pedig átpróbáltuk a sakkot egy kicsit formálni, vagy reformálni. Igen, szeretném valamit mondani?
1: Nem, igen.
2: És itt jönnek már is az ötletek, Robert azt írja, hogy a cégre kicsit lefordítva, hogy a cég vezetője volna a király, a titkárnő, a királynő, a bástya, a munkafelfőfelügyelő, a ló a targoncás, ez nagyon jó, a futó persze a futár, és maradt a paraszt, az a csomagszelektáló, írja itt még Robert.
0: Na, egész szépen le tudta osztani Robert a feladatokat, ugye ez is volt a kérés, vagy kérdésünk tulajdonképpen előző órában, hogy ki milyen szerepkör tudna társítani. Közben azt nézem, hogy egy nagyon jó kis jelmagyarázattal érkezett egy üzenet hozzánk, nem tudom, hogy ki küldte, de mindjárt segít nekünk ebben. Siri azt mondja, hogy például a király lenne ugye a séfú, vagy a boss, a királynő lenne a materialista, a futó lenne az R1-es munkatárs, R1 ide, R1 oda. Nagyon jó. A ló lenne a nyihaha, a bástya lenne aranyhaj hajléka, illetve a paraszt lenne az ágyuhusi. Ja, Istenem.
2: Ki van ezt találva?
1: A Rokmalac küldte.
0: Köszönjük szépen. Nagyon szépen passzántos. És hogyha Rokmalac, akkor esetleg olvassuk el igen a korábbi üzenetét is. Azt írta nekünk, jó reggelt. Ugyanúgy, már ugye feltettük volt a kérdés, hogy hogyan születnek az ilyen zseni gyerekek, mint ez a sakkozó lány. Azt mondja, ugyanúgy születnek, és úgy veszik észre őket, hogy egyévesen szobatiszták, már lefutották az 5 km félmaratont, 56 oldalas eszét írtak az élet értelméről, és megfejtették, hogy mit jelentenek a fekete-fehér négyzetek a sakktáblán, illetve miért ilyen csóró a király, hogy egy tisztre csak egy paraszt jut, vagy hogy miért kompenzálja a mozgás korlátozását egy lóval, miközben a királynő oda megy, és azt csinál, amit akar. Mm-hmm. Nagyon jó.
2: Nincs igazság a sakkpályán se, úgy néz ki. Szépen párhuzamosan lerajzolja az életet.
1: Tényleg, mi ez a... Ez egy ilyen feminista játék, nekem most esett ki le. Hát ne vicceljetek.
0: Hát ez az élet maga.
1: Hát a király nem léphet csak egyet bármerre, a királynő pedig bármilyen irányba bármennyit léphet. Hát ez milyen dolog? Mi ez a szabad kezűség?
2: De nézzük meg bármelyik királyi család történetét a történelemből.
0: Egyébként nem, hát de.
1: Ja. Tényleg.
0: Annak rendje is mondja szerint. Na.
1: Képzeljétek el, utána néztem, hogy melyik a világ legdrágább saktáblája. Ha már itt vagyunk. Egy picit, tudjátok, mindig szeretjük az ilyen legeket. Mit tippeltek, mennyi lehet a világ legdrágább saktáblája?
0: Szerintem 9382 euró.
2: $2.5 millió.
0: Na, te dollár,
1: euró. Szeretnék szólni, hogy a világ legdrágább saktáblája 9,8 millió dollár. Amúgy egy olyan saktábla, ami képzeljétek el, amúgy csak egy ilyen becsült értéken ez a saktáblának, mert hogy még tehát olyan rég csinálják és készítik, és mindenféle olyan extra, persze minőségű anyagokból, stb. Hogy még nincs teljesen kész, csak ennyi a felbecsült értéke.
0: Hát de mióta, hogy készítik, és mekkora ez a saktábla,
1: hát jó rég, de hát van egy csomó vagány. Arany, platina, gyémánt, rubin, zafír, smaragd, gyöngy, minden van benne, képzeljétek el.
0: Na,
1: egészen extrém.
0: Na, lehet, hogy ez a legdrágább, de izgi vagány, jó, hogy szóba hoztad, még mindig nem tudja überelni a Harry Potteres első részes élősak figurás sakbábus saktáblát, ugye? Na, beszélgessünk erről is zene után.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: szórakozunk és mosolygunk, és persze minden érdekességet megtalálunk a sakk világával kapcsolatban, de itt az első kérdés még mindig bizgeti a fantáziámat egy picit, hogy hogyan veszik észre, hogy valaki ennyire ügyes. Azon kezdtem gondolkozni, hogy vajon például nálunk fele egyáltalán mikor néz rá valaki arra, hogy egy gyerek például ilyen szempontból milyen képességekkel rendelkezik. Mi például annak idején, mikor télen nagy hideg volt, és nem volt tornaterem, akkor tornaórán sakkoztunk. Nem tudom, hogy ma még előfordul-e ilyesmi bármelyik iskolába. Szépen hozta a tornatanár bácsi a sakktáblákat, felrakta az összeset, és akkor elmagyarázta, hogy mit hogyan kell, és akkor segített és figyelte, és stb. Tehát valahol az általános, ingyenes, szép, gyönyörű, szép, ma az oktatás napján, ugye, vagy a tanügye nagy megfontolandó kérdéseinek a napján, vajon ilyesmi még előfordul-e, hogy valamilyen módon egy icipici tehetségkutatás beleférjen a nagyon-nagyon rögzített és leszögezett tantervbe?
1: Hát jó kérdés, igen. Ugye az alaptanterben, mert úgy vannak a délutáni magánórák, meg hogy úgy elviszik, nem tudom, a gyereket sakkörre, automatice, az még úgy belefér, de hogy a tornaóráknak például része ez, azt nem tudom. Vagy van egyáltalán az osztályfőnöki óra, látjátok, ahol például rászánja magát akár a tanci, akár az osztályfőnök, hogy ilyen és ehhez hasonló játékok alatt akár, de hogy észrevegye, hogyha tényleg a gyereknek valamihez úgy tényleg van tehetsége.
2: Biztos, hogy nincs. Vagyis én nem tudom, nagyon ritka, ha van is, akkor nagyon ritka. Én ezeket már egyiket sem kaptam el, én nem sakkoztam tornaórán, nem volt tehetségkutató, nem volt elmész szavaló versenyre, azért, hogy meglegyen a tízeset magyarból, stb. De hogy erre szerintem nem ad az iskola lehetőséget. Én most tudom, hogy az iskolának talán lehetne feladata, de nem feltétlenül gondolom az elsődleges feladatai közé ezt, viszont az, hogy lehetőséget adjon, hogy ez tényleg normális körülmények között legyen, és ne arról szóljon, hogy hát én nem merem az osztály előtt megmutatni, mert úgyis kiröhögnek, meg nem tudom, tehát az lehet, hogy egy kicsit gáz.
1: Én egyébként ezzel nem értek egyet, szerintem kifejezetten, hát mi más is lehetne a dolga az iskolának túl az alapokon, ugye, mint sem ez, hogy felfedezze, vagy észrevegye az, hogy kinek mihez van tehetsége. Most itt nem
2: feladata?
1: Nem feltétlenül az intézményre gondolok, tudod, hanem az olyan teljes értékű vagánypedagógusokra. Hány olyan sikertörténetet látunk a legnagyobbaktól kezdve, tényleg nemzetközi palettáról, de akár ékes magyar anyanyelvű honfi és nem csak honfi társaink kapcsán, hogy mai napig felemlegetik 30-40-60 pluszos feje, hogy ejha az a tanárnéni nem lett volna, vagy az a tanárbácsi olyan jó lehetőségeket mutatott. Tata. Szerintem ez valahol úgy tényleg értem. A jó tanár.
0: Az emberi oldalról történik.
1: Igen.
2: Igen, de akkor is legalábbis én úgy gondolom, hogy szerintem is kellenek az ilyen pedagógusok, mert ők ismerik meg a legjobban a gyereküket, meg neki van ehhez érzékük, aki azt mondja a szülőnek, hogy né, drága szülő, figyeljön oda a gyerekre, ilyen szempontból, mert ő nagyon jó a logikai rálátása, hosszú távon nagyon gondolkodik, hogy nem érdekli mondjuk valami olyasmi hobbi, olyan vagányság, ami miatt ezt ki tudja fejleszteni, de nem mondom, hogy az iskola kellene őt világbajnokát tegye.
0: Ja, hát nem,
1: hát
0: valaki ezt azt kell mondja, hogy...
1: Igen, de hogyha közben megkapja azt a szintű támogatást az iskolától is, tudod, hogy versenyekre viszik el, mert gondolj arra, hogy oké, tehát ez a kislány, akiről most beszélünk, ugye ő mondhatni valószínű egy viszonylag jómódú brit családba beleszületett, kezét csókolom, lehet megvan az anyagi fedezet, de hány olyan félzseni gyerekről tudunk, hogy a tehetség, az adottság megvan hozzá, csak mondjuk nem fér bele édesanyáiknak, hogy nem tudom milyen szintű akár országos versenyekre el tudják küldeni a gyereket, mert csak az utaztatás kérdéses ott, ahol 10 leér, ha tudnak kenyeret venni, már örülnek.
2: Igen, most ez jutott eszembe, hogy én még nem értem azt az időszakot, de hogy vásárhelyen volt például egy pionérház, ahova úgy tudtál elmenni délutánonként, hogy mindenféle fajta szabad foglalkozás volt, ahol tehetségnevel, de ment idézőjelben.
1: Mindenhol volt, igen. Igen, na, hogyha valami kikopott és sajnálatra méltó, ilyen szempontból aztán nem pont az.
0: Igen, és milyen kár, hogy nagyon ritkán vannak csak erre mondjuk kivételek, vagy látunk ilyet. Egyébként itt már különbség van a tehetség felfedezések között, és a tehetség gondozás között, ami egy huzamosabb program kellene, hogy legyen, maradjunk ennyiben.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről.

0: Az bizony a történet. Például az a jó kis történet, amit a Matt Courier cég köré szerveztünk, és kitaláltunk, és kiokoskodtunk ugye kicsivel korábban. Jó kis csomagküldő szolgálat, hogy ne futárokat küldözgessünk jobbra-balra ölve, és nem tudom mi a 6. emeletre. Na miért csatolok ide vissza? Azért, mert András ennek kapcsán írja nekünk, hogy a Matt Courier cégnél az a helyzet, hogy az összes paraszt át kell érjen a túloldalra, hogy futó legyen belőlük.
1: Ja, ez a teszt. Ez és a akinek teszt. Sikerül, de már a sakban úgy van, hogyha végig megy, akkor bizony, királynőre, vagy igazából bizony, bármilyen tisztet cserélheted.
0: Csak hülye vagy, ha nem királynőre cseréled.
1: Igen, főleg, hogyha... Igen.
2: Aki van itt, a királynőt?
0: De hát két királynő is lehet.
1: Ha minden tiszted megvan.
0: Hát igen.
2: Mi? Tényleg?
0: Igen, igen. Jössz, sakkozunk. Jó?
2: Ezt nem tudom.
0: Gyere, sakkozunk.
2: Ki kapsz? Ahona pont ráírni.
0: Azért mondom.
2: Na, ugye, igen.
1: De van abban egyébként valamennyi logika, amit ír nekünk itt András érintett félként egyébként, mert hogy gondoljatok bele, hogy mennyire vagány lenne, minél értékesebb dolgot rendelsz, annál magasabb szintű tiszt hozza az ki neked.
0: Milyen
1: tehát
0: jó.
1: Rendelsz egy 20 lejes valamit, ki hozza a paraszt. De rendelsz egy 6000 lejes plazma tévét, hozza ki a király, a királynővel együtt.
0: Na menj már.
2: Te Jóskáiknál már a második hete, már most ilyen harmadszor a futárszolgált, ez a Matt Courier, vagy mi a neve.
1: Mi
2: nem
1: a
2: tudom, de háromszor a király és a királynő jöttem be. Ezek honnan van? Mit csinál? Örökültek-e valamit? Mit csinálhatok ezeket?
0: Hát igen.
2: Milyen jó lenne pletykálni. Szerettem, nagyon jó.
0: Igen. Mondom, hogy van, komolyan van potenciál ebben a Matt Courierben. Hogy volt a szlogen, mert arra már
1: Sakkómi.
0: Nem. Sakkómi. Sakkómi. Jaj, de nem kell a van a végére? Sakkómi.
2: Nem kell, csak Sakkómi.
0: Csak Sakkómi. Jó, tehát Matt Courier, Sakkómi. Ezt itt tegyük el farzsebe, és körülbelül 5-10 év múlva, amikor már dúsgazdagok leszünk belőle mind a hárman, és már a negyedik jachtot vásároljuk, mert megoldtuk az otthoni medencét, akkor nosztalgiázunk.
1: Hogy a Matt Courier, Sakkómi szlogent hogyan fogjuk a román nyelv környezetben átültetni, hogy másoknak is ekkora élmény legyen?
0: Mi csak külföldre szállítunk.
1: Az is csak egy irányba.
2: Csak magyaroknak külföldre. Igen, az is csak egy irányba.
0: Küldjük a friss levegőt, a medvek a kicsókolat. Az annyi, a baj, hogy ezt már megcsináltak, igen?
2: Aki futárt felveszünk, és mondjuk Magyarországra szállít, az úgy jöjjön és úgy jelentkezzen, hogy meg kell várja, amíg onnan is vissza kell hozni valamit, mert nem éri meg nekünk azt, hogy oda-vissza
0: járkálnak. Mert én már azt is kitaláltam, annyi vagány kamionos hallgatónk van, és itt akkor kis kacsintás, kikacsintás mindannyiuknak, ha szeretnének esetleg kicsi plusz pénzt még ugye az amúgy is meglévő kursza mellé.
2: Annyi, hogy a Matt Courier egyelő a fekete táblákon játszunk, csak nagyon úgy néz ki, de lassacskán áttérünk, majd ígérünk.
0: Egy adott ponton fehér galléros bűnözők is lehetnek ilyen alapon.
1: Nagyon ki van ezt találva. Én azért még egyelőre nem várom.
0: Medencét akartok-e? Jaktot akartok-e? Na, akkor ezt máshogy nem lehet, csak szólok.
1: Medence is lesz?
0: Igen,
1: akkor én is beszállok.
0: Tehát akkor megyünk jaktozni, amikor már meguntuk a medencét odahaza. Nem tetszik?
2: Nagyon jó.
1: Attól félek, hogy valakit meg fognak itt kötni.
0: Hát nem engem.
1: És nem a lova.
2: Lehet felváltva megkötődni, hogy akkor legalább használjuk ki a medencén. Ilyen nem lehet csinálni, hogy hárman hát, akkor vállaljuk a megkötődni.
1: Azért nem lesz gyúródás a céges jacuzziban, mert mindig, mikor egy valaki fürdik, a másik kettő alá letöltendő tűnikkel.
0: Csapatépítő tréningek ott lesznek az őrsön. Hogy
1: lesz idő kívül nekünk, ilyen sok kézikönyvet írunk majd, mert akkor elfogy a letöltendőből.
0: Á, igen. Na de közben gyertek itt a mókán és kacagáson túl, nézzétek meg, milyen szép dicséretet kaptunk, tereljük vissza magunkat komolyabb vizekre. Márta azt írja, hogy nagyon jó ez a mai téma, a tehetségfelismerés. Itt időközben azért áthajóztunk a fehér galléros bűnözésig, de valóban na, ez egy fontos kérdés, és örülök én is, hogy szóba kerül. És mondom, még egyszer aláhúzom két vonallal, amit korábban már hangsúlyoztuk, és aztán mondjátok el ti is a véleményeteket, hogy valószínűleg az iskola, a pedagógus és természetesen a szülő dolga is, hogy észrevegye ezeket a kis tehetséges fiatalokat, aztán hogy mit kezdünk vele, akár székelyföldi, erdélyi vagy romániai mérce szerint, na az egy másik tártészta.
3: Mindenről dumál.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
3: Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
2: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
4: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársad, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. Ha élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz, várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
5: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A burok lakó parkházai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka.hu/lakopark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
11: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
12: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
13: Mitől bömbi a bömbi?
14: Saját tejünktől, saját kezünktől, és a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
15: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: A reklám után
20: ismét lágerek

0: Na tessék, feladtuk a leckét, hogy fel kell fedezni a fiatalokat, és tehetséggondozásba kell adni őket, de hát hogyan? Hogy vesszük észre, hogy tehetséges a gyermek? Találtam egy cikket, hogy 7 jel, hogy zseni a gyerek. Gyorsan felolvasom, aztán megbeszéljük. Figyelj! 1. Korán kezd olvasni. 2. Természetes zenei tehetség. 3. Meglepően jó memória. 4. Állandó kíváncsiság. 5. Humorérzék és játékosság. 6. Szívesebben beszélget felnőttekkel. 7. Tehetség nem mindig nyilvánvaló.
1: Én a 7.
2: Én ott
0: vállalom a hetest.
2: Én a legelsőnél magamra ismertem, aztán széles vigyor rögtön a második után leolvadt az arcomról, tehát hogy korán is szeretek olvasni, ez megvan, de...
1: De nem kell mind a 7 egyszerre párban, vagy páratlanban, meg a hírosztály. Szóval nem kell mind a 7 meg legyen egyszerre szimultán, hanem ha ebből egy vagy néhány, de nagyon, akkor már talán...
2: Igen,
0: tehát ezek jelek, és ebből ki lehet indulni. Most nem kell, tehát figyelj, ha valaki nagyon jól sakkozik, nem biztos, hogy jó zenében. Tehát vannak akkor olyan zenei analfabéták, akik másban zsenik.
2: Mármint, hogy nem tudom, hogy én zseni vagyok-e bármiben, de a zenei analfabétánál úgy magamra ismerek, igen. Nem tudom, én az a baj, hogy ezt így, ha végigolvasom, az eminens tanulót látom a, nem tudom, negyedik osztály első padjában, tudjátok, nem feltétlen a potenciális zseni jelöltet. Már csak azért is, mert hogy korán olvasni kezd. Mit jelent a korán? Tehát voltak olyan interjú vendégeim, akik 3-4 évesen, hogy Endre, 3-4 évesen mondjuk már tényleg könyveket lapoztak, és nem tudjuk, bármennyire szeretem őket, nem tudjuk feltétlenül azt mondani, hogy a zseni kategória az, ami szerint mondjuk globálisan zseni a zseni. Tudja.
1: Igen, de ez, amit te mondasz az éltanulóval, az lehet, hogy egy kicsit azért biceghet, mert hogy mi van akkor, hogyha tényleg zseniális a gyerek, de pont emiatt egy kicsit szétszórt, nem elég fegyelmezett a tantervben, az elvárásban. Ja. Van ez az általános felfogás, hogy aki nagyon zseniális, az aztán olyan zseni, hogy azt se tudja, hogy kell bekösse a jobb cipőjén a bal fűzőt. Na, hogy egy kicsit ilyen, tudjátok?
0: Nagyon nehezen tudtam így megcsinálni a licit, hogy ilyen szétszórt. De például rám találta azt, hogy nagyon szívesen beszélgettem felnőttekkel, mindig mondták, én megmondtam Szilás, hogy maga viseltet le lesz húzva, így is elkezdtem. Mondtam, hogy de hol igazgató úr, ez nem úgy volt, és szerettem felnőttekkel beszélgetni.
1: Az irodában, Perzsem.
0: Úgyhogy nehéz éveim voltak ezek.
2: Á, nem tudom, nem. Nekem egy kicsit ezt így nehéz lenyelnem, mint gombóc, hogyha valaki, nem tudom, jó humorérzékkel és megfelelő mennyiségű játékossággal.
0: És azt hittem, nagyot köpt.
1: Nem tudod lenyelni, ki kell köpni.
2: Ez csak 50 centis volt. Na, én ezzel nem értek egyet, csak ennyit akarok mondani. Szerintem az igazi zsenik azok úgy kibújnak a szögazsákból 3-4 éves korukban. Tehát Mozart és az 5 év. Én valahogy így vagyok.
1: Ja, hát akkor jó. Ezt lekéstük mindannyian, azt hiszem.
2: Na, belőlünk se lesz zseni. Baj. Lássuk belőletek, lesz.
1: Maximum Petrozsen.
3: Mindenről dumálunk.

0: nagyon úgy néz ki, hogy addig tettük-vettük itt a bábukat a saktáblán, hogy végül ilyen őstehetség meg gyerekzseni szempontból mindannyian matot kaptunk az élettől, de hát ebből is lehet tanulni.
1: Persze, hogy lehet tanulni. Köszönjük szépen, hogy részesei voltatok ennek a mai témának, és írtatok nagyon vagány SMS-eket. Tartsa meg a jóisten a szokásotokat holnapra is.
2: Holnapra is, mert hogy legközelebb, holnap reggel kereke 7 órakor újra itt leszünk, hogy együtt közösen ébredjünk veletek, addig legyen tűrhető a hétfőtök, innentől már csak rosszabb lehet. Szóval bírjátok ki, mert holnap reggel 7-kor újra jövünk és találkozunk. Szevasztok!
0: Szevasztok!
1: Sziasztok!
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Már visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontrans69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Trans.
7: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
9: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
10: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
11: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
12: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszervizt Farkaslakasz Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
13: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
14: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
15: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
13: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
16: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból.
5: Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvar helyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
16: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvar helyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
17: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
18: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
19: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
20: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
21: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
22: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
23: Késő ősszel kezdődhett el a tereprendezés a tábor negyedik kazánház előtti téren. Több mint fél ezren maradtak jogosítvány nélkül a hétvégén. Enyhe, száraz időnk lesz ma is napközben. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hatnagy Éva vagyok. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. A csalókati park nevében küldik az üzeneteket, és egy hivatkozáson keresztül próbálják fizetésre rávenni a címzetteket. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság arra figyelmeztet, senki se nyitsa meg az üzenetben található linkeket. A T-Park nevében küldött SMS-ek sürgős hangneműek, rövid fizetési határidőt szabnak, és büntetéssel vagy késedelmi kamattal fenyegetnek. A cél az, hogy a címzet gondolkodás nélkül rákattintson az üzenetben található hivatkozásra. A kiberbiztonsági szakemberek azt tanácsolják, hogy az SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazáson kapott hivatkozásokat ne nyitsák meg. Ha valaki ellenőrizni szeretné, valóban van-e fizetetlen parkolási díja, közvetlenül a hivatalos oldalt keresse fel úgy, hogy annak címét maga írja be a böngészőbe. Aki már rákattintott a hivatkozásra és megadta a bankkártya adatait, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a bankjával és tiltassa le a kártyáját. Késő ősszel kezdődhet el a tereprendezés a Székelyudvarhelyi tábor negyedik kazánház előtti téren, ahol zöldövezeteket alakítanak ki, növelik a parkolóhelyek számát és megoldják az esővíz elvezetését. A munkálatok nagyjából egy hónapig tarthatnak. A tervek szerint nagyobb térrendezést valósítanának meg a karbantartási munkálatok részeként. A beruházás 800 ezer lejre tehető, Dávid Endre alpolgármester a Székelyhonnak elmondta. Jelenleg még a Betlen negyedben dolgozik a karbantartásokkal megbízott kivitelező. Ha ezekkel végeznek, a tábor negyedben folytatják a munkát. A kazánház előtti tér rendezése nagyjából egy hónapot vesz majd igénybe, ha az időjárás is megfelelően alakul, így jó eséllyel ezt még idén sikerül megvalósítani. Országszerte 530 járművezetőnek vonták be a jogosítványát a hétvégén, 143-nak gyorshajtás, 68-nak alkoholhatás alatti vezetés miatt, derül ki a román rendőrség vasárnapi közleményéből. A tájékoztatás szerint a közlekedés rendészet munkatársai 137 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg, és bevonták 433 jármű forgalmi engedélyét is. Emellett 9600 szabálysértési bírságot szabtak ki, 4.331.000 leértékben. Szentkirály lovasa Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvánsváradi lipicai lovasközpontban, közölték a szervezők. A 19. nemzeti vágtán 16 székelyföldi ló-lovas páros állt rajthoz, 9 a nemzeti vágtán, 5 a kis huszár vágtán, 2 pedig a huszár gyerek vágtán. A nemzeti vágta mezőnyében a 9 székelyföldi induló közül 3-an jutottak tovább a szombati előfutamokból a középdöntőkbe. Kecset képviselők seretében Demény Magor Szederrel, Nyikó Malomfalva színeiben Tamás Csaba, Jonagoldal, valamint Ijefalva képviseletében Csíki Árpád Kincsővel kvalifikálta magát a vasárnapi középfutamokra. A székely vágta idei győztese az Etédet képviselő Kelemen Sándor Géza, továbbá Farkaslak a Nyárát Szereda Sepsi Szent György Sáromberke és Zágon képviselője már az előfutamokban kiesett. A hűvös éjszaka és sok helyen párás reggelt követően ma ismét enyhe száraz napunk lesz, derült égbolttal és sok napsütéssel. A délutáni órákban 19-21 fokot is elérhetik a hőmérők mutatói.
24: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
0: Hello mindenkinek, sziasztok! Az elmúlt hónapokban kaptunk szép nyári napokat, most pedig kaptunk egy szép őszi napot. Október 5-én egy újabb hétfő, a diákoknak most nagyon jó, mi pedig belevágunk a munkába.
1: Szerintem a szülőknek sem annyira rossz. István Szidónia, Győr Dávid Csaba, a mikrofonnál már is kezdünk Beberexa és a Faithless feldolgozásával, ez a Neuralizion.
22: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
2: Színes hírek,
22: helyi aktualitások,
2: interjúk,
22: játékok
24: és sok-sok nyeremény.
22: Ez a Színes Órák.

Budapesten ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Masmeló és Farukon, Zesta Védem. Hát ez az élet, belecsöppentünk egy újabb zúzós-húzós hétfőben. Mi van a to-do listán? Például bevásárlás. Gondolom ez sokatoknál esedékes. Na képzeljétek el, hogy elmentek a boltban, fizettek, a kasszás pedig néhány gombnyomással ezután eltünteti a vásárlásotokat. Állítólag pontosan ez történhetett egy svájci szupermarketben, ahol egy 30 éves pénztáros több mint 40 ezer eurót szedett ki így ezzel a módszerrel a kasszából. A módszere meglepően egyszerű volt, Csaba azt mondta, hogy hát azért ez sántít, de egy-egy nagyobb bevásárlást törölt. Volt neki biztos egy ilyen kártyája, azt odaérintette a képernyőhöz. A nyugtán pedig végül csak néhány centes szatyor maradt rajta, úgyhogy megvolt a vásárlás, csak nem a teljes összege, és így kapta ez az ügy a szatyros trükk nevet.
1: Próbálom megérteni, elmegyek vásárolni, kifizetem, eljövök, okay. És utána ő kitörli a vásárlásom értékét.
0: Így van.
1: És az általam befizetett pénzt kiveszi a kasszagépből, és a kártyával fizettem, akkor mi a szitu?
0: Hát gondolom a kártyás fizetésnél már nem játszik ez a módszer, de még biztos, hogy Svájcban is működik a készpénzes fizetés, úgy tudott ennyi pénzre szert tenni, csak
1: hogy
0: az
1: lehet,
0: a probléma, hogy a kasszarendszer lebuktatta.
1: Hogy lehet utólag kitörölni hát őt?
0: Veled már nem fordult elő olyan, hogy elmentél, valamit véletlenül rosszul csippantottál be, vagy 2-3 termékkel többet tettél be, és akkor hívtad a kasszás nénit, vagy a segítő bácsit, hogy kérem szépen ezt most törölje nekem a rendszerből, mert hogy valójában erre nekem már nincs szükségem.
1: Az szolgálókasszáknál igen, viszont ha szalagra teszed, akkor ott ők megoldják a törléseket.
0: Így van, és ez a kasszás néni megoldotta a törléseket.
1: Na, aztán lebukott, de hogy végül mi történt, még erről is beszélünk, illetve arról, hogy ez hogy tud megvalósulni. Nekem olyan furcsa, én azt gondolnám, hogy van egy olyan fajta rendszer, egy védelem pont az ilyen csalások miatt, hogyha már valamit kifizettél, utólag ne lehessen kitörölni. Hát most nem akarunk tippeket adni a kereskedelmi dolgozóknak, nem tudom nálunk, hogy működik, írjátok meg, ha valaki dolgozik ilyen helyen, ezt meg lehet oldani, vagy nem lehet megoldani. 0730 54 88 88, ide küldjétek az álláspontotokat, mi folytatjuk Esztel és Kanye West dalával, ez az American Boy.

0: Az Offenbach és a Wasted Love itt a Rádió Gagán. Arról beszélünk, hogy Svájcban egy kasszás, az egyik bolt alkalmazottja, hogyan nyúlt le jelentős összeget, és hogyan lett gazdag egy darabig. A jelentős összeg 40 ezer eurót jelentett. A módszere az volt, hogy miután kifizette az ember a termékeit, és elment, ő visszatörölte, és a pénzt kivette a kasszából, hagyott valami kis, talán egy szatyorárát a rendszerben, nem is tudom, hogy azt is miért, de mindegy, az a lényeg, hogy aztán lebukott, mert a bolt kamerái ezt észlelték. Ma már elég nehéz lopni, csalni mindenhol, föntről is be vannak kamerázva ezek a pénztárgépek, itt nálunk is szerintem máshol is így van. Aztán most már nem lesz annyira gazdag, mert a 40 ezer eurónak felét vissza kell fizesse, jó, frankban beszélünk, de mindegy, és kapott több mint egy év felfüggesztett börtönbüntetést.
1: És 5 évre el kell hagyni az országot is. Azért Svájc szerintem az az ország itt a környékünkön, ahova az emberek kívánkoznak, mert azt mondják, nem tapasztaltuk, de hogy ott jó az élet. Igen, egy picit drágább indít mifelénk, viszont azért ott jól meg lehet élni. Ez tipikus példa arra, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg nyaka szakad. Ugye mindenfele vannak ezek az idézőjelben mondott deszkorkaréc emberek, szerintem ez a nőszemély is ebbe a kategóriába tartozik, csak az a probléma, hogy túl gyakran, túl sokszor követte el ezt a bakit, vagy szerinte ő úgy tekintett erre az egészre, jaj, te jó, most ebből fogok én több pénzre szert tenni, csak az a probléma, hogy annyi vásárlást törölt, hogy ez szemet szúrt a vezetőségnek, hogy hát azért a kollégáinál nem fordult elő ilyesmi, olyan gyakorisággal, mint nála. Összesen több mint 30 ezer gyanús tranzakciót találtak az ő nevével, és a biztonsági kamerák ott vannak, és bizonyítékos szolgáltak, hogy hát ez a nőszemély valamit sumákol.
0: Így van, lehet, hogy kelet-európai felmenőkkel rendelkezett, úgy kicsi benne volt, tudod, amit otthon látott. Na, nem tudom, hogy erről nem szól a fel, hogy hová való volt úgy eredetileg a történetünk főhős nője, de azért az milyen durva, a büntetés legnagyobb, legnehezebb része szerintem, hogy el kell hajt 5 évre az országban, és hová mész érted? Pénzed nem nagyon van, jó, kicsi maradt neki, de hogy elmész egy szomszédos országba, mondjuk a határ mellé bérelsz egy házat 5 évre, aztán visszamész, hogy van ez? Nem is tudom, nem tudom.
1: Ezt most már nem fogjuk megtudni, a lényeg az, hogy ez egy elrettentő példa, hogy vigyázzatok a csalásra, vigyázzatok arra, hogy hogyan próbáltok sumákolni, mert előbb vagy utóbb így is úgy is lebukik az ember, rossz vége lesz, úgyhogy én még az amondója vagyok, hogy inkább kicsit és jól éljen meg belőle az ember, mint hogy egyből akarjon egy nagyobb összegre szert tenni.
0: Aztán ő nem egyből akart.
1: Marad a semmivel.
0: Ő apró, kicsi lépésekbe gyűjtötte össze, pedig az is Svájcban szerintem jól élnek, vagy hogy is mondjam, így kasszásként is biztos vagy benne, hogy nem panaszkodnak az emberek, de hát tudod, kis húja nem akadt meg a zsebénél.
1: Elmondom mindjárt azt, hogy néhány ízben hogy jártam én már bevásárlóközpontokban. Szerintem érdemes odafigyelni arra is, hogy mi van a blokkon, vagy mi van a számlán, amit a kezedbe adnak. Nem sokára innen folytatjuk, addig is a boldogság himnusza. Jó, most Pharrell Williams, jön a Happy.

0: A svájci eset kapcsán néhányan írjátok, sziasztok, ez Sántit, mert a kasszások nem tudnak törölni a kasszából, mindig hívják a teremvezetőt, az is elképzelhető, hogy ő volt a teremvezető, és közben ott ült a kasszában. Szerintem fizetés után nem lehet törölni, csak előtte, itt valami Sántikál, írt egy másik hallgatónk
1: pont
0: is.
1: Én is erre gondoltam, hogy ez így kicsit ilyen nehéz a sztori, ezért kértünk titeket arra, hogy ha ilyen helyen dolgoztok, akkor a rendszert jobban átlátjátok, mint mi. Írjátok meg most is érvényes 0730 54 88 88 ide.
0: Közben jött még egy üzenet. Nálunk is létezik ez az idézőjeles trükk készpénzes fizetésnél. A kasszánál a vásárlás értékénél nagyobb összeget ütnek be, a visszajárót pedig helyesen adják vissza, a különbözetet pedig zsebre teszik.
1: Uha, ezt próbálom érteni, ha itt lesz időnk egy kicsit ezen még rágódni.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
4: Reklám.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
9: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
8: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
9: Viking Kft. A te biztonságodért.
10: Júj!
11: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
8: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
12: Bergtor.ro. Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
13: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
12: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
14: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy...
15: Örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
16: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
17: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
18: Pársak utca 14.
19: Társadalmi célú hirdetés.
20: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
21: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
22: A reklám után
23: ismét slágerek

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: Bakosi Badesz Company és a lámpás. Szokták mondani, hogy a hazug csaló embert hamarabb utolérik, mint a sántakutyát. Gyakorlatilag pont ez történt egy svájci kasszásnénivel. Képzeljétek el, hogy elmentek egy boltban, vásároltuk 1000 leértékben. A kasszás szépen beüti a termékeket, te kifizeted az 1000 lejt, megkapod a nyugtát és hazamész. Megtörtént a bevásárlás, jaj de jó. Na de ezután a kasszás utólag törli a vásárlást, vagyis sztornozza, és a rendszerben így már nem az látszik, hogy történt egy 1000 leértékű vásárlás, hanem például egy 5 lejes bevásárló szatyor jelenik meg a tranzakcióban.
1: Azt írja nekünk valaki üzenetben, hogy nem kell Svájcig menni, Csíkban is történt ilyen.
0: Hopp.
1: Na, nem tudom, itt volt egy személyes sztorid, Szidi, amit ígértél, még korábban, hogy elmesélsz. Igaz, hogy az lehet, hogy nem ilyen fajta átverés, lehet hiba, vagy szándékosság, nem tudom. Na, hogy volt az a történet?
0: Az a helyzet, hogy én azon személyek közé tartozom, aki miután megtörténik a bevásárlás, nem szoktam ott ecsetelni és tüzetesen átnézni a számlákat, a kasszabonokat. Nem nagyon sokszor beteszem a táskába, aztán pedig utólag eldobom. Na de volt rá néhány alkalom, hogy úgy mégis csak megnéztem, hogy mi mennyibe kerül. Legutóbb néhány héttel ezelőtt történt meg, hogy vettem több box vizet, illetve 3 nagy-nagy-nagy kiszerelésű szemetes zsákot. És akkor, amikor utólag nézem a számlát, akkor látom, hogy fú, hát itt túl sok értékben van ez a szemetes zsák, túl sokat fizettem értük, aztán látom, hogy hoppácska, 60 a 3 darab helyett. És akkor utólag jeleztem, hogy gyerekek, itt valami nem stimmel, hát ugye nem 2-3 lejről van szó, hanem nagyobb értékről, és akkor ebben az esetben mit lehet tenni? Mondták, hogy hát akkor menjünk vissza, és ugyanígy sztornozzák, és ugyanígy törlik a rendszerből, és akkor csak 3-at tesznek be, és mondtam, hogy aj, ne, köszönöm szépen, én nem kérek ebből a macerából. Lehetne az, hogy inkább elmegyek és elveszem a 3 kifizetett, de meg nem kapott terméket?
1: És ez lett, ugye?
0: Ez lett a vége.
1: Jó, mondjuk tudod, ez úgy van, hogy húzzák, beütik, szorozzák, ott a 3-as mellett van a 6-os valahol. Ebben nem biztos, hogy szándékosság van, egyszerű emberi hiba, de ha nem nézed meg, akkor nyilván többet fizetsz, és ez a történet erről szól. Én ezért az a fajta vagyok, aki úgy a kasszabont nagy részben, ha most digitális kártyáról van szó, és utólag így megszoktam pillantani, hogy az van-e rajta, amit vásároltam, annyi volt-e az ára, amennyi a polcon szerepelt. Hát igen, volt, hogy az ember, én legalábbis visszamentem és szóltam, hogy bocsi, ez nem pont jó, de sokan tényleg nem nézik meg.
0: És velem nem ez az első eset, ami megesett, hogy több termék került fel a számlára, mint amennyit kifizettem, vagy mint amennyit megvettem, bocsánat, mert hogy már jártam így néhányszor, úgyhogy ebből mi a tanulság? Le kell ellenőrizni, mert tudom, csak azt tévedhet, aki dolgozik.

0: Cat Sci és az Animal itt a Rádió Gagán. Vannak-e, léteznek-e ilyen csalások, mint amiről beszéltünk ebben az órában? Azt írja valaki, hogy én is szeretnék valahol ilyen kártyát kapni, érdekel engem. Nem tudom pontosan, hogy milyen kártyára gondolsz, Levente, de ez, ha az a kártya, ami volt a svájci hölgy zsebében, akkor ez nem jó kártya, mert az ilyen 19-re húzol még egyet, tudod.
1: Ez az a kártya, amivel sztornozni tudod a bevásárlást, vagy törölni néhány tételt a listáról. Nem, nincs szüksége a nagy tömegnek, az egyszerű elárusítónak az ilyen kártyákra, legalábbis így gondolom én, de persze ti lehettek más véleményen, és akár még írhattuk is nekünk. 0730 54 88 és 88, azonnal folytatjuk, de most érkeznek a friss hírek.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. areohotel.ro. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Már visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
6: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontrans69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
7: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
8: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
12: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
13: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető.
12: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
14: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal vagy akár egy saját grafikával.
4: De szuper ötlet!
6: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
4: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
14: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a székelyudvarhelyi térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per a szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Rendhagyó módon emlékeznek idén Székelyudvarhelyen az aradi vértanúkra. Lezárták az A1-es autópálya egy szakaszát. Túlnyomó részt napos időnk lesz a folytatásban. Jó napot kívánok, részletes híreink következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Légi célpontot észlelt a Védelmi Minisztérium radarrendszere már a virradó éjszaka a román-ukrán határ közelében. A hatóságok roalert lakossági riasztást adtak ki Tulcsa megye északi részére, ám a román légtérbe behatolást nem regisztráltak. A katonai radarok az ukrajnai Vilkov térségében közvetlenül a román határ szomszédságában észleltek egy légi célpontot. A helyzetre reagálva Mihail Kogalnicsianu 75-ös légibázisról azonnal felszállt két F-18-as vadászgép. Az intézkedésre párhuzamosan pedig roalert figyelmeztetést küldtek ki a lakosságnak 2 óra 34 perckor. Mivel légtérsértést nem észleltek, a légiriadót hajnali 3 óra 23 perckor fújták le. Rendhagyó módon, de idén is méltóképpen emlékeznek meg Székelyudvarhelyen az aradi vértanúkra október 6-án. Mire megvirradt címmel a Városháza udvarára várják az érdeklődőket, hiszen ezúttal nem csak a haláluk, hanem az életük felől emlékeznek a vértanúkra. Leveleken, személyes történeteken, zenén és képeken keresztül idézik meg az utolsó éjszakát, amely után felviradt a végzetes hajnal. Az eseményen közreműködnek többek között Csorba Kristóf, a Tomcsa Sándor Színház művésze, a Székely Dal Egylet férfi kara Bartalis Izabella vezetésével, de több szólistát és a Huzavonan népi zenekart is hallhatják az emlékezők. Az eseményre holnap 18 órától kerül sor. Leállították a forgalmat az A1-es autópálya Nagyszeben és Bojca közötti szakaszán, a Nagyszeben-Pitest Stráda 2-es szakaszának építési munkálatai miatt. A korlátozások a tervek szerint december 19-ig maradnak érvényben, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Az épülő felüljáró annak a csomópontnak a része, amely Bojca térségében biztosítja majd az összeköttetést az A13-as és A1-es autópályák között. Halálbüntetés várhat a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára, egy meg nem nevezett magasrangú Abu Dhabi forrás szerint. A rendelkezésre álló információk szerint Izrael légterében nem egyszerűen repülőgép szerencsétlenséget tervezett, hanem a New York-i ikertornyokhoz hasonlóan egy magas épületbe akarta vezetni a gépet.
17: Gólgazdag mérkőzésen győzte le a brassói Korona a Sapientia U23 csapatát a romániai jégkorongbajnokságban. Az ágyúsok hazai pályán 7-4-re nyertek, pedig a találkozó sokáig szoros volt. A brassóiak az első harmadban megszerezték a vezetést, a Sapientia azonban többször is felzárkózott. A végjátékban aztán a Korona 3 gólt is szerzett, ezzel eldöntötte a mérkőzést. A brassóiak így újabb győzelmet könyvelhettek el, még a Sapientia U23 ezúttal pont nélkül maradt. A magyar csapatok nyerték a román együttesek elleni bajnokok ligája mérkőzéseket, a nőknél a Ferencváros hazai pályán győzte le a Csiszimé Bukarestet, míg a győri Audi Eto KC a Besztercei Glória ellen diadalmaskodott. A férfiaknál a Veszprém is sikerrel járt, a magyar bajnok a román bukaresti Dinamo otthonában nyert, a három mérkőzésen így egyetlen romániai csapatnak sem sikerült győzelmet aratnia magyar ellenfele ellen.
16: A szakemberek szerint ma túlnyomó rész tiszta égboltra és sok napsütésre számíthatunk adás körzetünkben, a légmozgás enyhe marad, 19-21 fokos nappali maximumok várhatók.
18: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, a hírek után már is folytatjuk a fókuszban a Sepsi OSK hétvégi eseménye.
1: Szép napot mindenkinek, sziasztok! Bizonyám, ugyanis hétvégén zajlik az OSK Weekend Sepsiszentgyörgyön, a Sepsi Duna Arena futballstadion mögötti parkolóban. A klub elnökét, Diószegi Lászlót Nagy Endre kollégán kérdezi a csapat teljesítményéről, illetve a hétvégi rendezvény program kínálatáról. Színes Urek mikrofonjánál közben György Dávid Csaba és István Szidónia.
15: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
8: Színes hírek,
15: helyi aktualitások,
8: interjúk,
15: játékok
8: és sok-sok
15: nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: sokszor elhangzott már, hogy egy klub nem attól klub csak, ami a pályán történik, hanem az, ami mögötte is van, és a közösség, ami mögötte van. Ilyen értelemben köszöntöm ismét vendégünként a Sepsi OSK labdarúgó klub elnökét, Diószegi Lászlót. Isten hozta mi hozzánk ismét a Rádió Gagához.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Legutóbb, mikor beszélgettünk ebben a stúdióban, még a szezon előtt voltunk jóformán. A feljutásról, szezon első feléről beszéltünk. Hogy alakult azóta az élet az OSK házatáján? Maradjunk a pályán és az eredményeknél egyelőre. Valamennyire helyreálltak-e a dolgok? Látszik-e stabil irányvonal?
1: Szerintem a pályán látszik. Az utolsó két meccset kivéve, amikor nem úgy játszottunk, ahogy én elvártam volna, az előtti hét mérkőzés, vagy nyolc mérkőzés, az teljesen már azt az OSK oldalát mutatta, amit mi szeretnénk látni. És reméljük, hogy ez a két mérkőzés, ez csak két kisiklás volt. És a hétvégén, pénteken, este 9 órakor a Dinamo ellen már is lehetőségünk lesz bizonyítani azt, hogy azok a meccseken mutatott játék az igazi OSK játék.
0: Igen, és hát ráadásul úgy, hogy azért most már érkeznek olyan nevek, jönnek olyan mérkőzések, amik azt is mondhatnánk, hogy akár 6 pontos mérkőzések, hogy nagyon, nagyon úgy számolunk. Ilyen értelemben fejben készen áll a csapat arra, hogy most már ezeket a mérkőzéseket is főleg ugye a hazai környezetben úgy vegye, hogy ezek kötelező pontok akár.
1: Hát szerintem a Fecsesebben mérkőzésen és az Ukolozsvár mérkőzésen is látszott, hogy a jobb csapatok ellen a csapat teljesen másképp készül, és általában jó meccseket szoktunk csinálni a jobb csapatok ellen. Hát nagyon reméljük, hogy most a Dinamo jó van az első helyen, tehát most ő és a Craiova a két legjobb csapat jelen pillanatban Romániában, úgyhogy most ideje lenne végre a Dinamónak azt az oldalunkat mutatjuk, amit már az utóbbi 9 évben nagyon sokszor, hiszen hál' Istennek, ha az örök ranglistát nézzük, akkor lehet, hogy többször vártuk meg mi a Dinamót, mint ő minket. Hát itt az ideje, hogy egy kicsit még javítsunk.
0: Igen, a morálnak jó ez. Azt mondják, hogy nem a statisztika lép pályára, de azért jó tudni ezeket a számokat, vagy ezekből egy kicsit gondolkodni. Még egy picit maradva a csapatnál, mielőtt ránézünk a hétvégi nagy eseményekre, mert sok minden zajlik a klub házatáján. A keretet illetően, mikor előzetesen beszéltünk, akkor még alakulóban volt a dolog, ez most már mennyire mondható véglegesnek, megtalálták-e az emberek a helyüket, megvannak a kulcspozícióban a kulcsemberek, ez is helyre rázódott?
1: Szerintem teljesen végleges a keret, ugye nem is lehet most már igazolni, csak szabadon igazolható játékost, azzal pedig erősíteni biztos nem fogunk, csak még gyöngítsük a pénzügyi keretünket, úgyhogy ez a keret, még sokan is vagyunk. Én azt gondolom, hogy ha én kéne most válaszoljak, vagy én kellene most valamit tegyek, akkor még egy jó csatárra szükség lenne, vagy egy jó tízes játékosra, de azon kívül azt gondolom, hogy megvan a csapat. Ne legyünk elégedetlenek, hát abból fő szegény ember, ami van. Nekünk most ez van, nagyon sok minden függ a hozzáállástól, a játékosok hozzáállásától, a szurkolók hozzáállásától, a mi hozzáállásunktól, és én azt gondolom, hogy ez, hogyha minden rendben lesz, akkor el tudjuk kerülni a kiesést, ami most jelen az első évben a cél.
0: Akartam is ezt kérdezni, onnan kezdtem a beszélgetést, vagy azzal indítottam, hogy egy klub nem csak annyi, amennyi a pályán van, vagy amennyi az eredményekben látszik, hanem ami mögötte van, és ez pedig a közönség és a közösség. Hogy érződik ezzel a visszajutással a közönség teljes melszélességgel, a klub, a játékosok, a teljesítmény háta mögött van? Van egy fellángolás így ezzel az új élvonalbeli szezonnal?
1: Szerintem egy picit van fellángolás, de nekem ez nem elég. Én mindig a maximumot akarom kihozni, tehát én minden meccsen azt szeretném, hogy teltház legyen ebbe a gyönyörű stadionba. Becsüljük meg, amíg van stadion, amíg van csapat, mindig azt szoktam mondani, hogy éljünk a mának, és minden meccsen töltsük meg azt a stadiont, hiszen az utókor majd úgy fog visszagondolni, hogy ezek az évek, ez az aranyéve volt a Sepsiszentgyörgyi labdarúgásnak. Hát legyünk részese benne. Mi, mint szurkolók is, én most úgy beszélek, hogy én is a szurkolói énemmel beszélek, hogy töltsük meg azt a stadiont. Ne azt nézzük, hogy otthon a tévé mellől egy sör mellett. Most már lehet sört a stadionba is inni. Nézzük a meccset, hanem jöjjünk ki. Az az érzés, az az összetartozás, az ott helyben lehet érezni. Mert a tévében csak azt hallott, hogy énekelünk, szurkolunk, a szurkolótábor, de azt átélni, átérezni, azt igazán ott kit lehet.
0: És most már nem csak mérkőzésre hívják a közönséget és a közösséget, fogalmazzak így, hiszen hétvégén óriási buli az OSK Weekend, az OSK házatáján. Mindjárt erről is beszélünk, Diószegi László klubelnök marad a vendégem itt a Rádió Gaga stúdióban, és megyünk bulizni rögtön, méghozzá a klub környékére.

0: Ott maradtunk el a beszélgetésben, vendégem továbbra is Diószegi László, Sepsi OSK labdarúgó klub elnöke, lelke, szervezője és szurkolója is, ahogy elmondta az előző beszélgetés részben, hogy buli lesz a hétvégén a Sepsi OSK házatáján, Sepsi OSK Weekend. Honnan jött az ötlet az a klubvezetés részéről, hogy egy ilyen ünnepére, egy ilyen ünnepségre szükség van, amikor a város apraja nagyja örvendeni tud a klubnak?
1: A legelső ötlet az onnan jött, hogy tényleg már régóta szeretnénk, hogy még közelebb hozzuk a szurkolókat, a nézőket a Sepsi OSK családhoz. Mindig azt mondtuk, hogy a Sepsi OSK az egy család. Na most, ha egy család, akkor a családi ebéden 12-kor általában a család összeszokott ülni, együtt örül, együtt beszélje az elmúlt hetek történését. Na, azt szeretnénk mi most. Azért szerveztünk egy kétnapos bulit. Ez tulajdonképpen egy háromnapos buli. Én ezt még nem reklámoztuk, de nagyon sokat közbejártunk, hogy a Dinamo elleni meccs pénteken legyen, azért, hogy szombat-vasárnap tudjunk felhőtlenül bulizni. Na most, meglássuk, hogy mit fog tudni engedni az idő. Lehet, hogy már pénteken is egy ingyenes bulit a meccs előtt beteszünk, hogy már akkor a Laci konyhák is, akik ott vannak, tudjanak árulni, bejöjjenek, gyerekeknek van egy csomó program, meg minden. Most akarok szólni a szurkolóknak, nézőknek. Nagyon szépen megkérem, mindenkinek tudatosítsák, mindenkibe tudatosodjon az a dolog, hogy ez az egész buli, ez a hátsó parkírozóba lesz. Sajnos már csütörtökön fel lesz építve, nem sajnos, mert fel kell építeni már a színpadot, meg minden. Úgyhogy nem lesz majd 400 parkolóhely. A Dinamo ellen remélem, hogy telt ház lesz, 8000 emberre számolok. Nagyon, de nagyon nehéz lesz az autósoknak kijönni. Mindenkit megkérek, hogy próbáljanak négyen jönni egy autóba, próbáljanak busszal jönni, próbáljanak biciklivel jönni, és hamar jöjjenek, mert a beléptetés is nagyon nehezen fog menni a Dinamo meccs ellen. Hát mindenkit megkérek, péntek este 9-kor van a meccs, 7:30-ig, legkésőbb 8-ig mindenki jöjjön el, már egyszer az, hogy gőzünk sincs, hogy hova fogjuk tudni ezt a sok autót eltenni, vagy hova fogják ők megállítani az autót, biztos, hogy az úton Gidófalváig fog érni a sor, vagy Szentgyörgyönben egészen a hídig fog érni az út a parkolóautókkal. Sajnos nem tehettünk egyebet, nem volt más helyen, ahol rendezzük ezt a hétvéget, a weekendet, ez csak a parkírozó volt a legjobb helyszín, úgyhogy még egyszer mondom mindenkinek, hogy

0: megkérjük, hogy nézzék el ezt a kellemetlenséget, hogy nem lesz hova megálljanak a meccsen.
1: Igen, ugyanakkor pedig szerintem bárki becserélne egy parkolóhelyet egy ilyen hétvégére. Mert hogyha így nézzük meg, hogy mi van a mérleg két oldalán, akkor ez teljesen rendben van. Szervezés és megértés kérdése, biztos vagyok benne, hogy mind a kettőből lesz. Egyébként az már elhangzott, hogy a hátsó parkoló lesz megtöltve, ott lesz felépítve a teljes buli helyszín, akkor színpadostól ellátással minden.
0: Igen, 15-20 ezer ember is elfér hátul. Én nagyon remélem, hogy mindenki érzi a fontosságát ennek, hogy itt legyen ezen a weekenden. Ezzel nem titkoljuk, hogy az OSK klubot, az OSK csapatot segíti a bevétellel. Nekünk is nagyon sok pénzbe kerültek. 8 együttes lesz, ami nagyon ritka, hogy egy nap 4 együttes lesz. Hogyha megnézzük például most a vasárnapi programot, hogy Székely Góbi, ismerős arcuk, Trey Sudest és a 4-es Street, ami ugye most már lassan a Bogosi jég szintjére kezd felnőni. Hát azt gondolom, hogy ez egy 4 színvonalas együttes. A szombati programot is, hogyha megnézzük, akkor ott is lássuk, hogy van egy gyerekkoncert, a Tekergők együttes, egy Day by Day Szentgyörgyi fiatalok koncert, Pittyes és Gyufa koncert, Demjén Ferenc koncert, ugye Demjén Ferenc tudjuk 80 éves, lehet, hogy ez az utolsó erdélyi koncertje, amit bevállal. Így is már 2 hete, hogy ő szabadságon van, és csak azért, mert felkértük, hogy az OSK és foci csak azért vállalta, hogy eljön Székelyföldre, sőt, az a kérése, hogy a meccsre is stábostól együtt vigyük be, természetesen örömmel teszünk ennek eleget. Utána meg OSK Digi Party, oda még azért nem írtunk még, hogy ki lesz a Digi, mert nagyon nehéz olyan Digit kapni, aki szabad is szombat este. Ha más nem lesz, akkor én is fogom a keverőpultot keverni, de megígérem, hogy buli lesz. Tehát ez a szombat, ez a buliról szól. A vasárnap is, de vasárnap ugye 11 órakor be kell fejezzük, mert hétfőn iskola a gyerekeknek, meg munka mindenkinek. De én azt gondolom, hogy 2 felhőtlen nap pont tudnak részt venni az emberek. Délbe 3-ig ingyenes mindenkinek, tehát jöhetnek, Laci konyhán ehetnek. Gyerekeknek van vidámpark, körhinta, ugráló, rengeteg minden van, fel sem tudom sorolni. Boppája, hullámvasút, malacsütés, retro autó kiállítás. Akkor van egy olyan, hogy a Demonfly, egy helikopteres cég jön, aki 300 lejét személyenként, 3 ember tud felülni a helikopterre, megnézi Sepsiszentgyörgyöt a magasból. Én ezt kipróbáltam, szenzációs érzés, tehát azt gondolom, hogy ez megint egy olyan program, amire majd fel kell iratkozni. Lesz tombola, egy autót lehet nyerni egy 20 lejes tombolával, arról még idáig nem is beszéltünk, de most már nyugodtan beszélhetünk róla. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi mindent megtettünk, nagyon sok energiát, nagyon sok pénzt fektettünk ebbe a buliba. Én nagyon remélem, hogy mindenki mosolyjal az arcán fog távozni vasárnap este a programról.
1: Visszatérünk még egy picit, és megnézzük, hogy mennyi minden zajlik még igazából. Diószegi László marad a vendégem még egy körre, még egy, ez most már ilyen 3 félidős mérkőzés lesz, szóval rögtön folytatjuk a beszélgetést, ránézünk még az OSK weekendre.

0: Hétvégén tehát OSK Weekend Sepsiszentgyörgyön a stadion hátsó parkolójában, és hát a buli az igazából jóformán az egész várost bepesgi és belengi, szerintem egyértelmű. Itt az előbb vendégem Diószegi László klubelnök elmondta, hogy mennyi mindennel készülnek, és én azt látom a programból, hogy itt tényleg ez a családias hangulat az, ami el van képzelve, hogy a család apraja nagyja egy teljes napot el tud szórakozni, ez volt a szervezés mögött, gondolom.
1: Ez, és megmondom őszintén, hogy ma kaptam egy e-mailt, hogy így mondjam, vagy kaptam egy üzenetet, hogy még mit lehetne javítani, és tényleg örömmel nyugtázom azt, hogy valamit mi kihagytunk, amit most megpróbálunk gyors talpalóval elintézni, hogy tényleg meghívjuk a többi sportegyesületeket Szentgyörről, egy kézilabda, kosárlabda, mindenkit, hogy ez legyen egy közös ünnep. Most ők nem OSK, de én szerintem ez az OSK, ez most már nem csak OSK, ez most már egy egész régió, egy egész, nem csak, hogy még régió, hanem beszélhetünk, hogy egy ország, vagy egy, már nem csak egy ország, hanem a több országban is van most már OSK szurkoló, tehát ez legyen egy közös ünnep, ahol a kosarasok is tudjanak ugyanúgy felhőtlenül ünnepelni, vagy akár a birkozók, vagy amilyen sport van Szentgyörgyön, tehát legyen ez mindegy sportnap. Most volt a sportnap nemrég, nagyon szép volt, sportválasztó is volt minden, de most ez legyen egy kicsit más, ez legyen olyan, ami még nem volt soha.
0: Igen, hogyha az OSK egy szűkebb család ilyen értelem, akkor a tágabb rokonságot is meghívták erre az ünnepségre ezúttal, és ez így is van.
1: Még nem hívtuk meg, de hétfő kedden azzal fogunk foglalkozni, ez ma jött az ötlet, ma pattant ki az ötlet, azt is, hogy akkor a pénteki napot is lássuk, hogy tudjuk szervezni. Hát mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy mindenki tudjon eljönni, tehát aki nem tud belépőt vásárolni, akkor annak is legyen adva egy pár óra, hogy tudja átérezni ezt a közösségi érzést. És persze a pénteki meccs az lesz a nyitó ennek az egész bulinak. Én remélem, hogy nem keserű szájízzel fogunk szombat-vasárnap ünnepelni, hanem egy jó eredmény után felszabadultan együtt ünnepelünk egy csodálatos győzelmet.
0: Így van, így legyen, ahogy mondja a klubelnök. Közben pedig az jut eszembe, hogy ha már itt szó esett arról, hogy ugye a délutáni és az esti programok azok belépősök, hol lehet egyáltalán érdeklődni, hol lehet utána nézni, hol lehet jegyet vásárolni, ha valaki hallgatja ezt a beszélgetést, akkor már most elkezdhet.
1: Hát az Eventim oldalán lehet online lehet jegyet vásárolni, bérletet is. Van napi jegy, és van a két napra bérlet, de az OSK fanshopba, amelyik nyitva van minden nap kint a stadionnál, ott meg lehet helyszínen vásárolni a jegyet mindig, szombaton is, vasárnap is, és most már különböző városokban különböző üzletek álltak mellénk, akik árulják a jegyet, mondjuk Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Brassóban, így tovább, és azt próbáljuk, hogy minél komfortabilisan tudják megvásárolni a jegyet azok, akik el akarnak jönni erre a bulira. OSK Weekend, azért neveztük OSK Weekendnek, hogy mindenki értse. Nem vagyunk mi olyan nagy angolosok, de ahhoz, hogy mindenki magainak érezze ezt a hétvégét, tehát azt gondoltuk, hogy ez a weekend szó, ez minden nyelvben benne van, mindenki tudja, miről szól, és a legfontosabb az, hogy ezt a klubot, ezt a csapatot segítsük, de úgy segítsük, hogy közben az összetartozás érzését még szorosabbra fűzzük.
0: Igen, itt elhangzott már sokszor, és tényleg most vissza a legelejére a beszélgetésnek azt mondtam, hogy nem csak a pálya és nem csak az eredmény egy klub, hanem a közösség, ami mögötte van. Ez egy ilyen közép-hosszú távú cél is a klubnál, hogy egyfajta család hangulat, egyfajta közösségi jelenlét alakuljon ki a klub mögött.
1: Természetesen. Én mindig, mikor a klubot megalapítottam, mindig mondtam, hogy ezt nem magamnak alapítottam. Az egy dolog, hogy én nagyon tudok örülni mindennek. Én mindegy nagy gyerek olyan vagyok, mikor nyer a csapat, akkor madarat lehet velem fogadni, mikor kikap a csapat, akkor olyankor jobban nem szól senki hozzám, mert úgyse tudok koncentrálni arra, amit ő mond. De ez azért volt alapítva, hogy egy kicsi fényt hozzunk ebbe a nehéz, szürke világba az emberek életébe. És én azt gondolom, hogy ezzel, aki akar azonosulni, átozzék, annak mindenkinek nyitva áll a kapu.
0: Így van, és nyitva áll a kapu egy egész hétvégére most hétvégén. Én vendégemnek, Diószegi Lászlónak, Sepsi OSK klubelnöknek köszönöm, hogy bejött a Rádió Gaga stúdióba, és persze első körben sok sikert és sok gólt a Dinamo ellen péntekre, és persze jó hétvégét minden OSK szurkolónak.
1: Köszönöm szépen a meghívást, reméljük jó idő lesz, mindenkit várunk szeretettel, gyertek, nem fogjátok megbánni.
2: Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Ők volt a Kováik és a Kimondja meg. Csaba, szerinted kimondja meg, vagy kinek áll hatalmában megállítani az üzemanyagárakat? Ki mondja azt, hogy kész, ennyi elég volt, ennél tovább már a társadalom nem képes kifizetni a literenkénti üzemanyagárat?
1: Hogy ki mondja meg, nem tudom. Uh-huh. Ha tudnám erre a választ, akkor azt mondanám, hogy valahol ott kell keresni a megoldást, aki eljuttatta oda ezt a világot, hogy ilyen drága legyen az üzemanyag. Vagy akik, lehet több eszámban is fogalmazni. De nem sokára, egy kicsit bővebben elmeséljük nektek azt, amit tudunk. Ed Sheeran vele folytatjuk.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám.
4: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felbomlás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
6: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
7: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
8: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
7: De szuper ötlet!
8: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
7: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
9: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.kötőjel.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
10: Az esküvőtök csak egyszeré, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
15: ismét lágerek és új zenék.
13: Rádió.

0: Csabam, hogyha rozog autókat akarsz látni, akkor azt mondom, hogy irány Egyiptom, és hogyha olcsón akarsz tankolni, akkor ugyanúgy irány Egyiptom. Szerinted mennyi lehet ott az üzemanyag?
1: Nem tudom, 1,50 €.
0: 50 cent egy liter üzemanyag.
1: Az amúgy számolok, az mennyi?
0: 2,50 €, Bani.
1: Hú, de olcsó. De ez csak...
0: De azt is ki kell hangsúlyozni, hogy az ottani fizetésekhez képest ez drágának számít. Hát szerintem, hogyha meglátnák és megtudnák az ottani emberek, hogy nálunk most már 10 lej alatt nem lehet tankolni, akkor tuti, hogy itt hüledeznének és ki lennének akadva. Én is pont így jártam, a múlt héten pénteken tankoltam, és úgy őszintén rá sem néztem a kijelző táblára, csak amikor látom, hogy ott pörögnek a számok, mi van? Épp pont így szavak nélkül maradtam, 10 lej 5 barit fizettem, aztán szombaton, mikor újra tankoltam, már 10 lej 11 barit fizettem.
1: Aha, de csak 1 liter üzemanyagot tankoltál?
0: nem, 1 liter üzemanyagot tankoltam.
1: Ja, több liter.
0: Habár lehet, hogy hamarosan eljutunk oda, hogyha ilyen ütemben emelkednek az árak.
1: Ha ilyen ütemben emelkednek az árak, fognak emelkedni, csak az a kérdés, hogy mikor. Nyugat-Európában egyébként sokkal drágább az üzemanyag, jó, tudom, ők többet keresnek. De most nemrég láttam egy videót, ahogy egy román kamionos Németországban tankolt, 2,80 € valahány cent volt, ez 13-14 lej a dízel literenkénti ára, tehát azért az drágább, mint itt nálunk.
0: Drágább, de azért nem lehet azt mondani, hogy hú, milyen sokkal. De képzeljétek csak el, még egy évvel ezelőtt tankoltunk 100 lejért, akkor körülbelül olyan 13 liter üzemanyagot kaptunk érte. Ma pedig ugyanazért a 100 lejért körülbelül 10 lej üzemanyagot
1: 10 kapunk. Liter üzemanyag,
0: 10 liter üzemanyagot kapunk, tudsz, igen. Aha. És nem egyszerűen ez egy újabb szám a hírekben, amiről lehet csacsogni a rádióban, hanem az azt jelenti, hogy minden egyes tankolásnál ugyanazért a pénzért sokkal kevesebb üzemanyagot kapunk.
1: Jó, mi a megoldás?
0: És mi minden mondják azt, nem nyugtatnak meg minket azzal, hogy jó, ezzel itt most plafonizálódott a helyzet, hanem nem lehet tudni, hogy meddig száguldoznak még az árak.
1: Mi a megoldás?
0: Hát van itt egy sofőr, aki azt mondja, hogy 2 hónapja nem használ autót, letette az autóját, de kibontjuk ezt a témát is a következőkben.
1: Taylor Swift, vele folytatjuk.

0: Damiano David, The First Time, itt a Rádió Gagán. Arról beszélünk egy picit, hogy meddig jut el drágulás szempontjából az üzemanyagok ára. Október 1-ig volt egy ilyen állami kedvezmény, október 1 után pedig ez az állami kedvezmény újra rákerült az árakra, és ez ismét hozott néhányban is, néhány 15-20-ban is emelkedés. Nem tudom, hogy ezt valaki figyelte-e meg, vagy nem, de két hétig volt egy picit olcsóbb, mert az állam azt mondta, hogy jó, na, most nem kérek a pénzetekből, de lejárt a két hét.
1: Aztán pedig most jönnek a fekete napok. A lényeg az, hogy itt Romániában a benzinára már átlépte a 10 lejes határt, és az elmúlt 30 napban körülbelül olyan 5%-kal emelkedett. Egy átlagos 50 literes tankolásnál azért azt lehet mondani, hogy ez már egy érezhető plusz kiadás. Tapasztaltátok, érzitek a pénztárcátokon, írjatok 0730 54 88 és 88, folytatjuk a hírekkel.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Kérem, meglepni. Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán.
6: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
7: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
8: Blautec.
7: Melegre tervezve.
9: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
10: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
11: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
12: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
13: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
14: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
13: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
4: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában. Magyar Mennyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar Mennyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Elkészült az erdélyi írók és költők parkja Nagygalambfalván. Egész héten kitart a kellemes őszies időjárás. Hozzam a részleteket, jó napot kívánok, én Hadnagy Iva vagyok. Jövő március végéig elhalaszthatják az új tollró elektronikus útdíjrendszerhez kapcsolódó bírságok alkalmazását. Az erről szóló törvénytervezetet ma tárgyalja a Szenátus. Az indoklás szerint a bírságmentes időszak lehetőséget adna a rendszer hibáinak kijavítására és a platform további tesztelésére. A tollró október 1-jei indulásakor a nagy számú felhasználó miatt fennakadások voltak a rendszerben. A tollró bevezetése és az üzemanyagárak emelkedése ellen vasárnap több tucat fuvarozó tiltakozott Zsillvásárhelyen. A sofőrök szerint a növekvő közúti szállítási költségek végül a fogyasztói árakban is megjelenhetnek. A szenátusi szavazás után a tervezet a képviselőház elé kerül, amely végleges döntést hoz róla. Elkészült az erdélyi írók és költők parkja Nagygalambfalván. A 30 erdélyi alkotó munkásságát bemutató létesítményt szombaton egész napos rendezvény részeként nyitották meg. A 2 hektáros területen az irodalom mellett a népi kultúra és a családi kikapcsolódás is fontos szerepet kapott. A park kivitelezése 2026. februárjában kezdődött. A szabadtéri részen sétányokat, zöldövezeteket, padokat és vásárteret alakítottak ki, a gyermekeket pedig játszótér is növényekből kialakított labirintus várja. Az irodalmi parkban többek között Kányedi Sándor, Benedek Elek, Ady Endre, Áprili Lajos, Tamási Áron, Vas Albert és Nyírő József munkássága jelenik meg. A magyar alkotók mellett román és német származású erdélyi szerzők is helyet kaptak a parkban. Ma ismét megrengett a Föld. A Richter skála szerint 3,8-as erősségű földrengés történt. Ma 8 óra 36 perckor Vráncsia megyében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 133,5 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 45 kilométerre volt Fogsánytól, 59 kilométerre Buzaútól és 67 kilométerre Sepsiszentgyörgytől. Októberben eddig 6 földrengés történt Romániában, amelyek erőssége 2,5, illetve 3,8-as között volt a Richter skálán. Az elmúlt hétvégén összesen 5 földmozgást észleltek. Beidézték a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni igazgatóságra Călin Georgescu apósát a korábbi államfőjelölt ellen folyó büntetőügyben. Cristela Georgescu apjának egy 118 ezer lejes pénzátutalásról kell magyarázatot adnia. Ezt az összeget annak a Razván Leu üzletembernek utalták át, akit a vád szerint Georgescu több mint 1 millió euróval vert át. A következő időszakban Călin Georgescunak is meg kell jelennie a díkotnál a digitális bizonyítékok átvizsgálására kapcsán. Orosz dróntámadás érte egy fontos hidat Kijevben éppen Friedrich Merz német kancellár látogatása idején. A Dnyeper folyón átívelő északi hidat vasárnap már másodszor érte támadás 2 napon belül. Merz a támadások közepette érkezett az ukrán fővárosba, hogy megerősítse Németország támogatását Ukrajna mellett. A német kancellár újabb 1 milliárd eurós katonai támogatást jelentett be, emellett 350 millió eurót különítenek el az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítására. Derült égboltra, enyhe légmozgásra számíthatunk a délután hátralévő részében is adáskörzetünkben, de az enyhe őszies idő egész héten kitart, 20 fok körüli maximumokkal. Pénteken várható némi csapadék a szakemberek szerint.
8: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most
1: Szép napot és jó napot, sziasztok! Az elmúlt két napban a hétvége során teletankoltuk magunkat energiával, jókedve, pihenéssel. Most pedig zúzunk a hétfőben. Színes urák mikrofonjánál Györdávi Csaba és István Szidónia.
0: Sziasztok, hello mindenkinek! Azt hittem, hogy teletankoltuk a járműveket. Azért az most eléggé sokba tud kerülni. Na, megnézzük ezt a témát egy kicsit közelebbről, és arra biztatunk titeket is, írjatok, hogy ti hogy látjátok az üzemanyagár emelkedést. 0730 54 88 88 ez a szám.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
10: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
10: interjúk,
2: játékok
10: és sok-sok nyeremény.
2: Ez

0: túl drága az üzemanyag, és nem tudja megengedni magának azt, hogy tankoljon.
1: Rendben, és aki minden nap mondjuk vidéken lakik, és be kell utazon a városba, és mondjuk nincs tömegközlekedés, vagy pont nem találja őt a buszjárat időpontja, muszáj tankoljon. Itt nyilván megtehetik egyesek, hogy leteszik az autót, de ez a réteg, ez kicsi. Tudod, hát most mindenkinek autója van, egy, kettő, néhol még akár három is, és hát ott van a szállító vállalkozások sora, ott vannak a különböző cégek, akiknek azért a munkásaikat vinni kell ide-oda-amoda, ott vannak a munkagépek, tehát ezt nem tudod megtenni. Vannak ilyen kezdeményezések, amúgy látom a közösségi oldalakon, hogy ma, vagy holnap, vagy x napon ne tankoljon senki, de hát ezt nem tudod megcsinálni.
0: De hogy hol van az a pont, Csabban, amikor az ember már nem azt mondja, hogy drága a benzin, mert azért egyezünk meg abban, hogy mi itt a rádióban még mindig erről beszélünk, hanem egyszerűen van az a kategória, aki azt fogja mondani előbb vagy utóbb, hogy nem engedhetem meg magamnak az autózást. Míg hogyha gyerekeket is kell szállítanom, míg hogyha vidékről is kell beutaznom, most már nem tudom, hogy melyik lesz az a pont, 12, 13, 14, 15 lej?
1: Nem tudom, fogalmam
0: meddig emelkedhet az üzemanyag
1: ára? Ja, hogy meddig emelkedhet? Határa csillagoség, amíg nem rendeződik a helyzet Közel-Keleten, addig minden nap egy picit lépeget fölfele. Sokan úgy vannak már, hogy annyira belekeseredtek ebbe a témába, hogy nem is akarnak erről beszélni, hallani se, most mondjuk mi pont ezt osztogatjuk itt a rádióban, de hát igen, rég volt olcsó üzemanyag, és nem látom azt, még akkor sem, hogyha rendeződik a közel-keleti helyzet, hogy újra visszajön 8 lej környékére.
0: Bízunk, egy szebb jövőben. Hát valami pozitivitást, valami kapaszkodott mankót adjunk már az embereknek. Remény hal meg utoljára. Ezt szokták mondani.
1: Reménykedjünk abban, hogy jó lesz. De egyelőre a geopolitikai helyzet alakulása nem ezt mutatja. A világunk valahogy most teljesen más irányba megy, ami nem jó. Én legalábbis így látom.
0: Megyünk mi is például egy újabb sláger irányába. Itt van Adam Lambert, ez az If I Had You.

0: Pink és a Trust Fall. Ugye az előzőekben azt mondtuk, hogy reménykedni kell a szebb és jobb jövőben. Nagy Tatán mind a mai napig olyan büszkén meséli azt, hogy a 70-es, 80-as években 6 órára jár dolgozni, fél 5-kor indult otthonról, körülbelül egy fél órát gyalogolt, aztán pedig felült a hidegbuszra, és itt van, és kibírta, és akkor a telek csattogóak voltak. Tehát akkor azt mondom, hogy mi is túl fogjuk élni ezt az ínséges időket, és majd jönnek a szebb és a jobb napok.
1: Ja, ez volt a pozitív gondolat az üzemanyag árával kapcsolatban, amit az emberek fele közvetítünk, ugye? Ez volt az? Jó. Nekem nem jött át annyira a pozitivitás ebben, de igen, a lényeg, hogy...
0: Azt akartam mondani, hogy voltak ennél rosszabb idők is.
1: Ja, ezt akartam mondani.
0: És azokat
1: mondani.
0: Is túlélték az emberek.
1: Jó, csak kicsit hosszabban mondtad, és kicsit más szavakkal, szóval voltak rossz idők, és azt is túlélték az emberek. Ez az üzenetünk, ugye, hallgatóink
0: van,
1: fele.
0: És az üzemanyag árak, azok nem csak felfelé tudnak menni. Ugye a benzin ára elsősorban a kőolaj világpiaci árától, a dollár árfolyamától, az adóktól függ, és reménykedjünk benne, hogy a következő időszakban ezek a dolgok mérséklődni fognak.
1: Jó, reméljük, hogy lesz egy kormány, egy legitim kormány, és akkor hoz legitim döntéseket, erre vonatkozóan is például, mert most itthon nálunk egyáltalán nem ez a prioritás, hanem az, hogy nem sokára hogyan kezdenek el egyezkedni a pártok, illetve az elnök, erről is beszélünk majd nektek. Sziával folytatjuk most ez a Greatest.

0: Jennifer Lopez és David Guetta, ez volt a Save Me Tonight itt a Gagán, és próbáljuk valahogy megfogni a történetet pozitív irányból. Egyelőre úgy nekem még annyira nem sikerült, én realista ember vagyok, úgyhogy ezek a globális történések nem adnak okot nekem, személyemnek pozitivitásra.
1: Persze, jogos a kérdés, hogy mikor érezzük meg a pénztárcánkon a változást, az enyhülést. Hát egyelőre erre a kérdésre még válaszunk nekünk személy szerint nincs, de hogyha tudtok valami biztatót, akkor osszátok meg velünk. 0730 54 88 88. Nem sokára itt az Airi Mafia és a Kell egy ház.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztos. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
4: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
4: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Fások utca 14.
9: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
10: A jó munkához jó alapanyag kell, a Bodulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Bodulem a választás. Bodulem, Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
13: ismét slágerek,

0: clothes.
1: Vidd magaddal bárhová.
2: Radiogaga.ro.
1: Radiogaga.ro.
2: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
1: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
2: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.

0: Ári Mafia is kell egy ház, nekünk pedig kellene egy kormány. Nem sokára kezdődik az az egyeztetés sorozat, amit összehívott Nikos Ordán államfő, és újra leülni próbál a pártokkal az esetleges új miniszterelnök jelölt személyéről beszélnek. Amúgy már minden megtörtént ahhoz, hogy előrehozott választást lehessen kiírni, de ezt az elnök egyelőre még nem szorgalmazza valamiért.
1: Úgy néz ki jelen helyzetben a sztori, hogy a negyedik miniszterelnök jelölt jöhet Romániában. Most sokunk fejében szerintem ennek a hírnek hallatán felmerülhet a kérdés, hogy de vajon ennek következtében közelebb kerültünk-e az előrehozott választásokhoz? Mert hogy a helyzet most valósan komoly. Három miniszterelnök jelölt próbálkozott már, és hát sajnos, vagy nem sajnos, egyikőjük sem tudta megszerezni a parlamenti többséget. Az alkotmányos feltételek pedig már adottak ahhoz, hogy az államfő feloszlassa a parlamentet, és előrehozott választást írjon ki. De nagyon fontos, ettől még nem biztos, hogy választás lesz.
0: Nem biztos, hogy választás lesz, de lehetne. Nem tudom, hogy ha negyedik nekifutásra sem jön össze a történet, akkor én úgy érzem, hogy nem akarja az államfő, de muszáj lesz megtegye. Vannak problémák, amit rendezni kellene, költségvetés kiigazítás. Ezt az illegitim kormány nem teheti meg. Elő kéne készíteni a jövő évi költségvetés is lassan-lassan, hát itt vagyunk ősszel, és emlékeztek, hogy az ideit áprilisban fogadták el talán? Tehát jó későn, ez nehezíti az önkormányzatok dolgait, a tervezési fázisokra gondolok. Úgyhogy volna munka bőven Bukarestben, egyelőre keresgélik a potenciális miniszterelnök jelölt személyét.
1: Hát most nem is az a kérdés, hogy ki lesz a jelölt, hanem talán az lenne a nagyobb kérdés, és az az, ami többünket érdekel, hogy ki fog mögé állni. Folytatjuk majd innen nem sokára addig, és ez a Talk to You a folytatásban.

0: Curtis és Charlie Mez a Maradunk végig. Maradunk mi is még egy 60 percet, közben izgatottak vagyunk, mert hogy most kerül sor egy újabb nagy találkozóra, egy újabb nagy beszélgetésre, és akár a hogyan tovább, a jövőnk hogyan továbbja is múlhat ezen.
1: Most viszont érkeznek a friss infók, majd jövünk vissza, és témázunk még egy picit erről is.
2: A Színes Órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
6: Hatodikos vagy tizedikes a gyermeked? Ha tudatos szülő vagy, akkor nem román és angol órát veszel a gyermekednek, hanem eredményt.
7: A My Journey nyelviskolában egy egységes, előre felépített rendszerben tanítjuk a román és angol nyelveket, így gyermeket két év alatt folyékony nyelvtudást szerez, nem azt mondjuk majd meglátjuk meddig jut, hanem célokat állítunk.
6: Te befektetsz, mi rendszert adunk, a gyermeket tudást épít.
8: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com. weboldalra.
9: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök.
10: Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon.
11: Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány.
12: A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak.
13: Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi.
14: Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szuvátán.
15: Tökéletes lesz.
16: További infók a Facebookon.
17: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
18: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
19: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
20: 0786 498 098.
19: Vitality Klinika. Egészséged szolgálatában.
21: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
22: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
23: A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
24: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
25: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád? Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben.
0: A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
1: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Több mint 300 nagykövet szaladt együtt a hétvégén Székelyudvarhelyen. Drón találat ért egy gabonát szállító török hajót a Fekete-tengeren. Napos, száraz, kellemes őszi idő várható a következő napokban is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Hadnagy Íva. Jönnek a részletek. A korrupció ellenes ügyészség ma közel 100 helyszínen tart házkutatást 6 megyében egy korrupciós ügyben, amelyben több határőr és vámhivatalnok érintett. A DNA közleménye szerint összesen 96 helyszínen magánszemélyek lakásán és két közintézmény székhelyén zajlik házkutatás. Szatmár, Bihar, Szilágy, Máramaros, Kolozs és Maros megyékben. A vizsgálatok a DNA nagyváradi irodájának vezetésével zajlanak. Az ügyészek szerint 2025-ben és 2026-ban több határrendőr és vámhivatalnok a Szatmár megyei Halmi határátkelő helyen szolgálati kötelezettségeik teljesítése közben különféle pénzösszegeket fogadtak el különböző személyektől. 43 civil szervezet, egyesület, alapítvány csatlakozott a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által 15. alkalommal megszervezett mozgásos adománygyűjtő eseményhez, a Fusneki udvarhelyhez. Szombat délelőtt, a közös bemelegítés után 11 órakor elstartoltak a Mártonáron térről a civilek ügyeit támogató nagykövetek. A városközpontban nagyjából 300-an álltak rajthoz, és rótták a köröket, a többiek más helyszíneken teljesítették a vállalt távot. Idén újdonságként az esemény ideje alatt civil expót rendeztek be a Mártonáron téren, ahol a civil szervezetek tartottak bemutatókat tevékenységeikről. A szervezők szombaton 11.148 felajánlást összesítettek, a támogatások összértéke túllépte a 400.000 lejt. A Fekete-tengeren a Pescarus olajfúró platform délkeleti térségében dróntalálat ért ma egy gabonát szállító török hajót. A legénység kimenekítésére a román hatóságok azonnal nagyszabású mentőakciót indítottak, a helyszínre több mentőhajót is küldtek. A román tengeri életmentő ügynökség tájékoztatása szerint ma délelőtt kapták a riasztást a tengeri incidensről. A rendelkezésre álló információk szerint a teherhajó az ukrajnai Izmail kikötőjéből indult útnak és Oroszország fele tartott, amikor a támadás érte. A G4 Media információi szerint 13 ember tartózkodott a fedélzetén. Egy személy életét vesztette, egy másik tengerész után pedig jelenleg is kutatnak a mentőegységek.
15: A súlyos 6-0-ás lengyelországi vereség után ma este ismét pályára lép a román labdarúgó válogatott. Gyorgy Hadzsi együttese a bukaresti nemzeti arénában Svédországot fogadja a Nemzetek Ligájában. A románok három forduló után továbbra is pont nélkül állnak. A lengyelek elleni mérkőzésen Radu Dragusin már a 22. percben piros lapot kapott, Robert Lewandowski pedig 3 gólt szerzett. Románia számára a mai mérkőzésen nem csak a pontszerzés, hanem a megtépázott önbizalom helyre állítása is fontos feladat. Ma este ismét pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Márko Rossi együttese a B-liga negyedik fordulójában Ukrajna vendége lesz a szlovákiai Nagyszombaton. A mérkőzés 21 óra 45 perckor kezdődik. A magyarok az első fordulóban 1-0-ra kikaptak az ukránoktól, majd Észak-Írországgal gól nélküli döntetlent játszottak, pénteken pedig 1-0-ra legyőzték Grúziát. Magyarország és Ukrajna egyaránt 4 ponttal áll a csoportban, így fontos mérkőzés következik a két csapat számára.
4: A délután további részében és a hét következő napjaiban is túlnyomó részt napsütéses, kellemes őszi időre számíthatunk, 20 fok körüli nappali csúcsértékekkel, bár az éjszakák továbbra is hűvösek maradnak.
25: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
26: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a hírek után, István Szidónia, Győr Dávid Csaba. A mikrofonnál elkezdődött az államfő és a politikai pártok közötti egyeztetés sorozat, most már negyedjére keresik a potenciális miniszterelnök jelöltet.
27: Ahogyan továbbokat pedig nagyon-nagyon figyeljük, közben pedig jókat zenélünk, nyitjuk az órát Kygo, Khalid és Griffin közösével, ez a Save My Life.
28: Most pedig...
25: Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
2: Színes hírek,
25: helyi aktualitások,
2: interjúk,
25: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Néha ideig, óráig elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: George Ezra és a Green Green Grass. Romániában legalább 233 parlamenti képviselő támogatására van szükség ahhoz, hogy az új kormány megkapja a bizalmat. Hány hónapja várunk erre?
1: 4-5, és még fogunk várni egy picit.
0: Eddig három jelöltnek ez nem sikerült. Hogy minek kell történnie, hogy valahogy az atyafiak jobb belátásra kerüljenek, vagy térjenek, azt mi nem tudjuk. A lényeg az, hogy a PCD-t továbbra is Sorin Grindelnut javasolja. Benéli azt mondja, hogy azért komolyabban meg kéne vizsgálni ezt az új jelöltet. Az USZERÉ nem akar olyan kormányban részt venni, amelyben PCD-s miniszterek vannak, az AUR pedig olyan kormányt akar megszavazni, amelynek ő is tagja. Vagyis mindenki szeretne valamit, de teljesen más dolgot. Ezek mind eltérnek egymástól.
1: Igen, és azon gondolkodom, hogy ilyen fél órákra vannak beosztva a pártok, kezd a Szociáldemokrata párt, aztán jön az AUR, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség, az RMDSZ, és így tovább, és így tovább, és van minden pártnak fél órája beszélni az elnökkel, de már annyi ilyen fél óra lement, hogy most milyen újat tudnak mondani a pártok, miután már háromszor, ez ugye a negyedik találkozó, ilyen célból ott ülnek Nikus Orr Dánnal szemben. Tehát, hogy milyenkor mit tudsz mondani az elnöknek, hogy milyen újat tudsz mondani, inkább ezt akarom mondani. Érted, ez a fél
0: hogy
1: óra
0: milyen...
1: alatt.
0: Milyen kompromisszumos megegyezések történtek a háttérben, amelyekről mi ugye kis emberek nem tudunk, amelynek következtében egy-egy pártagot jobb belátásra lehet bírni. De most azért még mindig ott a kérdés, és egyre komolyabban ott az a kérdés, hogy kell-e tartanunk jelen helyzetben az előrehozott választásoktól. Azt hiszem, hogy azért most még nem kéne pánikba esni, de tényleg komolyan kell venni ezt a lehetőséget, mert hogy az előrehozott választás már nem pusztán egy politikai fenyegetés, a feltételei azok teljesültek, hogyha a negyedik miniszterelnök jelölt sem tud többséget szerezni, hát akkor azt kell mondani, hogy egyre nehezebb lesz elkerülni az új választásokat.
1: Így van, és szerintem most olyan belpolitikai szelek folynak, hogy a szélsőséges pártoknak kedvezne egy előrehozott választás, és lehet, hogy nem nekünk magyaroknak, meg hát ez megint idő. Most, ha most feloszlatja a parlamentet az elnök, és kiírják a választás napját, az is ugye legalább 2-3 hét, ugye ott még a kormányalakítás eltelik még 2-3 hét, és ez az esztendő el is szaladt, és december vége előtt nem lesz kormánya az országnak. Lehet, hogy így sem, de az előrehozott választással sem. És akkor mi lesz a jövő évi költségvetés tervezetével? Mert hát amíg nincs kormány, addig hogy tervezel?
0: Az elmúlt néhány hónapra nem lehet azt mondani, hogy jobban vagy sokkal rosszabbul telt el, mint az elmúlt egy év, amikor az országnak volt kormánya, ezért kormány nélkül is tengi-lengibe el voltunk, pont mint az eddigiekben.
1: Na jó, én azt mondom, áll jó, mert jön a tankcsapda dala.

0: Amíg itt arra várunk, hogy a parlamentben egyöntetűen, vagyis pontosabban 233 személy azt mondja, hogy igen, ez az a jelölt, akit támogatni fogunk, addig gyorsan ránézünk arra is, hogy milyen sport közvetítések lesznek a mai napon, mert Csaba azt mondta, hogy valami van, amiért muszáj leülni a tévéképernyői elé.
1: Több minden is, ez a valami. A Nemzetek Ligája meccset játszik a Románia, Svédország, Ukrajna, Magyarország, pályán Franciaország, Belgiummal néznek farkas szemet, az olaszok a törökökkel, aztán Bosznia-Hercegovina, Lengyelország, Észak-Írország, Grúzia. Izgalmas mérkőzések várnak ránk.
0: És mostanában lesz Messi búcsú meccse is,
1: az
0: nem?
1: Az 7-én itteni idő szerint hajnal 2-kor, így van. Na, de én az ukrán-magyar mérkőzést fogom nézni természetesen, és a szurkolok Szoboszlaiéknak, hogy hozzák ezt a meccset. Az ukránok azért elég jók fociban, tehát papíron az edző nyilatkozat alapján is jobb az ukrán válogatott, de hát a focit gólra játszák, majd meglátjuk.
0: Hánykor kell szurkolni? Nézni nem fogom, 21:45. De azért gondolatban ott leszek.
1: 21:45-kor.
0: Jó, miközben olvasom az esti mesét, akkor azt mondogatom magamba, hogy hajrá, Szoboszlai, hajrá.
1: Hajrá, magyarok, ezt szokták mondani a
0: drukkerek. Jó, hajrá, magyarok. Jó. Ria, Ria, Hungária.
1: De szurkolhatsz Romániának is, ők a svédeket látják vendégül. Robin Schulz most, ez a Young Right Now.

0: Tóth Abigail és az Accent közöse, ez volt a Sugar Daddy. Péntek, szombat, vasárnap némi kis csapadékra van kilátás, előtte, utána semmi. Ezt látom most.
1: Egyelőre pedig az állás azt mutatja, hogy a kora reggeli órákban megfagyunk, délután megfövünk, este pedig ismételten vacogunk.
0: Így van. De ilyen az ősz, egyelőre szép, egy kicsi eső azért mégiscsak kéne.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
3: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszervizt Farkaslakasz Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
4: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741770011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
7: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
7: ismét slágerek és

0: Igen, itt egy újabb hétfő, közben a gyerekek nem mentek iskolába, hosszú hétvégéznek, jaj, de jó nekik, és miért nem volt ma oktatás, mert ma van kérem szépen a pedagógusok világnapja. Világszerte nagyjából amúgy 94 millió tanár dolgozik alap- és középfokú oktatásban, legalábbis a legutóbbi UNESCO adatok ezt mutatják, és állítólag 2030-ig további 44 millió pedagógusra lenne szükség ahhoz, hogy minden gyerek megfelelő oktatáshoz jusson.
1: Tehát akkor azt jelenti, hogy ez a... mondom én úgy, hogy közel 100 millió nem elég. Ugye elsőre próbáltam ezt belülni, hogy ez most sok kevés, de ezek szerint, ha még egy ennyi kellene, akkor nyilván ez a szám nem túl magas, bár mi, ahol élünk, itt azt gondolom, hogy pedagógusokból nincs hiány, de a világnak valószínűleg vannak olyan részei, ahol ez komoly problémát okoz. Itt most gondolok az elmaradottabb világrészekre. Ez a világnap amúgy jó régóta, 1994 óta létezik, ráadásul különleges év, 60 éve fogadták el a nemzetközi ajánlást, amely a pedagógusok jogairól, képzéseiről és a munkakörülményekről szól, és most itt mindenki szerintem picit visszagondol a kedvenc pedagógusára, és reméljük, hogy több név is ott van a fejetekben, hogy ki volt a kedveltétek a tanítónénit, aztán utána melyik tanár volt a kedvenc.
0: És a tanárt nem kell feltétlenül összekötni a tantárgyal, mert lehet, hogy pont nem a kedvenc tantárgyatokat tanította a kedvenc tanárotok, de biztos vagyok benne, hogy a ti életetekben is. Lehet, mi sem ma voltunk azért iskolások, de megmaradt egy-egy olyan tanár,

0: Rúzsa Magdi, elmegyek. Én elkísérem Magdit, jó? Szia, Szidónia.
1: Mennél te vele, tudom én. Hát rajtam nem újon akkor.
0: Oké, okay, rendben. Holnap találkozunk. Sziasztok!
1: Nem Rúzsa Magdival sajnos, de én is búcsúzom közben. György Dávid Csaba, István Szidónia vagyunk. A holnapi viszonthallásra. Sziasztok!
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Reklám.
3: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
5: Fársak utca 14.
6: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrend kiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
7: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor füvet is árul.
10: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
7: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
11: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Vizsgálati fogságba került a csíkdánfalvi cserbenhagyásos gázolás gyanúsítottja. Újabb veszettség gyanús szarvasmarhát azonosítottak Hargita megyében. Kitart az enyhe időjárás. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Nikus Orbán államfők kihirdette a medvekvóta megkétszerezését lehetővé tevő törvényt, miután kétszeri próbálkozásra sem sikerült megakadályoznia azt, adja hírül a news.ro. Mint ismert, a képviselőház április 22-én fogadta el döntőházként a törvényt, amely országosan 859 barna medve megelőző célú kilövését teszi lehetővé az idei évre. Végül szeptemberben kapott zöld jelzést a parlamentben a medve populáció kilövési kvótáját megkétszerező törvénytervezet, amely az elnöki kihirdetés után a hivatalos közlönyben való megjelenést követően lép hatályba. Az RMDS által kezdeményezett jogszabály értelmében évente 859 medve kilövésére kerülhet sor megelőzési céllal tudományos populáció felmérés alapján. A tervezet célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme, valamint a medveállomány szakmai és tudományos alapú szabályozása. Előzetes letartóztatásba került az a sofőr, aki a gyanú szerint múlt csütörtök este Csigdán falván a 125-ös megyei úton halálra gázolt egy 21 éves nőt, majd elhagyta a baleset helyszínét. A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint a csíkszeredai bíróság jóváhagyta az ügyészek kérését, és 30 napos vizsgálati fogságba helyezte a gázoló sofőrt. A rendőrség péntek esti közleménye szerint a rendőrök aznap elfogták, és a csíkszeredai rendőrségre kísérték a 39 éves csíkkarcfalvi gyanúsítottat. A halálos áldozatot követelő gázolásos baleset csütörtök este történt, a 21 éves nő a helyszínen életét vesztette, a mellette lévő két másik nő enyhe sérüléseket szenvedett. Mindhárman az útszélén haladtak, és láthatósági mellény is volt rajtuk. Újabb szarvasmarhánál merült fel a veszettség gyanúja Hargita megyében Csíkszentdomokoson, miközben a múlt héten Csíkrákoson egy borjúról vett minta már pozitívnak bizonyult, közölte az Ager Press-szel dr. István Róbert, a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetője. A Csíkszentdomokosi tehénnél a veszettség klinikai tünetei jelentkeztek, ezért elaltatták. Időközben újabb veszettség gyanús esetet jelentettek, ezúttal Balánbányáról. A településen egy macska bement egy ház udvarára, ahol megtámadott és megharapott két kutyát. A házban élő nő kiment, hogy megnézze, mi történik az udvaron, amikor a macska őt is megtámadta és megharapta, majd elszaladt. A két veszettség ellen beoltott kutyát megfigyelés alatt tartják, a megharapott nőt pedig a veszettség elleni oltóközpontba irányították. Az esettel kapcsolatos további intézkedéseket a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság teszi meg. Hárman megosztva nyerték el a 2026-os fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat. Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapták a tudományos világ legnagyobb elismerését az agykutatást forradalmasító optogenetikai felfedezésekért. A kitüntetettek 12 millió svéd koronán osztoznak a díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják majd át. A nap hátralévő részében is kitart a napsütéses, kellemes őszi idő, de holnapra sem valószínűsítenek sok változást a szakemberek. Száraz, túlnyomó rész napos idő várható, 19-21 fokos maximumokkal.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
5: Micsoda hétfő van, hát vagányvágányos hétfőt kívánunk mindenkinek. Sinem vagyunk, mint a román gazdaság, mint az új miniszterelnök jelölt. Van-e?
13: Igen, ma este kiderül, hogy el lesz-e ismét a miniszterelnök jelöltünk.
5: Ez egyelőre az X-faktor, valaki kiesik.
13: Igen, itt van Kis Bence mentor és Horváth Gábor mentor, kezdődik a vagányvágány. 0730548888, ide írjatok, kezdünk Dua Lipával.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
3: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: kis hazai szatirában élünk. Van néhány szatír is, de most nem erről beszélünk. De engem már nem engednek iskolák környéke. Ja, nem, az más sztori. Kérlek szépen, Gábor, tudod-e milyen nap van ma?
1: Kormányalakítási nap? Vagy miniszterelnök jelölt?
0: Én egész biztos vagyok benne, hogy itt max novemberre lesz nekünk kormányunk. Hogy aztán az az új kormány mikor fogad el egy költségvetést, az szerintem...
1: Figyelj, jó, de egyáltalán milyen pénzből fog elfogadni egy költségvetést, ez is kérdés lehet. Plusz a másik az, hogy rosszul fogalmaztam, nem kormányalakítási nap van ma, hanem miniszterelnök jelölti nap van ma.
0: De hogy aztán... Parlamentben Mikusor... vigyázzál le, hogy eltátod a szád rád, mondod, te vagy a miniszterelnök. Nem erről van szó, Gábor.
1: Hanem miről van szó, gyere mondd el.
0: Ma az oktatás világnapja van.
1: Ja, igen, és hát a tanügyben dolgozók ma szabadnaposak.
0: De ez az, neked is feltűnt ez a kis ellenmondás.
1: Hát
0: hogyan ünnepeljük a tanulás világnapját? Hát nem tanulás, hát teljesen logikus.
1: Hát figyelj, hogyha reformokat szeretnénk a tanügyben is, akkor talán ezzel kell kezdeni, hogy a tanügyben dolgozóknak minél több szünnapot, vagy hát ilyen szabadnapot adjanak. Én már ezt pénteken tudtam, mert a feleségem bejelentette, hogy hétfőn szabadnapos vagyok, na mondom.
0: Ja, hát a feleséged tanár, igaz, ezt elfelejtette, hogy így könnyű. De az a helyzet, hogy ebben azért látok egy olyat, tudod, hogy ez olyan, mint az oktatásért szabadnapot adni az iskolából, olyan, mint harcolni a békéért, vagy szeretkezni a szüzességért. De lehet, hogy csak én látom ezeket a kis abszurdokat. Magyarázd el nekem, de tényleg, hogy tehát én értem azt, de miért nem lehet ilyenkor csinálni ezt a bizonyos iskola másképp? Mondják azt a tanárnak, hogy tudod-e mit? Te ma azt tanítasz, amit akarsz. Rád van bízva. Valamit találj ki. Lehet, hogy volt, akinek úgy bepótolandó anyaga lenne, volt, akinek eszébe jut, hogy na, ezeknek az osztálynak megmutatok valamit, mert nagyon vagány. Én azt gondolom, hogy minden tanárban van valami ott tudod háttúr, amit elő tudna venni, és minden, pont
1: gondolod,
0: ezt látom,
1: te,
0: hogy nem akarják.
1: Figyelj, akkor most leszek az ördög ügyvédje, jó?
0: Na, megint?
1: Hát, hogyha valamit ünneplünk, akkor nem munkával ünnepeljük azt a napot, nem?
0: Tehát szóval nem jogos, hogy... munkával ünnepel, ez elvtárs május elsőjén nem tanultad
1: jó.
0: meg.
1: Hát jó, május elsőjén hányan dolgoznak az országban, azt mondom meg. Úgyhogy én el tudom fogadni ezt, hogy ma szabadnapot kaptak a tanügyben dolgozók, mert hát ünneplik az oktatás világnapját. Világnapja, ugye?
0: A gyerekek azok otthon ünnepelnek, csak úgy szólok.
1: Igen. Uh-huh. Nem tüntikéznek a gyerekek most már? A fiatalok az egyenruhásra
0: is? Tüntikéznek-e? Te figyelj, az a helyzet, hogy az idén ráadásul mondjuk nem is baj, mert nagyjából szabadnapokból kifogytunk. Van a Szent András, ugye, az november 30-a, ami hétfőre esik, papa.
1: Hoppá! Akkor lesz egy hosszú hétvégénk.
0: Van egy december 1-e, ami kedre esik. Ajjajjaj.
1: Öcsém.
0: Ott lesz izé móka, jól van. Ahhoz képest minden, ami utána. És december 25-26-a, na, talált ki, milyen napra esnek. Péntek, szombat. Úgyhogy ez szívás. Az idén az... tudod, hát kiegyensőzze magát.
1: De legalább... Jó, de a péntek az még oké, mert akkor ott is egy hosszabb hétvégénk lesz.
0: Kíváncsi vagyok, hogy akkor így megy tovább a következő évekre, és hogy most a 2027 decemberben, illetve november 30-ig, igen, kedre esik. A jövő évben lesz az jó. Hétfőn bejössz dolgozni, azt tud, milyen lesz ott valami maszatolás. Jaj, a munka morál, úgy érzem, Romániába jön meghalni.
1: Hát én alig várom évvégét, értem, és semmi szabad napom nincs. Nem, hogy jövő évben bejönni hétfői napon, hát tényleg ott maszatolás.
0: Te tényleg az a kategória vagy, aki ma a jövő évi szabad napokat veszik ki lassan, szerintem.
1: Igen, igen. Alig várom, hogy legyek hétvégén is a rádión, ám akkor tudom, hogy jár egy szabad nap.
0: Jól van, srácok, hallgatók, figyeljetek egy kicsit. Mit szóltak ahhoz, hogy az oktatási világnapon szabad nap van, és nem tanítanak az iskolában? Nagyon viccesnek találom, semmi bajom.
1: Szép üzeneteket várunk, persze.
0: Így van. 0730548888, ugyanitt lehet regisztrálni arra a játékra, amit holnap kezdünk.
1: Így van, holnap kezdődik a születésnapi játékunk, úgyhogy regisztráljátok el, teljes név, telefonszám és annak a megyének a neve, honnan hallgatjátok a rádiókat.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na jól van. Egy kicsit ott maradtunk el, hogy beszélgettünk arról, hogy az oktatás világnapján pont nem oktatnak, de értem én az oktatók.
1: Hát jó, de figyelj rám. Most utána nézem, a hatályos kollektív munkaszerződés értelmében ez a nap hivatalos munkaszüneti napnak számít az oktatási rendszerben.
0: De hadd legyek már annyi.

0: ennyire. Most tényleg akkor legyek én az ördögügyvédje. Mi a nyavajáért? Pedagógusi jogok világnapja, ezt így hívják tulajdonképp a mai napot. Akkor is a pedagógusi jogokból én nem a szabad napot adnám ebből, hogy miért kellett ezt pont így módosítani. Nem tudom, adjanak előtte egy napot, utána egy napot, de ne pont azt a napot. Én úgy gondolom, hogy egy igazi oktató oktatni akar.
1: Ja, persze, szerintem az oktatók is alig várják, hogy legyen egy plusz szabadnapjuk.
0: Persze, hogy örvendenek neki, csak ne aznap. Tehát tényleg, hogy akkor ne csináljunk ebből. Tehát én úgy érzem, hogy 60 éve ünnepelik ezt az eseményt.
1: Ha már igazad van, mert akkor felhozhatjuk a példát, azt a példát is, mikor van? December 1-én van a rádiózás világnapja?
0: Igen, mondjuk mi nem azért hát nem dolgozunk, hanem azért, mert amúgy még van valami ünnep december 1-én, úgy tudom. Hát előfordul az ilyesmi.
1: Tehát a rádiózás világnapján akkor nekünk sem kellene dolgoznunk.
0: Én pedig pont a rádiózás világnapján inkább akarnék dolgozni. Na mindegy.
1: Tudod, még egy érdekes szállat azért még behoznék, mert Romániában az oktatás világnapját 2013 óta ünneplik, elkülönítve a tanítók napjától, amelyet június 5-én tartanak.
0: A tanítók akkor kell-e dolgoznak?
1: Ez az. Csak úgy tudom, hogy nem. De hogyha valaki dolgozik a tanítban, írja már meg, mert nem tudom én sem. Hű, milyen magyarországiasan beszél. Írja már meg.
0: Értem, hogy miről van szó. Ajajaj. No, kérem szépen. Sok mindent lehetne mondani. Azt hiszem, hogy annyit beszéltünk oktatási rendszerről, hogy nincs értelme, vagy legalábbis nem kellene nekünk ezt... egyébként apropó, még van a Székelyhonnan egy cikk, ami tetszett nekem, hogy a tanárok ma már nem általános, hanem szakirányú képzést keresnek. És ezt fontosnak tartom egyébként, hogyha már itt tartunk, de erről nem tudom, akarjuk ezt ragózni, hogy miért fontos, vagy beszéljünk inkább, van egy másik téma a farzsebünkbe.
1: Gyere azzal.
0: Azt előveszem. Hadd kezdjem egy Szabó Magda idézettel, úgyis jó lenne egyébként, milyen jó lenne, szóval. Ott kezdődik a nagy emberség, hogy az ember észreveszi, hogy mások is élnek a földön ő kívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nem csak magára gondol, hanem másokra is. Ez egy olyan fontos dolog lenne az utóbbi időben, mert egy olyan társadalomban élünk, ugye a múltkor forgalom kapcsán írta le ezt a közlekedési szakértő, vagy mondta el a közlekedési szakértő, hogy az a baj, hogy mindenki csak úgy csinál, mint hogy ő lenne a világban. Ilyen kis burokban élünk, amit valahol értek, mert az embert annyi minden hatás éri egy nap, annyi minden mérgesíti fel, hogyha ezt így akarjuk megfogalmazni, hogy tényleg okay, egy kicsit körbe akarod magad venni egy védőzónával, na de ennyire.
1: Jó, de az, hogy érted ezt a helyzetet, az egy dolog, de hogy meg kell-e érteni ezt a helyzetet, és el kell-e fogadni ezt a helyzetet, az megint egy másik dolog, mert gondolom, hogy itt a szomszédi viszonyokról is diskurálhatunk akkor.
0: Hát, ugye ez megint ugyanaz a történet a szomszédi viszonyokkal is, hogy ha van egy rossz szomszédod, van akinek van rossz szomszédja, és ennek nem kell panaszkodjak,
1: én sem.
0: Voltam rossz szomszéd, én is, nekem is volt rossz szomszédom az életem során. Hogy nem mindig, csak néha, az rendben. Tulajdonképpen néha az még azt mondod, hogy elcsúszik, mert na, egy születésnapja van az embernek egy évben, mit tudom én, egy esküvőt tartanak, nem fogsz semmit mondani, bármi van.
1: Jaj, de hogy is.
0: De persze. Amikor úgy éled az életet, vannak tényleg ilyen szomszédok, akik terrorizálnak egy tömbházat, egy egész tömbházat, mert ők úgy gondolják, mert ő megmondja, nem tudjuk, hogy milyen Istentől való jognál fogva, de tényleg vannak ilyenek.
1: De itt a lépcsőházfelelősökre gondolsz, vagy bármelyik szomszéd? Mármint minden tömbházban lehetnek olyan személyek, olyan családok, akik terrorizálják a többi szomszédot?
0: Hát, vagy mit tudom én, egy-két személy, aki egyéniségi olyan kellemes, tudod, mint a sav. Na de mindegy, mindjárt megtárgyaljuk.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Na jól van. Kattanjunk csak vissza itt a jó szomszédi viszonyra. Tudod, mi a furcsa? Nézegettem a statisztikát a tavalyról, ez pont Sepsiszentgyörgyre vonatkozik, és a legtöbb bejelentés a helyi rendőrséghez, tudod, miért érkezett? Na, azt gondoltam volna, egy parkolás. Nem, csendháborítás. Az a legvissza, az a legrutinosabb dolog. Szerintem elég gyakran előfordul, hogy van valaki. Persze, ez megint olyan, tudod, hogy mit tudsz. Tehát a jó szomszédság az mennyire átnyalt. Mert benne van az, hogy vannak gyerekek. Nyilván úgy gondolom, hogy kisgyereknél mit tudsz csinálni, hogyha a szomszédban semmi, kisgyerek
1: semmit sír? Semmit nem tudsz csinálni. Főleg a régi építésű tömbházaknál, tehát ott mindent hallasz, fentről, lentről, oldalról, tehát egyszerűen nem tudod megoldani, és a gyerekkel most mit csinálj? Megkötöd a gyereket ahhoz, hogy ne futkározzon?
0: De nem is az, hogy futkározik, hanem azért hívják ki a rendőrséget, mert sír a gyerek. Szerintem a szülő lenne a legboldogabb.
1: Nem hiszem el, tényleg van ilyen.
0: Igen, a szülő lenne a legboldogabb, ha nem sírna a gyereket, hogy próbálja megnyugtatni.
1: Nem, hogy a szomszéd, igen.
0: Na, ez megint ez a kategória. Barátomék jöttek Los Angelesből, és hát a gyerek elkezdett sírni az óceán fölött. Azért azt tudta, hogy nem egy rövid táv. Hát, hogy Párizsra abba hagyta. Mondta, hogy úgy szégyelték magukat, mint a franc.
1: Nem az van, hogy az óceán fölött szépen megállunk, és kiszállunk a repülőből, mert nincs, amit csinál.
0: Ki lehet, csak kellemetlen. Na, tehát, hogy itt ezeket a dolgokat, például a csendháborításnak is tényleg, tehát, hogy annak is van az a része, amikor arra gondolsz, hogy itt a szomszéd a hülye, lásd, amikor a gyerek szaladgál. Hát a gyerek persze, hogy szalad, mit csináljon a gyerek? Meg mit tudom én, amikor tanul járkálni, van az, amikor tudod még olyan menümanók. Tehát nem tudod leállítani őket. Rászólsz, most nem köthetett tényleg hozzá az ágyhoz, jól fogalmaztál. Nyilván az nem. Vagy a másik, amit nagyon élveztem, valakit zavart, hogy hát hogy is mondjam rádióbarától, hogy a szomszédban nagy volt a szerelem. Az hagyjám, hogy nagy volt, de hangos is. Hát mert
1: hát
0: beleírték
1: jó, de
0: magukat.
1: Hát azt el lehet fogadni, sőt, lehet egy kicsit hallgatózni is. Lehet azt kívánni akár.
0: Ezt úgy kell csinálni, Gábor, hogy ilyenkor megváltoztatod a wifi nevet, hogy csináltok már halkabban. Ez a rádióbarát megfogalmazása, hát bívetű szavakat nem akartam mondani.
1: Jó, de például, hogyha a csendháborításról beszélünk, ugye este 10-ig lehet úgymond hangoskodni, relatív. Nem feltétlenül relatív, igen, viszont akkor én úgy gondolom, hogy tömbházakban házi bulikat már nem lehet szervezni. Régebb sem nagyon lehetett szervezni, mondjuk a 80-as években, de mindig megtették, legalábbis a szüleimre hivatkozok. Amikor ők még fiatalok voltak, akkor rengeteg volt a házi buli a tömbházakban.
0: De most is
1: de
0: van.
1: Most már de most már kikopul, inkább kimennek az erdőre, mennek. Nem?
0: Hát nem, attól menjék ki januárba az erdőbe, tehát hogy az nem úgy működik, de figyelj, a házi bulit is lehet úgy szervezni, vagy szólsz a szomszédoknak, hogy az a baj, hogy tudom, volt olyan szomszéd az egyik havernál, akinek kellett vinni egy láda sört, és akkor az öreg az csendben volt, őt nem izgatta.
1: Gondoltam.
0: Nem tudom, hogy az üveg, a láda sörből mennyit ívott meg, de az le volt pakolva hozzá, akkor ő köszönte
1: hát
0: szépen.
1: Akkor az öreg is bulizott, úgymond. Igen, csak a saját lakásában.
0: Volt olyan, hogy meghívták a szomszédokat, és ők is ott voltak, nyilván akkor most hazamész a buliból kicsit fáradtan, akkor már nem fog cirkuszolni, miért van a szomszédban zaj. És nyilván volt, de ott is lehet azért nyilván, most, hogyha nálad van 20 ember, az zajt fog csinálni. Tehát, hogy ez elkerülhetetlen. Még akkor is, hogyha egy ilyen délután ilyen szoáré, tudod, kis teával, meg kis báhot játszanak zongorán, meg ilyesmi.
1: Jaj, te borzsúj, hagyjál már békén.
0: Még sose voltam ilyen bulin. De egyszer Kolozsváron egy csendháborítást.
1: Honnan jut ez eszedbe?
0: Kolozsváron megtámadtunk egy csendháborítást.
1: És nyertetek végül?
0: Igen, mert a rendőrségtől nem jut oda senki. Úgyhogy mászló volt.
1: Könnyű.
0: Igen, figyelj, tehát azért működik a dolog, ha a rendőrök is ott vannak. Jó. Egyébként a szomszédi viszonyban talán az is benne lenne, hogy segítesz a szomszédoknak. Na, de erről később.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
3: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
2: De szuper ötlet!
3: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
2: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
4: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársad, illetve IT szakembert keres a Szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
5: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
6: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a Gaga 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
7: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség!
8: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
7: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
9: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Fások utca 14.
12: Háztartási gépre van szükséged. Szőnyeg szabászatot keresel.
13: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
14: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
15: Gamma Electronics.
16: Mitől bömbi a bömbi?
17: Saját tejünktől, saját kezünktől.
18: És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül.
19: Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből.
20: Tedd az asztalra kínált körbe.
19: Bömbi.
20: Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
21: Társadalmi célú hirdetés.
22: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
23: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
24: A reklám után
25: ismét slágerek

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: megvan az, amikor WhatsApp-en jön az üzi, hogy van néhány pillanat, hogy beszéljünk a mi urunk megváltónkról, Jézus Krisztustól?
1: Miről van szó?
0: Nem szomszéd értek. Visszaír egy kérdőjét. Jézus szent nevére kérlek, hogy hagyd abba a fúrást, este 10 van, te paraszt! Úgyhogy működnek ezek a dolgok néha napján. Ez a jó szomszédi vissza... Egyébként valószínűleg ez a megoldás, hogyha ilyen házi buli van fölötted, a jó szomszédi iszony jegyében másnap reggel fúsz 3 lyukat a falba valahova, mindegy hova, de megcsinálod. A lényeg az, hogy hangos legyen.
1: Most mondom meg őszintén, hogy ki képes este 10 óra után nekiállni fúrni, akár egy képet felkalapálni a falra, mármint a szöget beütni a falba, és szerintem este 10 után senki nem áll neki fúrni. Vagy van ilyen eset, ilyesmiről is hallottál, mert ez nálam kiverni a biztosítékot.
0: Volt rá
1: példa.
0: Az egyik barátunk megkért, neki álltunk fúrni, az volt, hogy...
1: Este 10 után, hát mi a jó Isten, tudtok után... este 10... Azelőtt nem lehetett befúrni azt a dolgot.
0: Későn jutott eszébe, illetve nem, aha, későn jelentették be, hogy muszáj egy csövet megcsinálni, egy csőnek a helyet megcsinálni másnap, és akkor kell átfúrni. Bekopogott az összes szomszéd, az elmondta, hogy bocsánatot kérünk, tudom, hogy 10 óra van, az elkövetkező fél órában fúrunk, és be fogjuk fejezni. És tényleg egy fél órát sikerült befejezni, aztán egy kicsivel hamarabb is.
1: De figyelj, ez is sokkal korrektebb, tehát hogyha átkopogtatsz a szomszédhoz és azt mondod, hogy elnézést kérek, de most fogunk egy kicsit fúrni, az sokkal korrektebb, mint hogyha csak simán nekiálltuk fúrni, mert rengeteg olyan példa volt, hogy senki nem szól senkinek a tömbházban, és akkor csodálkozol, hogy este 10 után valamilyen csörömpel is kezdődik.
0: A kedvencem az volt, hogy egy adag ilyen csoki felragasztva egy papírra, az bocsi, zajongani fogunk, fúrni fogunk, vegyél el egy csokit.
1: Na,
0: erre tudod azt, hogy legalább most azt mondod, hogy jó, hát a szomszéd is megpróbálta, és érted, úgy is fúrni fog, de legalább jó arc volt hozzá. Tényleg vannak dolgok, amit nem tudsz elkerülni, na ez egyértelmű.
1: Oké, csak arra vagyok kíváncsi, hogy azok a személyek, akiket említettünk ebben az órában, hogy csendháborításért feljelentést tettek, azért, mert a gyerek 10

0: 10 után sírt a tömbházlakásban, azokat le tudnád de kenyerezni akár egy rekesz sörrel, vagy mondjuk egy csokival, mert én nem vagyok abban.
1: Hát figyelj, szerintem ott már az üveg vodka kell, hogy ne hallja a gyerek sírást. Az nem tudom neked azt mondani, tudod, hogy van erre egy univerzális megoldás, de megint arról van szó, ugye ez a gondolat jó volt, hogy kicsit legyünk a másikra is tekintete. Nyilván, hogyha úgy érzed, hogy túllépett a jó érzés határa, akkor ott lehet onnan valami egyebet csinálni. Sőt, akkor érdemes is. Én még azzal is egyetértek, hogy olyankor kihívod a rendőrt, persze.
0: Én pedig azt mondom, hogy még a szomszédoknak is szóljatok, hogy holnap kezdődik a rádiógagás szülinapi játék, lehet regisztrálni rá, megyünk tovább slágerekkel és új zenikkel, aztán jövünk is vissza.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Mindjárt 16 óra, úgyhogy egy kicsit megpihenünk, és majd meglátjuk, hogy hát az is lehet, hogy még a szomszédokról tudunk beszélni, mert rengeteg olyan sztori van, akár a 80-as, 90-es vagy 2000-es évekből, amiből jókora a téma kerekedhet ki. Írjatok nekünk!
1: Vagy pedig a viselkedésről, mert van egy olyan fiatal emberünk, aki nem viselkedett a legszebben, na de erről majd később beszélünk. Egyelőre a legfrissebb hírőszállításon következik itt a Rádió Vagán. Maradjatok velünk, a Vagányvágány nem sokára folytatódik.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat a Panoráma Turist Utazási Iroda 2 személyes autóbusz

0: isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
1: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
0: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
2: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
0: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
3: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
4: Blautek.
3: Melegre tervezve.
5: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
11: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
10: De szuper ötlet!
11: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
10: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
12: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
13: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
14: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
15: Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
16: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség.
17: A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
18: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
19: 0786 498 098
20: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
21: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket.
22: Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik.
23: Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
24: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
25: Pársak utca 14.
26: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában. A Kossuth és a Csere utca sarkán.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
27: Rendhagyó módon emlékeznek idén Székelyudvarhelyen az aradi vértanúkra. Lezárták az A1-es autópálya egy szakaszát. Túlnyomó részt napos időnk lesz a folytatásban. Jó napot kívánok, részletes híreink következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Légi célpontot észlelt a Védelmi Minisztérium radarrendszere már a virradó éjszaka a román-ukrán határ közelében. A hatóságok roalert lakossági riasztást adtak ki Tulcsa megye északi részére, ám a román légtérbe behatolást nem regisztráltak. A katonai radarok az ukrajnai Vilkov térségében közvetlenül a román határ szomszédságában észleltek egy légi célpontot. A helyzetre reagálva Mihály Kogalnicsánu 75-ös légibázisról azonnal felszállt két F-18-as vadászgép. Az intézkedésre párhuzamosan pedig roalert figyelmeztetést küldtek ki a lakosságnak 2 óra 34 perckor. Mivel légtérsértést nem észleltek, a légiriadót hajnali 3 óra 23 perckor fújták le. Rendhagyó módon, de idén is méltóképpen emlékeznek meg Székelyudvarhelyen az aradi vértanúkra október 6-án. Mire megvirradt címmel a Városháza udvarára várják az érdeklődőket, hiszen ezúttal nem csak a haláluk, hanem az életük felől emlékeznek a vértanúkra. Leveleken, személyes történeteken, zenén és képeken keresztül idézik meg az utolsó éjszakát, amely után felvirradt a végzetes hajnal. Az eseményen közreműködnek többek között Csorba Kristóf, a Tomcsa Sándor Színház művésze, a Székely Dalegylet férfi kara Bartalis Izabella vezetésével, de több szólistát és a Huzavona népi zenekart is hallhatják az emlékezők. Az eseményre holnap 18 órától kerül sor. Leállították a forgalmat az A1-es autópálya Nagyszeben és Bojca közötti szakaszán, a Nagyszeben-Pitest Stráda 2-es szakaszának építési munkálatai miatt. A korlátozások a tervek szerint december 19-ig maradnak érvényben, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Az épülő felüljáró annak a csomópontnak a része, amely Bojca térségében biztosítja majd az összeköttetést az A13-as és A1-es autópályák között. Halálbüntetés várhat a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára, egy meg nem nevezett magasrangú Abu Dhabi forrás szerint. A rendelkezésre álló információk szerint Izrael légterében nem egyszerűen repülőgép szerencsétlenséget tervezett, hanem a New York-i ikertornyokhoz hasonlóan egy magas épületbe akarta vezetni a gépet.
1: Edi Iordanescu lehet Gyika Hadzsi utódja a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztján, ha Hadzsi távozik. A Digisport szerint a Román Labdarúgó Szövetség egyelőre nem tervezi meneszteni Hadzsit, de lemondása esetén Iordanescu az egyetlen számításba vett jelölt. A korábbi kapitány egy évvel ezelőtt távozott a Legia Varsótól, azóta nincs klubja. Iordanescu közben a Svédország elleni mérkőzés előtt támogatásáról biztosította Hadzsit és a válogatott játékos és azt mondta, személyesen is ott lesz a mérkőzésen. Háromoldalú egyeztetésen rendezné Cristiano Ronaldo ügyét a Portugál Labdarúgó Szövetség. Az elnök, a szövetségi kapitány és a 41 éves támadó a következő napokban ülhet tárgyalóasztalhoz, miután Ronaldo a dánok elleni mérkőzés előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát. A Labdarúgó Szövetség elnöke szerint félreértésről van szó, amelyet házon belül kell rendezni. Hangsúlyozta, hogy Ronaldo a portugál futball szimbóluma és sportérdemei alapján továbbra is számítanak rá. Ronaldo korábban azt írta, a megfelelő időben elmondja, miért távozott.
27: A szakemberek szerint ma túlnyomó rész tiszta égboltra és sok napsütésre számíthatunk, adás körzetünkben a légmozgás enyhe marad. 19-21 fokos nappali maximumok várhatók.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
3: 4 óra múlt néhány perccel. Köszönjük a híreket, ez a Vagányvágány a Rádió Gagán, és a mai napon ketten vagyunk, itt van Kis Bence és Horváth Gábor. Hát egy trapperre fogunk rátérni, mert olyasmit csinált a színpadon, Jan nevezetű, művész nevű trapper, hogy az valami ilyet.
4: Nem összetévesztendő a trapper és a rapper. Megtudod a trapper?
3: Nem.
4: Na mindegy, hagyjunk békét. Mielőtt nagyon besétálok az erdőbe, Coldplay-jal, Beyoncé-val fogunk sétálni tovább. Hint for the Weekend, himnus a hétvégére, 4 hétfőn meredek.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
5: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: szeretnél, édes Gáborom?
1: Olvasni egy üzenetet.
0: Akkor te.
1: Ugye az előző órában beszélgettünk az oktatás világnapjáról is, mármint arról, hogy a tanügyben dolgozók a mai napra szabadnapot kaptak ez alkalomból. Azt írja a hallgató: sziasztok, visszatérve az oktatás világnapjára, nagyon is érthető, hogy szabad nap, a pedagógus otthon is folytatja a feladatát, felmérőket javít, készülnie is kell másnapra, az iskolán kívüli tevékenységek is legtöbbször délután zajlanak. A pedagógusi pálya hivatás, tehát szívvel lélekkel végzik munkájukat, természetesen a mai napon szabadabban, de méltóképpen ünnepelhetnek. Felmerült a kérdés, hogy június 5-e a tanítók napja, akkor ők ma nem ünnepelnek? Ajaj, ez nem kérdés. Mi az, hogy? A tanító nem pedagógus? Bizony, teljes mértékben tisztelet minden pedagógusnak, akik tanítanak, oktatnak, de a gyermeki lelket is táplálják, az életre is nevelnek.
0: Egyébként így értem ezt a dolgot, és ha nagyon őszinte vagyok, akkor én a tanítónak sokkal nagyobb tekintélyt adnék, illetve sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnék a tanítók munkájára, és ők készítik elő a diákokat a továbbiakra. Hogyha van egy gyenge tanító, és tanítóképzőből sajnos nagyon sokan kerültek ki elég gyengén az utóbbi időben, az nagyon-nagyon keresztbe tud tenni a későbbi fejlődésnek. Igen, nyilván én is így gondolom ezt a dolgot. Na, azon kívül van nekünk egy águnk, aki azt írja, hogy sziasztok, falunk kertes házban lakunk, szülinapi kerti partit tartottunk este 9-ig, nem voltunk nagyon hangosak. Reggel 6-kor a szomszéd hálószoba ablak alatt vágta a vasárnapi húslevesből való szerencsétlen baromfit. Szép kis üzenet volt.
1: Hát most az a kérdés, hogy este 9-ig, hogyha bulisztok, az nagyobb ricsajt jelente, vagy az, hogy reggel 6-kor a szomszéd a hálószoba ablak alatt vágta le a húslevesből való
0: baromfit. Hát igen, érted, de most... Na, ez megint az a kategória, most születésnap van, akkor érted, 10 óra után azt mondod, hogy most már be kéne fejezni, fiúk, de 9 órakor abba hagyták. Van egy ilyen dolog, hogy tetszik, nem tetszik, most meg egyébként én elhiszem azt, hogy azt mondja, hogy nem voltak nagyon hangosak, persze jó hangulat van, van kacagás, biztos volt éneklés, zene, mit, ez nem probléma, vagy legalábbis nem kéne probléma legyen. Jaj, a szomszéddal az a baj, összeveszel, még mellette fogsz évekig lakni, úgyhogy ne kell ezen gondolkozni. Ezt tudom, hogy az előző óra végére még oda kellett volna vigyesszük.
1: Mert amiután összevesztetek, utána olyan nehéz kibékülni, nem tapasztalatból mondom, mert nekem szerencsére nem volt ilyen problémám az életben, hogy bármelyik szomszéddal is rossz viszonyt ápoljunk, de talán az a legjobb, hogyha nem vesztek össze.
0: Figyelj,
1: megelőzitek a problémát.
0: Menjünk egy gondolattal arrébb.
1: Igen.
0: Volt valami fesztivál.
1: Nem is tudom, hogy fesztivál volt-e, vagy koncert volt, igen.
0: Mi az ezt az embert Romaneben. Nem ismertük, de ha média hacket akar csinálni, akkor összejött neki. Mondjuk csak el nagy vonalokban, miről van szó.
1: Arról van szó, hogy egy Jan nevezetű trapper, ez ugye már mondtuk a beköszönőben, hogy a rapperrel nem kell összetéveszteni, a trap stílus az egy kicsit másabb stílus, mint a rap. Ez a trapper, hát fogta magát, és én láttam a videófelvételt is, ezen a koncerten egyszerűen megfordult a színpadon, egy kicsit hátrébb ment, és a díszlet mellett, vagy előtt, hát,
0: nem kimondottan
1: szubtilisen
0: vizelt egyet, igen.
1: Igen.
0: Hát pisilt egyet különösebben. Tehát érted, kiállsz a színpadra és pisilsz egyet. Mert szóval
1: normális
0: nem volt, hogy az első sort megöntözte, de ő egy külön kategóriás előadó. Tehát, hogy ő...
1: Jó, de az sem elfogadható.
0: Figyelj, direkt élvezték a rajongók egy része legalábbis.
1: Édes jó Isten.
0: Na, szóval láttunk már ilyeneket. Csávókát el is vitte a rendőrség. Mindjárt többet erről.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga

0: Zsídenyi Adrient hallgatuk itt a Rádió Gagán, 0730548888, várjuk a véleményeiteket, és egész nyugodtan írhatok az alkalmazásunkba is, ha még nem töltöttétek le, akkor Androidra és iOS-re is le lehet tölteni. Arról beszélünk, hogy megbotránkoztató viselkedése miatt közszemérem sértés miatt indult eljárás a Jan néven ismert Angel Bogdan Georgian ellen.
1: Hát
0: na most
1: innen.
0: Már
1: eddig se
0: a szép neve is kiderült.
1: És ezt hát sem. Csávókámat szokták mondani, mert elvisz a rendőrség. Na hát elvitte a rendőrség. Őszintén, ugye volt már ilyen téma, erről beszélgettünk a múlt héten, amikor a nagyváradi esetben ugye a tömbháztetőn az ifjak egymásnak estek és szerették egymást.
0: Hát ami... jó, de az egy magánakció volt.
1: Hát
0: ért,
1: figyelj,
0: nem egy koncert.
1: Nem egy koncert. Tehát egyébként azt röhögöm, hogy azokat ki is engedték a rendőrségről. Csórót elvitték, de úgy elvitték, hogy még 60 napra előzetes letartóztatásba helyezték, hogy mondják ennek magyarul hatósági felügyelet alá helyezték.
0: Igen.
1: Hát figyelj, valószínűleg, hogy utána célne keresztik, mert mégiscsak nem ölt meg senki, csak pisilt egyet, de tényleg mi vagy bunkó? De tényleg erre azt tudom.
0: De mi a cél, vagy mi a szándék ilyenkor? Az, hogy felhívja magára a figyelmet, és így szerezzen hírnevet magának.
1: De nekem mindig erre eszembe jut.
0: Nem tudom elképzelni, hogy...
1: Tudod, amikor az orosz avantgárd művészeket már meglehetősen betintázva hajnali órában, azért megszól, hogy te Szása, gyere, pisíjunk bele a zongorába. Hagyjad, Iván, ezeknek úgy se értenék. De körülbelül lehet így vagyunk mi is. Olyan magas művészi megnyilvánulás, de nem tudjuk értelmezni.
0: Persze.
1: Figyelj, tehát mire gondolhat, hogy ahogy jönnek, úgy tudod, így a világnak a haladása, azon kívül a romlása, hogy itt már minden ilyen, hogy már nincs, amit se... Igen, hát az a baj, tudod, hogy ahhoz, hogy ezt megöntözze a... Jó, hogy nem ütötte meg az áram egyébként. Azért színpadon szokott.
0: 220 megcsaptam.
1: A helyét egy kicsit megcsípi. Na mindegy, szóval ilyenkor arra gondolok, hogy ez így jó, de igen, hát a közszemérem sértés, ugye, mert ha előveszi az ember a pisztolyt, akkor azt fogják látni.
0: Pisztoléro.
1: Hányan voltak? Az Arenere Romani egyébként nekem így valamiért sose voltam benne, kívülről láttam, de nem tudom, mekkora színpad, de na mindegy, tehát az úgy nem tudom értelmezni ezt a helyzetet.
0: Norbert írja közben nekünk WhatsAppon, hogy legalja, amit ez a neves valaki csinált, a neves az idézőjelben, elfogadhatatlan, kár ezzel emlékezetésé válni, és nem a zenéjével. Hát igen, mi is ezt mondjuk, hogy egyszerűen szerintem az van a háttérben, hogy a trapperek, vagy mint akár a rapperek valamivel próbálják felhívni magukra a figyelmet, de hogy ezzel, hogy a színpadon egyet vizelünk, hát menjen a francba, érted?
1: Nézd, én úgy érzem, tehát tényleg akkor már inkább Paris Hiltonik, akik azzal...
0: Mit akarsz te Paris Hiltonnak?
1: Hát Paris Hilton is gyakorlatilag közszemérem sértéssel került be a köztudatba, ugye ő hát, így szállt ki az autóból, hogy nagyon mini szoknyában, ami alatt nem viselt bugyit, és
0: ja,
1: ezt
0: jó.
1: Azért igyekezett megosztani minél szélesebb közönséggel, de mégiscsak.
0: Azt hittem, a Paris Hiltonos videókra gondolsz, akkor igen, itt
1: na, az mondjuk az nem rajta múlott, hogy kikerült az internetekre, igen. Vagy ki tudja, de hát amúgy Kim Kardashian is ugye ilyen házi videóból került ki, meg szegény Pamela is, Tommy Lee-vel ezt azért nem volt egy szép húzás.
0: De ott Tommy Lee volt a ludas.
1: Hát ő töltötte fel az internetekbe,
0: igen,
1: aztán
0: igen.
1: Onnan megkapták, mai percig ott az interneten nem tud lett.
0: Lesétel barátom.
1: Én egyszer megkerestem, megnéztem, nem volt olyan nagy dolog, de kicsit sajnáltam szegény Pamelát, mekkora egy bunkót fogott ki magának. Na, hát biztos, hogy a csávónak is van valami csaja.
0: Igen.
1: Hát büszke lehet rá, képzeld, anyukáik. Jaj, az én kicsi angélim,
0: kicsi Jánó.
1: Rásul, angélusul, ön kárcás féri csírjál, jó, na mindjárt.
0: Csai sáv, te eldekálsz, igen.
1: Hát igen, most anyukáikat is elő kéne venni. Jó, Tate McRae és a She's All I Wanna Be Soul.

0: Na jól van, hogyha ez így van. Igen, szóval van, amikor híres vagy, van, amikor hírhet vagy. A magyarban azért ez nagyon elválasztható, ez a két kijelentés. A fiatal ember, akinek eddig a nevét nem hallottuk, az a sorban, hogy ezután se fogjuk. Ez a, igaziból még a trap formája, még a trap zenét se tudom, Isten igaziból. Valami padolós zene, én ezt magamnak így szoktam megfogalmazni, azonosítani, de tisztában vagyok azzal, hogy ilyenkor én vadul boomer vagyok. Ez nem is baj. Eleve attól kapok ajzsibbadást, amikor tizenéves gyerekek ugyanazt a vackot hallgatják, amit mi hallgattunk. Nem jó. Hallgassanak olyat, ami engem kiborít. Nagyon jó. Ez a része rendben van. Ha a fiatal embernek pisélnie kellett, akkor én tudom, hogy azért ekkora rendezvény helyszíneken szokott WC lenni.
1: Ja, hogy ne.
0: Nem tudjuk, persze. Hogy mire... Figyelj, amekkora arca volt a színpadon, hát ahogy így teszik be az autóba, hogy is mondjam, nem igazán őszinte a mosolya, meg nincs is neki, de hasonlít a frizurája a Zsoltéhoz és a bizbosz sapkája is.
1: Ne, az egész fizimiskája, nem tudtam, hogy
0: Zsolt, te
1: elmerjem mondani. Zsolt, mit keresel te?
0: Miért is rendőrségi autóban?
1: Zoltán, igen?
0: Semmi, nem vagyunk jó arcok, mert nincs itt, hogy védekezzen. Vagy holnap.
1: Zoltán írja, Gábor, én egy kicsit másképp látom ezt, nem akarom védeni a srácot, mert szerintem is gusztustalan volt, amit csinált. De azért azt sem szeretném, hogy most mindenki úgy csináljon, mintha ez lenne a világ legnagyobb bűncselekménye. Rengeteg koncerten vannak ennél durvább dolgok, csak azokat nem kapja fel ennyire az internet. Dehogy nem. És azt írja még Zoltán, hogy a közönség egy része valószínűleg pont az ilyen botrányos viselkedés miatt ment oda. Az internet korában pedig lassan az a kérdés, hogy mi az, amit még nem csináltok meg. Ettől függetlenül én sem mennék el egy olyan koncertre, ahol az előadó a színpadra vizel. Nekem ez nem vagányság, hanem egyszerűen igénytelenség.
0: Figyelj, mondjuk én nem hiszem... olyanon, ahol az előadó nem tudott beszélni, hogy be volt rúgva.
1: Ó, nem egy olyan koncerten volt.
0: Hát ugye szegény Paksi Endre azért benne maradt a világban. De, na, legalább lehet azt mondani.
1: Én egy Fiesta koncerten voltam így Gyergyószentmiklóson még annak idején, amikor még a srácok működtek. Szent Miklós napokra voltak, talán meghívva, de nem akarok hülyeséget mondani. És hát a vendégvárók, pontosabban a szervezők, azok hát sörre, pálinkával fogadták a Fiesta együttest. Hát, hallottad volna, hogy jött veled a nyár, hogy szólt a színpad. De hát nem volt egy kirívó eset, vagy nem volt olyan nagyon problémás az eset. Jó.
0: Azt figyelj, nézem, ezt arra fel igen? Volt ez a megnyilvánulása neki, hogy a román válogatott amúgy 5-6 óra kapott ki az írektől?
1: Jó.
0: Tehát, hogy, mert akkor még azt mondanám, tudod, hogy hát nem értek egyet a gesztussal, de
1: ez nem az írektől kaptak ki.
0: Nem az írektől? Ki a nyavajában játszottak?
1: Nem.
0: Én valamiért Írországra emlékszem. Nem néztem, csak utána láttam, hogy...
1: Várj, mindjárt megnézem, de...
0: Svédország?
1: Hát most nem mondom meg neked. Majd na,
0: valaki írja meg, hát miért akarunk okosabbak lenni? Annyi hallgatónk van, akik nézik a meccseket. Én az igazság, hogy focit tényleg akkor szoktam nézni, a VB van, és akkor is úgy kevésbé. 0730,
1: a lengyelektől.
0: Lengyelektől
1: 6-0-ra kapott ki a román
0: válogatott. Hát az szép, otthon ültek volna, ugyanennyi lett volna, és mennyi pénzt megspóroltak volna. Meg
1: de azt láttad, hogy a horvátok az angoloktól otthon kaptak ki 7-0-ra, úgyhogy ez valamennyire nyugtathatja a román válogatott.
0: Érted, de azért az angolok az angolok, de ezek a lengyelek nem olyan jó focisták a lengyelek, de mindegy. Tehát, hogyha,
1: László meg is írta, igen.
0: Ha mondjuk, köszönjük szépen, hogyha meg mindenki másnak is, aki még fél üzenettel már küldi nekünk. Őszintén, hogyha az van, hogy erre volt a kritikája, nem mondom, hogy rendben van, de azt legalább úgy valamelyest megérteném. Nagy Bogi, Dessel, nem a dashboarddal, jó leszek újra!

0: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Bármiféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám.
3: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
5: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
7: Tél, nyár, eső vagy kánikula? A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
8: Septimia Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Septimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Septimia Pieskavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieskavica? Ugyan már. A Septimiában nem kell választanod.
9: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
10: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út.
11: Mikrokreditlám.ro.
12: 4 fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy... Örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
0: A reklám után
13: ismét lágere.

0: Én megnéztem, hogy Marilyn Manson mit csinált, és vannak ilyenek. Ő az első sorban, úgy nagyjából az első három sort, az ez a minimum. Tehát, hogy láttuk azért színpadon, de...
1: De az is botrányos, tehát elfogadhatatlan, hiába
0: világsztárról beszélek. És élvezik a közönség, amit én nem értettem. Hát most már gondolom, hogy öregszik Marilyn Manson, már nála sem tevődik fel, mert tudod, a prostata már nem olyan, már nem úgy jön, már nem lehet annyira megnyilvánulni.
1: Levente ír egy üzenetet, szerintem ez az egész történet nagyon jól megmutatja, hogy manapság mennyire összekeverjük a polgárpukasztást a tehetséggel. Ha valaki normális zenét csinál, azzal nehéz egyik napról a másikra több millió megtekintést szerezni, de ha csinál valami teljesen vállalhatatlan, arról két óra múlva mindenki beszél. Én ezért azt sem tartom kizártnak, hogy egyes előadók tudatosan keresik az ilyen botrányokat. Hát lehet. Jó, te tudod, mi jutott eszembe? Wiz Khalifát már lecsukták Romániában.
0: Szerinted jött-e vizelős Khalifa? Bocsánat, ő nem vizelt. Ez csak a másik. Lehet ez is átkér. De egyébként vicces, még angol is a viz, az egy kicsit lehet wizard, és lehet az, hogy take a viz. Tehát lehetne így, igen, is értelmezni. Mindegy. Nem tudom. Megint olyan, tudod, hogy nyugaton az, hogy valaki füvet szív, ez már olyan... Te érted? Tehát nem egy nagy dolog. Romániában az, sajnos egy országgal. Ha a törvényeket még esetleg félváról vesszük is, akkor is a törvények törvények.
1: Hát erre akartam rátérni, csak ettől függetlenül lehet, hogy Wiz Khalifa nem tudta, hogy milyen törvények uralkodnak Romániában, hogy nem szívhat el egy füves cigit a színpadon. De ez a Ján, ez az Angel gyerek, vagy milyen Bogdán gyerek, ez csak tudta a román törvénykezést, hogy azért nem lenne illedelmes a színpadra vizelni, sőt, nem, hogy nem lenne illedelmes, hanem nem szabad ilyesmit csinálni.
0: Hát az a helyzet ugye, hogy nem együtt léptek fel, valamint, hogy nem egyedül lépett fel, hanem Ján és Azteca címszó alatt, és ez az Azteca nem összetévesztendő, szerintem azzal a DJ-vel, akit mi ismerünk, odaszólt, hogy Böj és Prost, tehát ezért hülye vagy? Egyébként a válasz, miután a rendőrség őrizetbe vette 60 napra, igen, az. Tehát, hogy erre nem tudok mit mondani. Nem értem, hogy ez honnan jött. Tehát a csávó mondhatná azt, hogy be volt drogozva. Véletlenül eltévesztette a cigarettát, ezt nem gondolta, hogy a furcsa szagú cigarettába, nem tudom.
1: Na de hogyha már Aztékáról beszéltél, akkor ő az Instagram oldalán úgy reagált az egészre, hogy mit vártatok, ez az Occult Records. Tehát akkor végső soron megvédte Ján barátját?
0: Hát nem tudom, hogy ez meg van-e védve. Én nem szeretném ezt a dolgot ennél tovább kommentálni. Ne. Úgy gondolom, hogy jó kemény pénzbírság. Úgyis az ország büdzséjébe lyukak vannak. Alkasszanak a nyakába, itt egy 100 000-et fizessen. Van honnan. Árebáltáp este, ahogy az öreg Székely mondta, ugye?
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Mindjárt megállunk, viszont van még egy üzenetünk, Melinda írja, hogy én azt nem értem, hogy miért kell mindig azzal védekezni, hogy ez művészet. Ha valaki egy festmény előtt áll és azt mondja, hogy én nem értem, mi van rajta, attól még lehet művészet, de ha valaki oda megy és összefirkálja a festményt, az már nem ugyanaz. Hát...
1: Én erre csak azt tudom mondani, amit Laci ír, hogy sziasztok, és amikor Ozzy Osbourne a nevér fejét leharapta, na igen, helyzetek esetén.
0: Rég volt.
1: Még állatkínzás is volt, úgyhogy nem tudom. Hát figyelj, majd aztán beszélj meg a hatósági közeggel.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
4: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabaduló szoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
6: A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem. Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
7: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
11: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
13: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
14: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
15: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a szablak, varlak, alkotlak, méterárú, rövidárú üzletbe Székely udvarhelyen. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
16: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székely udvarhelyi térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Elkészült az erdélyi írók és költők parkja Nagygalambfalván. Egész héten kitart a kellemes őszies időjárás. Hozzam a részleteket. Jó napot kívánok. Én Hadnagy Iva vagyok. Jövő március végéig elhalaszthatják az új tollró elektronikus útdíjrendszerhez kapcsolódó bírságok alkalmazását. Az erről szóló törvénytervezetet ma tárgyalja a Szenátus. Az indoklás szerint a bírságmentes időszak lehetőséget adna a rendszer hibáinak kijavítására és a platform további tesztelésére. A tollró október 1-jei indulásakor a nagy számú felhasználó miatt fennakadások voltak a rendszerben. A tollró bevezetése és az üzemanyagárak emelkedése betiltása ellen vasárnap több tucat fuvarozó tiltakozott Zsillvásárhelyen. A sofőrök szerint a növekvő közúti szállítási költségek végül a fogyasztói árakban is megjelenhetnek. A szenátusi szavazás után a tervezet a képviselőház elé kerül, amely végleges döntést hoz róla. Elkészült az erdélyi írók és költők parkja Nagygalambfalván. A 30 erdélyi alkotó munkásságát bemutató létesítményt szombaton egész napos rendezvény részeként nyitották meg. A 2 hektáros területen az irodalom mellett a népi kultúra és a családi kikapcsolódás is fontos szerepet kapott. A park kivitelezése 2026. februárjában kezdődött. A szabadtéri részen sétányokat, zöldövezeteket, padokat és vásárteret alakítottak ki, a gyermekeket pedig játszótér és növények kialakított labirintus várja. Az irodalmi parkban többek között Kányedi Sándor, Benedek Elek, Ady Endre, Ápli Lajos, Tamási Áron, Vas Albert és Nyírő József munkássága jelenik meg. A magyar alkotók mellett román és német származású erdélyi szerzők is helyet kaptak a parkban. Ma ismét megrengett a Föld. A Richter skála szerint 3,8-as erősségű földrengés történt. Ma 8 óra 36 perckor Vráncsia megyében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 133,5 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 45 kilométerre volt Fogsánytól, 59 kilométerre Buzaúttól és 67 kilométerre Sepsiszentgyörgytől. Októberben eddig 6 földrengés történt Romániában, amelyek erőssége 2,5, illetve 3,8-as között volt a Richter skálán. Az elmúlt hétvégén összesen 5 földmozgást észleltek. Beidézték a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni igazgatóságra Călin Georgescu apósát a korábbi államfőjelölt ellen folyó büntetőügyben. Cristela Georgescu apjának egy 118 ezer lejes pénzátutalásról kell magyarázatot adnia. Ezt az összeget annak a Răzvan Leu üzletembernek utalták át, akit a vád szerint Georgescu több mint 1 millió euróval vert át. A következő időszakban Călin Georgescunak is meg kell jelennie a díkotnál a digitális bizonyítékok átvizsgálása kapcsolatban. Orosz dróntámadás érte egy fontos hidat Kijevben éppen Friedrich Merz német kancellár látogatása idején. A Dnyeper folyón átívelő északi hidat vasárnap már másodszor érte támadás 2 napon belül. Merz a támadások közepette érkezett az ukrán fővárosba, hogy megerősítse Németország támogatását Ukrajna mellett. A német kancellár újabb 1 milliárd eurós katonai támogatást jelentett be, emellett 350 millió eurót különítenek el az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítására. Derült égboltra, enyhe légmozgásra számíthatunk a délután hátralévő részében is adáskörzetünkben, de az enyhe őszies idő egész héten kitart, 20 fok körüli maximumokkal. Pénteken várható némi csapadék a szakemberek szerint.
18: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
1: Ez az te, lassacskán jön az őszi vakáció. Hát az én is
0: el se kezdődött a suli, is már jön az őszi vakáció.
1: De Gábor, figyelj, én a magam részéről már most mennék, tehát ezen nem újon. Ha azt mondanák, hogy el kell menni Spanyolországba szangriát inni, és mit tudom én tapaszt tenni.
0: Ott vagyok.
1: Ott vagyunk az első helyen a repülőgépen, ezen nem újon.
0: Ti készültök az őszi vakációra, írjátok meg nekünk a 0730548888-ra. Itt van Kis Bence és Horváth Gábor. Slágerekkel és új zenékkel folytatjuk. Smash Into Pieces, na meg Within Temptation, itt a Somebody Like You.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
19: Vagány Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Serény Eduard. De rájöttem, hogy le kell fordítsuk.
1: Hát ezt a Sheeran... Mi ez a Serény Eduard?
0: Hát figyelj, ez az Ed Sheeran magyarul.
1: Hát nem értem jobb... én, értem én. De
0: csak hát Serényke, ipparkodja.
1: Ipparkodja.
0: Gábor, most mit tudjak csinálni, érted? Hétfő van, józan vagyok, mit vártál? Láttál volna péntek este, milyen vicces voltam. Nem, de aludtam, úgyhogy nyálam folyt a nyakamon, de ez egy másik.
1: Ez már az a kor, érted, nem, amikor pénteken nem bulizni készülsz, hanem szépen hazamész
0: is. Nem szokott a nyakamon folyni a nyálam, van szakállam, felfogja. De valamelyik este tényleg előttes nézni, hú, basszus, meg kellett gyorsan mossa, miért lefeküdtem, idegesített a dolog.
1: Biztos ennyire bele szerettél volna menni a magán dolgaidba?
0: Hát figyelj.
1: Hogy hol folyik a
0: amerre lejt a terem természetesen semmi más irányba.
1: Ja, Istenem. Jó. Na, készülünk-e az őszi vakációra? Mert úgy néz ki, hogy a szállásadók már nagyon készülnek. Én nem is tudtam, hogy van egyáltalán őszi vakáció, már mint ilyen hamar.
0: Gábor, hallod, de kinek? Tehát én értem, csak nem vagyunk iskolásak. Az a baj, hogy az elmúlt akárhány évtizedben ez már így nem tevődik fel. Tehát én nagyon készülök az őszi vakációra. Csak
1: nekünk nincs.
0: Hát így van.
1: Igen. Jó, azon hallgatókat kérdezzük, akiknek vannak gyerekeik, hogy ők már készülnek erre az őszi vakációra, mert október 24 és november 1-e között lesz az őszi vakáció, és azt mondják, hogy a hazai szállásadók már nagyon készülnek, és a tavalyhoz képest általánosságban 10-15%-os áremeléssel számolnak.
0: Hát az apróság, azóta minden drága.
1: Apróság?
0: Hát hogy ne, hát a motorina mennyi?
1: Érdekel is engem, hogy mennyi a motorina.
0: De ez most így van, tudod, bármilyen.
1: Mennyi az euró. Az érdekel inkább.
0: De és hallod, olcsóbb, mint a motorina, azt tudom erre mondani neked. Jaj, az a baj, kacagunk, de Isten igaziból sírni kellene. Nem fog minket ez a dolog megvigasztalni. De őszintén nézegettem, hogy a milyen szállások jönnek ilyenkor számításban. Mert ugye Romániában a tengerpart, hát ilyenkor olcsó a szállás a tengerparton. De lehet azért, hogy nem kell annyira feredezni. Szeretnéd tudni?
1: Hát figyelj, én azt nézem, hogy a piaci szereplők tájékoztatása szerint az ajánlatok 544 lejtől indulnak egy kétfős szoba esetében három éjszakára. És nagyjából 1000 lejig terjednek ellátás, feláras szolgáltatások, vagy a gyermekek után fizetendő pótdíjak nélkül.
0: Te, ha szeretnéd tudni, akkor október 24-ére a Mamájában, a Hotel Malibu-ban, a Miltán Híres Hotel Malibu-ban két személynek 378 lej a szállás, az a legjobb ár.
1: Egy éjszakára?
0: Így van. Ez most attól
1: hát
0: függ,
1: az még nem is olyan sok.
0: Igen. Hát mondjuk egy kicsit az van, tudod, hogy bármennyire is gondolsz a dolgokat Bamájáról, októberben azért, hát maradjunk abban, hogy a csajok nem nagyon fürdőruhában fogják riszálni magukat a parton. Ezt most már kimerem jelenteni. Mit mondanak még? Hogy mi a tehát, hogy ez az iskolásoknak ilyenkor nem valami tábort szoktak szervezni, vagy ilyesmit?
1: Milyen táborra gondolsz ilyenkor? Tehát őszi vakációban még elküldenéd valamilyen táborba a gyereket, hogy ne legyen otthon? Addig sem?
0: Hát például, igen. De, mert csak hadd ugorjak egy kicsit visszább, volt itt egy SMS. Hol volt az? Igen, azt mondja. Igen, ugye arról volt szó, hogy ma a tanulás világnapja van, és akkor erre ezzel kapcsolatban jött.
1: Az oktatás világnapja van.
0: Lópikulat szintányért, francia ugyanaz.
1: Hát nem, mert a tanítóknak ugye van június 5-én, vagy mikor.
0: Azt írja a hallgatónk, aki egyébként szakácskodik, azt még hadd lüljem ide, hogy respekt a tanítóknak és a pedagógusoknak, de valaki arra gondol, hogy mi van azokkal a gyerekeknek, akik a szüleik nem szabadok és dolgozniuk kell. Na, így vagyunk az őszi vakációval, hogy mit csinálnak azok a szülők, akik ilyenkor nem tudnak otthon ülni a gyerekkel. Jó kérdés. Írjátok meg 01 30 50 88 88.

Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Follow the Flow és a Szélcsend szólt itt a Rádió Gagán, miután a turisztikai szektor szereplői azt tapasztalják, hogy a hétvégi látogatások, különösen a hegyvidékeken nagyrészt egynapos kirándulásokra korlátozódnak, ami nem hoz bevételt a szállásadóknak. A vállalkozások most hát ilyen csomagokkal próbálják legalább 3 éjszakás maradásra bírni a vendégeket. Erről beszélgetünk itt most a Vagányvágányban, mert ugye jön az őszi vakáció nem máskor, mint október 24-e és november 1-e között. Úgyhogy jó, itt mi mamáját emlegettük fel, legalábbis te, Bence, de a hegyvidékre nem gondoltunk. Én is mamáján kutakodok, úgymond, és néztem, hogy 8 éjszakára, tehát te október 24-től november 1-ig ott szeretnél lenni mamáján, hát vannak ilyen

0: apartmanok, és kettő felnőtt és két gyerek számára 1360 lej a csomag. Az nem, abszolút nem sok.
1: Hát, igen.
0: Csak a kérdés az, hogy mamáján ilyenkor mit csinálsz?
1: Azt akartam mondani, hogy nem valószínű, hogy kimész csajokat nézni a strandra, mert te leszel egyedül. Tehát,
0: hát főleg, hogyha gyerekekkel vagyok. Apa elép egy pár pillanatra.
1: De figyelj, apa bámulhatja a csajokat, de nem lesznek. Apu senkit nem fog bámulni, mert nincs a strandon a franc se. Mert miért menjél? Őszintén, tehát októberben tenger az egy ilyen nyári műfaj, nagyon sajnálom. Ezzel nincs amit kezdeni ennél különösebben. Te Gábor, én értem, de láttál te olyat, hogy a szállásadók, mint tudom én, valami tényleg gyerekeknek szóló aktivitást kitaláltak volna? Mert úgy érzem, hogy ahhoz, hogy plusz embereket hozzá be, valamit oda kell tenni. Én nem láttam ilyen dedikált, direkt gyerekeknek szóló tevékenységet. Biztos léteznek. Az úgy vettem észre, hogy például Ausztria ezt jól csinálja. Mit tudom én, lehet menni lovazni, biciklizni, babánfüle. Nálunk ebben a plusz, tehát érted, megvan a szállásai, megvan a kaja, megvan a helyszín, a tevékenység részén azzal évek óta rosszul állunk.
0: De mindig rosszul álltunk, és akkor itt feltevődhet az a kérdés is, hogy ezek a turisztikai célpontok, majdnem turisztikait mondtam, tehát a turisztikai célpontok, mint Mamaia, Konstanca, Eforia Nord, Eforia Sud, Vámávejke, télire miért nem tudnak valamit kitalálni? Vagy legalábbis az őszi téli időszakra, amivel odavonzák a turistákat.
1: Én még megkockáztatnám, hogy még akár az is működne, nem tudom, hogy mennyire működnek, hogy szilveszteri bulikat tartanak, vagy érte. Mert a nyár, a tenger az egy ilyen nyári műfaj, Gábor, tehát nem szeretsz a tengerpartra kifeküdni bugyikában, hogyha közben jégcsapok lógnak rajta.
0: Értem, de valami téli vidámparkot találjanak ki, vagy valami olyasmi, ami nem kötődik feltétlenül a tengerhez, de mégis a turistákat odavonza.
1: Hát még megkockáztatnám egyébként azt, hogy ott, ahol van tenger, ott azért hőszivattyúkkal egészen jó melegvizet lehet előállítani a tengerből kiszedve, és lehetne csinálni egy olyasmit, mint Bukarestben a terme, valami hasonlót. Nyilván ebből elég sok kellene, és Romániának úgy nézem, hogy a magánszektornak erre nincsen elég pénze, vagy nem látnak fantáziát benne. Valószínűleg inkább a másik oldalról kéne megfogni. Nem tudom, jó lenne elővenni az $1 millió vállalkozós ötletet, de még nincs meg.
0: Attila írja, nálunk az a probléma, hogy a gyerekek nagyon szeretnének menni, mi megpróbáljuk kiszámolni, hogy mire futja. Három gyerekünk van, tehát nálunk nem úgy működik, hogy két embernek kell lefoglalunk egy szobát. Sok helyen már az alapárnál külön számolnak a gyerekekkel, és mire mindent összeadunk, egyszerűen elmegy a kedvünk. Én azt szeretném, ha a szálláshelyek inkább családi csomagokat adnának, mondják meg, hogy két felnőtt és három gyerek három éjszakára ennyi és kész. Ne kelljen 20 percet számolgatni, hogy a 6 éves gyerek ennyibe kerül, a 10 éves annyiba, a reggeli külön, a parkolás külön, a wellness külön.
1: Igen, na ez a másik dolog egyébként, itt a wellness szó elhangzott, úgy érzem, hogy a wellness szolgáltatások, azok nálunk furcsa mód hegyvidéken inkább ki vannak építve, mint tengerparton, ezt hozzátenném. Bánjuk azt, hogy nem mennek az emberek tengerpartra? Én nem vagyok meggyőződve, hogy ez így van. Én már több értelme van a dolognak. Na mindegy. Jó, figyelj, ilyenkor még az a bajtott, hogy nincsen elég hó ahhoz, vagy elég hó, nincs elég hideg ahhoz, hogy hó legyen. Kérdés, hogy egyáltalán tényleg
0: lesz. Hát az majd csak január-februárban, igen.
1: Na de minden a maga idejében. Addig hadd szóljon Post Malone.

0: Du-du-du. Jó, hát próbáltam ötleteket én is. Egyébként amerikai vonalból kiindulva csináljátok halloweeni vakációt, kezdi csókolom, hogyha hát, ha már vendéglátásban gondolkodnak. Gyerekek fogják élvezni.
1: Mindjárt jönnek a hagyományőrzők, hogy mennyire nem szép, hogy a Halloween-t tartunk az őszi vakáció során.
0: Nem azt mondtam, hogy ezzel a hagyományt akarok őrizni, azt mondtam, hogy a gyerekeknek akarok valami ilyesmit adni, amit esetleg élveznek. Nem kell ennyire elzárkózni. Nyilván, figyelj, bármi, ami buli, az buli. Nem kell ennél többet belelátni a helyzetbe.
1: Réka ír Marosvásárhelyről, azt írja, én egyébként megértem a 10-15%-os drágulást, szerintem sokan csak a vendég oldaláról nézik a dolgot, de egy szálláshelyet fenntartani nem olcsó. Fűtés, villany, víz, alkalmazottak, mosás, takarítás, adó, karbantartás, minden pénzbe kerül. Mi is kiadtuk korábban a nyaralónkat, és pontosan tudom, hogy egy vendég által kifizetett összegnek nem az egészen maradott tulajdon a zsebében, viszont azt is gondolom, hogy ha emelnek az áron, akkor adjanak érte valamit. Ha tavaly 800 lej volt, idén 920, akkor legyen benne valami plusz. Egy reggeli, egy gyerekprogram, vagy egy későbbi kijelentkezés, így a vendég sem érzi azt, hogy csak egyszerűen lehúztál.
0: De figyelj,
1: igazad lehet, Réka.
0: Az a helyzet, hogy a gyerekprogramokon az, amik fogunk lovagolni, de tényleg az van, hogy nyilván egy tizenévest már annyira az, szerintem otthon ülnek kész, a gyerek otthon ülő, happy, odaadod a villanypásztort a kezébe, messze fiam, internetezzél. Ha amíg az orrod vére folyik, azt jó lesz. Csak hát. Én kicsit azért még hiszek abban, hogy nálunk ezzel a dologgal kéne foglalkozni. És nem azt mondom, nem akarom azt mondani, hogy rosszak a vendéglátósok, és nem akarják.
1: Egyáltalán.
0: Nem csak, hogy még nem éreztek rá arra, hogy mi az, ami működne. Mert hidd el, hogyha neki visszahozza a pénzt, senki nem hülye, azt mondja, akkor azt belerakom, hogy figyelj, beleteszek 1000 lejt, visszajön 1200, az egy bolt.
1: Azt nézem, hogy több szálloda olyan szolgáltatásokat épített be az alapárba, amelyekért korábban külön kellett fizetni, például a wellness részleg használatát, vagy a gyerekek ingyenes elszállásolását, így kínálva több értéket a vendégeknek. Én itt a Rikának az üzenetére reagálnék, mert a híradások ezt mondják, hogy ugye nyaranta, tehát amikor a nyári főszezon van, vakációs főszezon, akkor a gyerekeket nem ingyen tudod elszállásolni, hogyha mondjuk a szállodaszobát szeretnél kibérelni a teljes család részére, hanem megvan, hogy 6 éves korig ingyenes, vagy 5 éves korig ingyenes a gyerekeknek a szállás, de hogyha és már elmúlt 7 éves, akkor már onnan fizetős, igen.
0: Jó, nyilván, tehát van különbség a között, hogy tényleg egy csecsemőt hoznak, vagy egy 16 éves kamaszt, ezt én is így gondolom. Ezen nincs is semmi baj. Azt látom viszont, hogy a vendéglátás egyébként mindenütt ugye nyög, és akkor hát most próbálnak kitalálni dolgokat. Az, hogy csomagokat állítanak össze, az mindenképp jó. Én úgy gondolom, hogy az, akiben van némi hajlam, hallotta ezt az információt, az utána azt fogja mondani, hogy jó, nézzük meg, van olyan csomag, ami érdekel. Ha van, megy. Ha nincs, nem. De akinek nincs pénze, úgyse fog menni. Nem ezen múlott.
1: Ha nem?
0: Hát mondom, nem ezen múlott eddig, hogy a csomag nem volt vonzó, hanem az, hogy nem volt pénze. Pénz nélkül kicsit nehéz lesz.
1: Közben nézem Levente üzenetét, mi idén úgy döntöttünk, hogy nem megyünk messzire. Régen mindig azt gondoltuk, hogy ha már vakáció, őszi vakáció, akkor legalább 3-4 órát utazzunk, legyen valami nagy élmény. Most meg rájöttünk, hogy a saját környékünkön is annyi szép helye van, amit még nem láttunk így ősszel. Elmegyünk egy napra valahová, eszünk egy jó, túrázunk, aztán este hazajövünk a családdal, így nem kell szállás fizetni, és a gyerekeknek meg is élmény. Hát így is lehet, persze.
0: Van még egy üzünk, Sanyi írja. Sziasztok! Nézegettem a repülőjegyeket, persze, hogy pont ebben az időszakban drágák. Igen, értem én. Tehát azt jelenti, hogy akkor nem fog elrepülni valahova nyaralni. Ősszül? Hogy mondják ezt? Az őszi vakáció, ha nyáron nyaralok, télen telelek, mit csinálok ősszel?
1: Hát ez egy költői kérdés.
0: Köszönöm, Gábor.
1: Ősszülök?
2: Magánvágány.
3: Pletykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk.
4: Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
3: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Melegre tervezve.
4: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
5: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pont diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában. Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
6: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
7: Mitől bömbi a bömbi?
8: Saját tejünktől, saját kezünktől, és a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új tusnádról a közös falatok öröméért.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét lágerek és

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: szolgáltatások terén mindenképp lehetne nyitani. Egyébként az ilyen balú jellegű parkokat, most mondhatjuk már, mert sajnos nincs balú park, tehát hogy azokat lehetne, azok egész későig használhatók, ha engem kérdezel, bár biztos nem a legkellemesebb októberben valami hideget fogdosni, de hát tudod, hogyha van egy kis adrenalin, akkor miért ne, működik a dolog. Vagy legalábbis úgy gondolom, hogy működhet a dolog. Nem tudom, hogy más mennyire látja ebben a kanyart, én határozottan igen.
1: Rokmalac írja, családosként mondom, én kifizetem azt a családi csomagot akár 1500 leért is, de csak akkor, ha olyan szolgáltatást nyújtanak, hogy elviszem a kölyköket, vigyázzanak rájuk, mi meg az asszonnyal hazamegyünk és pihenünk. Van az a pénz, jó ötlet a hotelezés, jó ötlet a gyors kölcsön.
0: Igen, igen, aztán utána majd a veséddel fogod kifizetni, de hát apróságokon már nem akadunk fenn. Nézd, 2026-ban úgy érzem, hogy vannak lehetőségek, és még mindig itt van akkor az ingyen opció, és Margónak köszönjük, nagyon szép képeket küldött, úgy nézem, hogy csipkebogyót, pecset szednek, attól függ. Hogy nálatok is pecsnek mondják?
1: Nem hallottam még ezt.
0: Na mindegy, akkor jó. Szóval, hogy ezzel is lehet, igen, a kirándulás is benne van. Figyelj, én azt mondanám a szülőknek, hogyha tehetik, akkor ebben az őszi vakációban, tényleg, ha egyebet nem, egy nap kirándulás a gyerekekkel, vagy a gyerekkel, ha együtt
1: vagytok. Hátra a kertbe, és aztán vissza.
0: Nem a kertbe, valahova lehet tényleg kimenni, egyet járkotolni, jó lesz.
1: Egy hallgatónk kérdést tesz fel, azt írja, hogy értem, hogy valami plusz, de az üzemanyag mennyi drágult, és mi benne a plusz?
0: Hát, jó, ezt most értem én, igen. De most... Tehát az a baj, tudod, hogy nem erről beszélünk. Nagyon sokszor látom, hogy az emberek elégedetlenek ezzel a dologgal is. Nyilván mindannyian azok vagyunk, amikor elmegyünk tankolni. Ez most megint arról szól, tudod, hogy belefér-e, nem fér-e. Vagy erre szokták azt, hogy nem drága, csak én vagyok szegény. Van ebben is valami.
1: Emese ír még egy üzenetet nálunk. Az a furcsa, hogy amikor kiszámoljuk a szállás árát, még azt mondjuk, hogy rendben van, belefér, aztán elkezdjük hozzáadni a többit, benzin, oda-vissza, étterem, kávé, fagyi a gyerekeknek, esetenként belépő a fürdőbe egy múzeum, egy boppája, vagy akármi más, és a végén a szállás már csak egy része az egésznek szerintem. Ezért is kellene a turizmust úgy nézni, hogy mennyibe kerül egy teljes családi vakáció, egy őszi szünet, nem csak az, hogy mennyi egy szoba.
0: Még van egy Robitól, sziasztok, nem tudom, hogy vagytok vele, nekünk a nyári belefér. Elvinném a gyerekeket sízni, az már nem biztos, hogy bele fog férni. Azt viszont 100%-osan kimerem jelenteni, nem csak nekem, sok másnak is, nem csak a pénzbe, hanem még az időbe se fér vele egy ilyen őszi vakáció. Nyilván értem én, hogy pénzt akarnak keresni a vendéglátósok.
2: Sírja tesszük a délutánokat, vagány-vágány.

0: Sziasztok, írja nekünk a Saci. Nekem az a célom, vessző, hogy a gyerekek... Miért olvasom a vesszőt? Azt kérde, az az én kérdésem. Na mindegy. Jó, oké, rendben. Szóval az a célom, hogy a gyerekekkel elmenjek ilyenkor egy nagyvárosba. Hát nem biztos, hogy összejön. Sok sikert kívánunk hozzá.
1: 0730 kötőjel 54 kötőjel 88 kötőjel 88, ide írhatok a továbbiakban is nekünk, és lehet regisztrálni még játékunkra. Most menjünk tovább a hírekkel, aztán jönk vissza.
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Már visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán.
6: Reklám.
7: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
9: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
10: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
9: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
10: Viking Kft. A te biztonságodért.
11: Bácsi, nem látom a táblát.
12: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
13: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este fél hétkor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
14: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
15: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
16: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
17: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
18: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
4: válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
18: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
19: Fások utca 14.
20: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
21: Több mint 300 nagykövet szaladt együtt a hétvégén Székelyudvarhelyen. Drón találat érte egy gabonát szállító török hajót a Fekete-tengeren. Napos, száraz, kellemes őszi idő várható a következő napokban is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Hadnagy Íva. Jönnek a részletek. A korrupció ellenes ügyészség ma közel 100 helyszínen tart házkutatást 6 megyében egy korrupciós ügyben, amelyben több határőr és vámhivatalnok érintett. A DNA közleménye szerint összesen 96 helyszínen magánszemélyek lakásán és két közintézmény székhelyén zajlik házkutatás. Szatmár, Bihar, Szilágy, Máramaros, Kolozs és Maros megyékben. A vizsgálatok a DNA nagyváradi irodájának vezetésével zajlanak. Az ügyészek szerint 2025-ben és 2026-ban több határrendőr és vámhivatalnok a Szatmár megyei Halmi határátkelő helyen a szolgálati kötelezettségeik teljesítése közben különféle pénzösszegeket fogadtak el különböző személyektől. 43 civil szervezet egyesület alapítvány csatlakozott a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által 15. alkalommal megszervezett mozgásos adománygyűjtő eseményhez, a Fusneki udvarhelyhez. Szombat délelőtt, a közös bemelegítés után 11 órakor elstartoltak a Mártonáron térről a civilek ügyeit támogató nagykövetek. A városközpontban nagyjából 300-an álltak rajthoz, és rótták a köröket, a többiek más helyszíneken teljesítették a vállaltávot. Idén újdonságként az esemény ideje alatt civil expót rendeztek be a Mártonáron téren, ahol a civil szervezetek tartottak bemutatókat tevékenységeikről. A szervezők szombaton 11.148 felajánlást összesítettek, a támogatások összértéke túllépte a 400.000 lejt. A Fekete-tengeren a Pescarus olajfúró platform délkeleti térségében dróntalálat ért ma egy gabonát szállító török hajót. A legénység kimenekítésére a román hatóságok azonnal nagyszabású mentőakciót indítottak, a helyszínre több mentőhajót is küldtek. A román tengeri életmentő ügynökség tájékoztatása szerint ma délelőtt kapták a riasztást a tengeri incidensről. A rendelkezésre álló információk szerint a teherhajó az ukrajnai Izmail kikötőjéből indult útnak és Oroszország fele tartott, amikor a támadás érte. A G4 Media információi szerint 13 ember tartózkodott a fedélzetén. Egy személy életét vesztette egy másik tengerész után, pedig jelenleg is kutatnak a mentőegységek.
22: A súlyos 6-0-es lengyelországi vereség után ma este ismét pályára lép a román labdarúgó válogatott. Gyorgy Hadzsi együttese a bukaresti nemzeti arénában Svédországot fogadja a Nemzetek Ligájában. A románok három forduló után továbbra is pont nélkül állnak. A lengyelek elleni mérkőzésen Radu Dragusin már a 22. percben piros lapot kapott, Robert Lewandowski pedig 3 gólt szerzett. Románia számára a mai mérkőzésen nem csak a pontszerzés, hanem a megtépázott önbizalom helyreállítása is fontos feladat. Ma este ismét pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese a B-liga negyedik fordulójában Ukrajna vendége lesz a szlovákiai Nagyszombaton. A mérkőzés 21 óra 45 perckor kezdődik. A magyarok az első fordulóban 1-0-ra kikaptak az ukránoktól, majd Észak-Írországgal gól nélküli döntetlent játszottak, pénteken pedig 1-0-ra legyőzték Grúziát. Magyarország és Ukrajna egyaránt 4 ponttal áll a csoportban, így fontos mérkőzés és következik a két csapat számára.
21: A délután további részében és a hét következő napjaiban is túlnyomó részt napsütéses, kellemes őszi időre számíthatunk, 20 fok körüli nappali csúcsértékekkel, bár az éjszakák továbbra is hűvösek maradnak.
23: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro
24: Most pedig.
1: 18 óra múlt néhány perccel, van még egy óránk a mai Vagányvágányból, itt van Kis Bence és Horváth Gábor. Gábor, nem tudom, épp Gábor, mi is elpitek, és lehet regisztrálni a holnap kezdődő játékunkra, a telefonszámunkat tudjátok.
0: Figyelj, Poncius Pilátus a klasszikus lacsolásával, de nem baj, lacsolok én is. No, hogyha itt vagyunk, akkor hozzuk nektek a Benners-t és a Sun One to You-t az elkövetkező órában. Úgy nézem, hogy megint felülünk a vonatra, de hát tudjuk, a vagányvágányon ez nem egy ritka dolog.
20: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
2: Vagányvágány.
20: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délután.

0: Halad-e te, Bence? Elég rég beszéltünk a Cseferinek a ténykedéseiről, úgyhogy most már ideje egy újabb sztorit hozni. Mert hát az történt az elmúlt napokban, hát ha jól tudom, akkor vasárnap történt délelőtt ez az eset. A nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum 50 diákja a diák tanács által Viharfélegyházán, tehát Rosi Orjon szervezett rendezvényről indult vissza vasárnap Nagyváradra, amikor a legnagyobb meglepetésükre a vonat nem állt meg az állomáson.
1: Egy kicsit azért így az ember elgondolkodik, hogy de mi van, olyan vonat volt, amit nem kellett volna nekünk megvárni, vagy mi van? Tehát, hogy ilyenkor az ember áll és könyököl. Egyébként ezt Mihály Bravunak hívják valamiért ezt a megállót.
0: Megállót,
1: hogy,
0: igen.
1: Hogy ez nem tudom, hogy ki ez a becsületes, büszke Mihály, de hogy miért nem áll meg arra fel a vonat, azt megint nem érte. Mi volt a magyarázat rá?
0: Hát én egyelőre annyit látok, hogy azt mondják, hogy a szerelvény az lelassított, de tovább ment a diákok nélkül, tehát nem állt meg. Adott egy csalfa remény nekik.
1: Megnézte, hogy nem tudom, pattanásosak, kamaszok nem kellenek, hagyjuk a francba.
0: És a szülők szerint a vasútársaságot előre értesítették arról, hogy a nagyobb csoport ezzel a járattal utazik, és az az érdekes még, hogy a Nagyváradra tartó fiatalok hazajutását hát aztán a hozzátartozók oldották meg. De hogy mi a magyarázat? Hát én erre nagyon kíváncsi vagyok. Lássuk csak.
1: Különösebben szerintem nincs ez a... tudod, kellett volna valaki szóljon a Józsinak, aki a vonatot vezette, és elfelejtettek szólni neki. Körülbelül ezt látom, ami reálisnak tűnik. Nem az első lenne. Mert ugye az úgy is működik, és ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy lehet ilyet kérni. Tehát, hogy mindegy, hogy milyen hely, ha oda mész a célférhez, meg tudod beszélni, hogy jó napot kívánok, eddig szeretnénk jegyet, van, mit tudom én, 300 emberünk, akkor vigyen oda. Tehát így szokott megmondani, mit tudom én, például Kolozsvárról lehetik erre Boncidára, nem kéne azok a vonatokat, mint megállnak, mert ilyenkor megállnak.
0: Aha. És a szülők azért is tartják, és nem csak a szülők, hanem mi is érthetetlennek azt, ami történt, mert az ő elmondásuk szerint a vasúttársaság személyszállító részlegét, tehát a Cseferekölötort értesítették arról, hogy egy mintegy 50 fős csoport utazik a járattal, és azt állítják, hogy korábban elküldték az utazók névsorát is, és jelezték, hogy a vonatnak a Mihály Bravo megállóban fel kell venni a diákokat, a fiataloknak menettérti jegyük volt. Tehát meg is vásárolták a jegyet. Úgyhogy a Cseferekölötör tudott a dologról, hogy meg kellett volna álljon, viszont lehet, hogy a mozdony vezetője az nem tudott a dologról, ezért csak lelassított, aztán tovább ment.
1: Nem tudom, az a helyzet, hogy sajtó is kért magyarázatot a CFR-től, tudod milyen választ adtak?
0: Na kíváncsi vagyok.
1: Nem.
0: Semmilyen.
1: Semmit nem válaszoltak. Hát tudod, van ennyi a törvény által, előírt 10 munkanap, hát 10 munkanap alatt. 10 munkanap alatt olyan kevés bőr van ma a CFR arcán. Biztos, hogy le akarják húzatni ezt is, a maradékot is onnan. Mert tényleg úgy érzem egyébként, hogy ez egy olyan szolgáltatás, aminek csomóan örvendenek, meg jó, ha jól működik, de nem értem, hogy miért nem működik jól. Tehát, hogy ebben a helyzetben miért?
0: Szerintem mondom, itt az lehet a kulcs, mármint a probléma megoldásának a kulcsa, hogy a mozdony vezetőt azt nem értesítették a dologról, mert az eset után a szülők a nagyváradi vasútállomáson próbáltak magyarázatot kérni, és elmondásuk szerint azt a választ kapták, hogy a vonat megállt Mihály Bravonál.
1: Igen, most ez egy probléma van, hogy a diákok azok készítettek. Ugye egy ilyen digitális világban élünk, hogy ezek mindent lefilmeznek. Hát látszik, hogy a vonat tovább megy, úgyhogy kellemetlen lesz innen elmagyarázni. Nem tudom. Meg egyébként is az, hogy ilyenkor mondod, hát a giséisztának becsületesen magyarul megfogalmazva, ami abszolút nem magyar és abszolút nem becsületes.
0: Kasszásné
1: nem fogja azt mondani, hát mit tudom, illetve, hogy azért nem, hát nem az ő dolga.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

képen van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Közben jó hírem van, vannak az új mozdonyok, az Alstomok, amik kéne jöjjenek.
1: Jaj, de jó.
0: Nem jönnek.
1: De ezek még nem érkeztek meg?
0: Nem.
1: Vagy nem jönnek?
0: Nem, mert tesztelik őket.
1: Én ezzel egyetértek, inkább teszteljék előre, mielőtt Romániába
0: küldenik. Mint hogy elindulnak, és megállnak valahol.
1: Azok a szerelvények, amit megvásárolt Románia, és meg is érkeztek, és el is indították, és az első nap lerobbantak, azok is Alstom szerelvények
0: voltak? De amúgy jelzem, hogy nagyon sok helyen van, tehát az Alstom az egy jó gyártó, ezért nem értem, hogy mi a probléma.
1: Hát én szerintem a selejtet ide küldték Romániába.
0: Nem tudnám ezt neked megmondani.
1: Egyébként... Na mindegy, a lényeg az, hogy már meg kellett volna érkezzenek Romániába, de inkább még nem küldték el, hanem egyszer tesztelik a gyártelepen őket, vagy nem tudom milyen telepen őket, és utána fogják elküldeni. Jól érte?
0: Valami hasonló.
1: És erre már kifizettük a pénzt? Vagy?
0: Ez izéből van, penerrel és pénzből.
1: Hát jó, de az is pénzért.

0: Igen, de egyébként jól állunk, mert azt mondják, hogy 8 hónapra van még, vagy 8 hónapja már nincsen a CFR-nek költségvetése. Jó van, figyelj, így nehéz lesz bármit is csinálni. Mindenesetre egyértelmű, ugye augusztus 20-án volt egy meglehetősen hosszú cirkusz, még ha jól tudom, tüntetéssel is, amikor kiderült, hogy a vasútnál olyan állapotok uralkodnak, hogy az emberek idegesek, és várják a fénypénzüket. Egyébként hozzátenném, hogy nem a vasúti alkalmazottakkal van nekünk bajunk. Tehát az az ember, aki egy
1: egyáltalán vezet,
0: aki kalauz, aki egyáltalán dolgozik, azzal semmi bajunk nincs, azokkal van bajunk, akiket hát azt hiszem, hogy politikai úton oda neveznek, menesztenek, aztán nem értenek hozzá. Tehát ilyen alapon mondjuk, ha holnap kineveznének minket is vasúti igazgatónak, azért, hogy komoly problémában lennénk. Talán egy különbség, ha megpróbálnak.
1: Jó, de nem biztos, hogy nagy. Jó, de nem biztos, hogy nagyobb problémában lennénk, mint most, amikor nem vagyunk igazgatók a vasúttársaságnál. De hát akkor beszéljünk egy kicsit a vasút állomások állapotáról is, mert én nem tudom, lehet, hogy felétek azért jobb a helyzet, de mi felénk, így
0: erőszendikusan... Ja, holnap vonatta is, nem?
1: Igen.
0: Majd nézd meg. De figyelj, nem rossz az állomás állapota leszámítva, hogy ugye az is most már úgy kevésbé állomás, hogy próbálják mindenfélére használni az ingatlanokat, onnan abból akarják fenntartani, ami racionális, csak hát.
1: Jó, csak nekem az a problémám, hogyha bármelyik önkormányzat szeretne valamit tenni annak érdekében, hogy a vasútállomások állapota feljavuljon, vagy akár a váró peron felújítását elvégezik, az önkormányzatok ezt nem tehetik meg, mert ugye a Csefere kötelékébe tartozik minden felújítás és minden munkálat, és sőt, hogyha bármilyen munkálatot elvégeznél te, mint önkormányzat, még meg is büntethetnél.
0: Hát ne hülyeskedj el vissza, de ne áll.
1: De akkor mi nem változtatják meg a törvényt, hogyha egy önkormányzatnak van valamennyi pénze arra, hogy felújítassa, vagy felújítsa az adott vasútállomást, akkor miért nem engedik Romániában a törvények ezt? Mi az, hogy a DNA elvisz?
0: Mert a törvény úgy van, tehát figyelj, az automatikusan korrupciónak minősül, hogyha nem arra költöd a pénzed, amire költheted. Teljesen mindegy, hogy a városnak az érdeke az lenne, hogy mondjuk az állomás pöpecülgatjába legyen rázva. Gondolok itt például arra, hogy hány városban van olyan vasúti átkelő, ahol az autónak a kereke kitörik. Nem csinálhatod meg, mert nem a városé. Tehát te városként, te önkormányzatként, lehet ez a megyei önkormányzat, és nem költhetsz olyasmire, ami nem a tiéd.
1: Mert jó, akkor oké, rendben van. De például, akkor mondok egy másik esetet. A vasúti sínek mellett lévő gazt, amikor főleg nyáron felnő nagyon magasra, annyira, hogy például nem is látod, hiába, hogy nincs a sorompól elengedve, nem látod, hogy esetleg a vonat jön-e, az sem végezheti el, nem nyírhatja le a füvet az önkormányzat.
0: Így van.
1: Mert hát ezt nem hiszem.
0: Pedig egy ilyen országban vagyunk.
1: Oké, értem.
0: Max annyit lehet csinálni, hogy odamész te, Horváth Gábor, és levágod, mint jó állampolgár.
2: Színre tesszük a délutánokat. Vagány vágány.

0: Dandungacsú megvan neked?
1: Nincs, abszolút nincs. Őszintén mondom.
0: Dandungacsú, ő a Románok Egyesüléséért Szövetség, népszerűbb nevén AUR-nak az első alelnöke, ezek szerint van második is, és kijelentette, hogy a jelenlegi politikai válságból az előrehozott választások jelentik a kiutat, az elnöki hivatal pedig szerinte inkább akadályozza a megoldást. Gyakorlatilag nekik az lenne ugye a kényelmes, hogyha be lehetne Simeont ültetni az államelnöki pozícióba, és igen, előrehozott választást lenne, mert akkor az AUR hülyére nyerné magát. Mert most teljesen el kell mondani, hogy a Bolozsán kormány után szerintem sokan fel vannak háborodva, csak arra nem vagyok meggyőződve, sőt, újra fogalmazom, egyáltalán nem gondolom azt, hogy az AUR bármivel is jobb lenne. Azt látom, hogy rosszabb lenne, nem csak magyar szempontból, amúgy is.
1: Na de szerintem egy kicsit azt is ecseteljük, vagy bontsuk ki, hogy hogyan jutottunk ide. Egy nagyon jó összeállítást olvastam nemrég a székelyhon.ron. Május 5-én a parlament ugye bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta az Ilija Bolozsán vezette kormányt. Ebből kifolyólag 5 hónapja Romániának ügyvívő kormánya van, és jelen helyzetben szinte senki nem mer jóslatokba bocsátkozni, írja a Székelyhon. Aztán a kormány megbuktatása után az államfő június 4-én kormányalakítással bízta meg Eugen Tomák európai parlamenti képviselőt, ő azonban visszaadta megbízást. 10 nappal később az államfő Adrián Vesteát bízta meg a kormányalakítással, és az általa javasolt kormányt a parlament június 22-én elutasította. Aztán azóta Nikos Ordán elnök több ízben hivatalos és nem hivatalos egyeztetéseket folytatott a parlamenti pártok vezetőivel, hogy hát közös nevezőre jussanak egy parlamenti többséget kialakítani képes miniszterelnök jelölt személyét illetően. És az őszelei egyeztetések után szeptember 17-én, erre már emlékszünk, Siegfried Muresan európai parlamenti képviselőt javasolt a miniszterelnöknek az államfő. És hétfőre, október 5-ére Nikos Ordán államfő újabb egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képviselőit, azzal az ígérettel, hogy még a nap folyamán délután előáll a negyedik miniszterelnök jelöltel, tehát a mai napon. Itt tartunk most.
0: Igen, hát az a helyzet, hogy vannak találgatások, és mondom neked, olyan emberek vannak, akinek nem hallottad a nevét. Leonardo Badea megvan?
1: Nincs.
0: Ő egyébként tehát egy technokrata kormányban lenne valaki, a Román Nemzeti Bank első alelnöke. Uh-huh. Nem egy elvetendő figura, azt mondják róla. Ő egyébként volt, tehát ő szociáldemokrata, ezt kell tudni. Ő lenne a... Lehet egyébként, hogy a technokrata felé fogunk elmozdulni. Felmerült ugye a Nazare neve. Hát őt eléggé sokan tartják reális esélynek. Elvileg ugye PSZ, de Penele és RMDS sorakozna fel mögötte, viszont Usere nélkül. Egyelőre kevesebb nyilvános konfliktusnak volt az okozója, mint bárki más a listán. Luca Niculescu, nekem ő nem ismerős.
1: Ő sem.
0: Igen, tehát Nikusor többször elmondta, hogy szeretne egy független jelöltet állítani. Niculescu, hát pont azt mondják, hogy a párt háttér nélkül ugye nehezen tudna jutni. Ő egyébként az összeférhetetlenségi Miamanónak a valamie. Nem tudom. Egyébként az RFI Romániának volt a főszerkesztője. Kolléga, hogyha így akarod hallani egy kicsit. Na igen, és még ki van itt a listában? Ja, igen, van Grindeanu természetesen. Most nem olyan rég nyilatkozta, olvastam a portálon, hogy kandidátul sunt jó.
1: Bejelentkezett.
0: Igen. Így van. Én pedig azt hittem, hogy ő nem fogja vállalni azért, mert államelnöknek készül. Hát ki belőle.
2: Magánvágány.
3: Pletykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: haza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
1: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
2: Júj!
3: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
4: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
5: Bergtor.ro.
6: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badovost Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badovost Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
7: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy kartnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
8: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hoteltextíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
9: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád? Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben! A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
10: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét sláger

0: az a helyzet, hogy ahhoz képest, hogy ma váltunk egy nevet, a név az nincs. Tehát olyan csend van, de hát ne vieskedj, mert két órától tárgyalnak, értem én, hogy tehát itt szerintem tényleg azt kell csinálni, hogy bezárkoznak egy terembe, és akkor lehet innentől tovább haladni, hogyha mindenki megnyugodott, és el van döntve, hogy van egy Józsink, akkor a Józsit megszavazzuk. Addig be kell őket zárni egy terembe. Minden pártelnököt, mit szólsz hozzá?
1: Hát én ezzel egyetértek, tényleg zárjuk be őket, és akkor már mint egy tanácsterembe, és akkor ott szavazzák meg, vagy döntsék el, hogy végre ki lesz a jelölt, habár ugye a végső soron az államfő fogja majd megjelölni, de nem tudom, nem érezhet én azt, hogy most már Nikus Ordán is belefáradt ebbe az egészbe, és felemeli a kezeit, és azt mondja, jó, akkor legyen Grindeanu.
0: Az a helyzet, hogy azért nem akarja, mert akkor ő gyakorlatilag ebben az országban nem tud semmibe beleszólni. Tehát meg kell védje a saját pozícióját.
1: Jó, és eddig mibe tudott beleszólni? Mibe szólt bele?
0: Nem tudnám neked megmondani, mert nem látom a tevékenységét. Kicsit mindig úgy volt, hogy szittuk a bakszáz, de az is még olyan volt, hogy na mindegy, szóval nem tudom, hogy a jobb volt-e Isten igaziból. Kelemen Hunortól van egy nyilatkozatunk, és nekem tetszik valamelyest, amit mondott, azt mondja, hogy kit fog jelölni az elnök, azt nem tudjuk, hogy Szörin Grindeanu lesz-e, vagy valaki más, nem akarok találgatni, mindezt románul nyilatkozta, azért hümmögök itt fölöttem, próbálom élőben fordítani. Pletykákat nem akarok kommentálni, amíg az elnök nem ejti meg a jelölést, nincs amit kommentálni, a következő kormánynak 100%-ban nem leszünk részei. Hát különösen, hogyha Peszedéről van szó, és elmagyarázza azt is, hogy miért a múlt héten ugye a parlamentben elbukott Siegfried Murjesán kormány, nem léphettünk be egy másik koalícióba, itt egy következetességről van szó, nem ugorhatsz egyik vonatról a másikra, amikor semmi sem változott. Egy Peszedé köré szervező kormányt viszont tudunk támogatni, még ha a PNL nem is rész ennek a kormánynak. Tehát lehet egy Peszedés kisebbségi kormány? Mert azt azért elég sokszor kijelentette Kelemen Hunor, hogyha az AOR benne van a kormányban, akkor RMD ezt biztos, hogy nem támogatja. Ami nem biztos azt jelenti, hogy nem szavazzák meg, ha engem kérdezel, csak azt jelenti, hogy nem támogatják.
1: Ezt ami érted? Számomra nagyon fura, mert ugye az elmúlt időszakban az AOR próbál minél jobban előre törni, és akár ő is kormányt alakítani, vagy jelölni, de amikor készültek a mai államfői egyeztetésre, Simeon azt mondta, hogy ma nem ér rá az államfővel tárgyalni. Más dolga van.
0: Hát figyelj, szerintem ez
1: mi
0: egy
1: lehet
0: ilyen...
1: Mi lett itt a háttérben?
0: Semmi, az, hogy ő meg akarja mutatni, hogy itt ő mondja meg, hogy hány óra van, és nem hajlandó szóba állni Nikusorral. Csak ebből megint egy olyan állapot lesz, ha netán Simeon miniszterelnök lesz ebben az országban, hogy amikor az államelnök és a miniszterelnök nem beszélnek, annak az ország fogja megszívni a következményeit.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbesz

0: Ennyi volt a kettesben lévésből, holnap aztán, ha minden igaz, akkor itt leszünk mind a hárman, azaz Kis Bence, Bészabó Zsolt és Horváth Gábor. Mára befejezzük a mondókánkat, mert mindjárt 7 óra, úgyhogy búcsúzunk tőletek.
1: Én azt mondom, hogy ez az a pillanat, amikor tényleg nagyon-nagyon megköszönjük azt a sok figyelmet, amit ránk fordítottak, legyen kellemes az estétek, holnap pedig már teljes gőzzel csapunk bele az új játékunkba is, hiszen a születésnapi játékunk is kezdetét veszi. Ha még nem regisztráltatok, tegyétek meg. Tali holnap. Sziasztok!
0: Hello!
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Már visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
6: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
7: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
8: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
9: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
10: Profiter, 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki külön ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi kötőjel term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
11: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
12: Mikrokreditlám.ro.
13: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
14: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
15: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
16: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per alszám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
15: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
16: Slágerek és új zenék.
15: Ez a Rádió Gaga.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van! Rádió Gaga! Yeah, my spicy

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Budapesten ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

információ a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neked van a Gaga.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

csábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Add magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hirdetartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

földön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vel.